0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy Ray Dalton, például, akinek legutóbb 2024. szeptemberében jelent meg albuma, a The Unknown, és aztán el is indult a turnéja, időközben is megjelentetett kislemezeket, például azt a Blood Runningot, amit most bekészítettem, ezt egyébként már énekelte a turnén is. Hát egy kicsikét most rápihen a koncertekre, klipet is forgatott, és júliusban német állomásokkal folytatódik majd. Ray Daltont hozom,

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például a srác a szomszédból, aki nem mellesleg stadionokat tölt meg. Több mint 200 millió eladott album világszerte, 9 number one album a britteknél, több mint 14 milliárd YouTube megtekintés. Ed Sheeran érkezik, és ez az igazi mai sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Piano House és a Tech House legmenőbb londoni képviselője, a DJ-producer Joe Ecory, aki ott volt a születésnapi fesztiválunkon már egyszer, és hát megbizonyosodhattunk róla, hogy nagyon élvezi azt, amit csinál, nagyon élvezetes volt a szettje, hát én a színfalak mögött láttam, hogy nagyon szorgalmasan készült rá. Szimpatikus srác, és elképesztően érzi, hogy mire van szüksége a közönségnek. Izzy Bizu vokáljával, ez az aktuális kedvenc most tőle.

fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
4: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
0: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Hát már most már lassan rákanyarodunk a reggelre, nem sokára feljön a nap, és aki álmatlanságban szenved, vagy nagyon korán kidobta az ágy, Rádió 1-esek, I can't get no sleep, insomnia, de most nem az eredetit hozom, a Faithless félét, hanem egy vadi új feldolgozást, ami Csillagos ötös lett. Nagyon-nagyon illik hozzá Bibi Rexa flagma énekhangja. Faithless, Bibi Rexa és a New Religion, az énekesnő közelgő stúdióalbumának az egyik vezető kislemeze.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, most a szuper tehetséges brit énekesnő és dalszerző Ray. És az óriási slágere, hát egyben manifestációja is, mert hogy elképzeli a jövőbeli férjét, aki még nem létezik, még nem kérte meg a kezét, még keresik, where is my husband? És ez egy olyan dal, ami egyszerre megállja a helyét mondjuk a Monterey Jazz Fesztiválon, egy nagy színpadon, itt is előadta, és a Glastonbury Fesztiválon a Pyramid Stage-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Logisztikai tengely Debrecen és Németország fő kikötője között. Június 9-én rendezik meg az idei Debrecen Economic Forumot. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Tavaly nyáron adták át a Debrecen intermodális terminált az északnyugati gazdasági övezetben. Kezdetben a földközi tengeri kikötőkből és Budapestről érkeztek ide vonatok, amik jellemzően gyártósorokat szállítottak. Most a Cargo elindítja a Debrecen Wilhelmshaven intermodális szolgáltatást, ami rendszeres logisztikai tengelyt hoz létre Debrecen és Németország egyik fő tengeri kikötője között, így a magyar terminál bekapcsolódik az északi tenger konténerforgalmába. Debrecen az elmúlt években látványosan kinőtte a hagyományos regionális központ szerepét, és mára a magyar ipar egyik legdinamikusabban fejlődő erőcentrumává vált. A városban 2024-ben már 211 jármű és gépipari vállalkozás működött, aminek teljes árbevétele elérte a 704 milliárd forintot, írja a Portfolio.hu. A megyeszékhely gazdasági kilátásaival és fejlesztéseivel a június 9-i Debrecen Economic Forumon foglalkoznak majd részletesen. Szombaton és vasárnap rendezik meg a debreceni tavaszi nagyvásárt. Eddig csaknem 700 kereskedő jelentkezett az idei vásárra. Ne várhatóan még további 2-300 árus foglal majd helyet. Lesznek családi kísérőprogramok is, de a szervezők a környéken élők nyugalmát is szem előtt tartják. Lelesz Györgyöt, a Debreceni Közterület Felügyelet intézményvezetőjét hallják.
3: Nem lesznek nagyon hangos mutatványosok, hiszen a lakók kérték, mert azért ott az elég komoly zajjal járt. Lesznek természetesen gyerekjátékok, de ilyenek, hogy ugrálóvár, pónilovaglás, de azok a nagyon hangos zenék és gépek azok nem lesznek.
2: A hétvégi vásár és előkészületei miatt a következő napokban ideiglenes forgalmi rendre és útlezárásokra kell számítani ezen a környéken. Vannak olyan forgalomkorlátozások, amik már ma este 6 órától érvényben lesznek, egészen hétfőn hajnali 5 óráig. Ezek jellemzően parkolási tilalmak a Böszörményi út környékén. Kigyulladt egy asztalos műhely hajtószoboszlón a Bor János utcában, és teljes terjedelmében égett a 60 négyzetméteres épület. Ezen kívül tűz keletkezett tegnap egy tiszacsegei lakóházban is a Battyányi utcában, adta hírül a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. Személyi sérülés egyik helyen sem történt. Borult az ég Debrecen fölött és 14-16 fokot mutatnak a hőmérők. Délelőtt többnyire változóan felhős lesz az ég, és többször is kialakulhat gyenge eső. Napközben a szél többször is irányt vált, kissé megerősödik, de mérsékelt marad. Délig 18 fokig melegszik fel a levegő. Délután is változékony lesz az időjárás, és 20 fok valószínű.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a NovelVK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a NovelVK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A NovelVK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek. Ezt az órát is együtt tölthetjük. És most egy nagyon jó kis autóvezetős zenét hozok. Kashmir, a legendás amerikai DJ producer, Justin Bieber, Selena Gomez, Tiesto ott van az ügyfelei között. Ugye ő eredetileg a The Cataracs DJ producer csapatból ismert. Az elektronikus zenei műfajokon belül az Electro House, a Progressive House, a Future House, a Big Room House ott van a kis súlyában. Utóbbi miatt a nagy zenei fesztiválokon például a Coachella, a Tomorrowlanden is bérelt helye van, és ezt a dalt most nagyon szeretjük tőle.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
0: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Jaj, olyat láttam tegnap, gyerekek, amikor látsz valami olyat, amiben nagyon szerelmes tudsz lenni pillanatok alatt. Bent a belvárosban voltam, és akkor autóval elindultam hazafelé, kikanyarodtam a Rákóczi útra, és meg kell állnom a piros lámpánál. És amikor tudod, így nagyon ráérsz, gyönyörű jó idő van, már mindent elvégeztél, nézelősz jobbra-balra, és jött egy olyan nő egy kis kosztümben, no, gyönyörű, hosszú Ferko hajjal, érted? Ez az ember azért ezeket
2: hat a ér... magnézium, vagy cink, vagy
1: igen,
2: ígyszer?
1: köszönöm, hogy felírtad ezeket.
2: Ezt a mindenségét
1: csak neki. Amikor észreveszed a szépet, hát most csak arra akartam célozni, hogy mennyire szép az élet, és ahogy odaért a lámpához, a piros lámpához, ahol én voltam, gyerekek, egy olyan embertelen, egy férfit is megirigylő, vagy lepipáló, rettenetes csulát nyomott az útra.
2: De jó!
1: Hogy abban a pillanatban elkezdték gondolkodni rajta, hogy kisanyám, veled mi van?
2: Oda
1: de egy irgalmatlant, szerencsére hallani nem hallottam, hogy hogyan tud a szerelmed, a rajongás, a tárgya egy másodperc alatt megváltozni, amikor valaki felé úgy nyilván nincs
3: benne. Nekem most meg a kedvem ez a nőhöz.
1: Igen? Hogy végre ez egy őszinte csaj.
3: Figyelj, szerintem akárhol nevelkedett, ő biztos vagy benne, hogy minden.
2: Önazonos. Önazonos.
3: Igen.
2: Önazonosnak tűnik. Igen.
3: Ilyen vadangyal, nem? A világrossz típusú
1: nő. Egy kicsit azért, de magas sarkúba, tök jó fölöltözve, tényleg egy ilyen kis kosztüm, kis táska, szép haj, tök jó csaj volt.
3: De volt hozzá hang is, az a gargarizálás?
1: Nem hallottam szerencsére.
3: Ha, úgy lett volna az igazi.
1: Mert az még megrázó lett volna.
3: Nem az, hogy focizott előtte?
2: De várj, hogy köpeted? Egy rásprickelt, és akkor az ilyen spriccelős, vagy ilyen hátraszívós, nagy ívben köpeted? Ugye több fajta van, tehát igen, hogy én négy fajtát tudok neked most azonnal úgy produkálni. Hogy... meglepődnél, hogy milyen jó.
1: Második, tehát nem
3: spriccelős. Történt, hogy meglátott téged?
1: Nem vagy? Látott meg, ja, sétált.
3: Te függetlenül volt.
2: Felét szóval, köpött, ez nem mindegy. Én négy fajtát tudok neked most azonnal úgy produkálni, hogy meglepődnél, hogy
1: nem,
2: milyen
1: a második, tehát
3: de
1: nem spriccelős.
3: Azután történt, hogy meglátott téged?
1: Nem vagy? Látott meg, ja, sétált.

0: Jó, igen.
1: És hogyha kicsit megemelt az egyik lábát, és oda durrantott volna egyet.
0: Azzal visszajött volna.
1: A nullán vagytok akkor.
2: Azt mondják, hogy nem a szemétégető felé kéne hazamenni.
0: Mondom, tehát, hogy... belváros kellős közepe.
2: Persze, belváros, ott volt a 9-ben van a kína, izé. A szemétégető környékre, az illatos úton a felé
0: mentő. Szerintem viszonylag kevés kis kosztümös kisasszony, de ez mondom, belváros kellős közepe.
2: És hogy nekem így, ezzel nincs bajom, képzel el.
1: Én minden köpködőtől undorodok.
0: Oké, megtörténik ez a dolog.
1: Férfi nő, teljesen minden, a köpködés annyira gusztustalan, annyira gusztustalan.
0: Megtörténik ez a dolog. Igen. Te leparkolsz az autóddal, mert oda mész egy találkozóra, egy haveroddal, egy kávézóba.
1: Egy intim masszázsra.
2: Igen.
0: Vagy utána az. Letetted az autót, bementél, jött a haver, elkezdtek beszélgetni, és belép ez a csaj.
2: Na, most köpött egyet. Most megáll az életettől? Vagy
0: nem
2: most azért,
0: nem tehát, tudom, nekem olyan kicsit. Igen, igen. Ilyen fújból.
1: Nem, én ezt úgy szeretném ezt a történetet, hogy megismerkedsz ezzel a hölgyel. Biztos, hogy a hangja sem olyan, mint amilyennek elképzeled.
2: Igen, tök más, egész nő. Férfi, ő egy férfi valójában.
1: Igen, tehát aznap volt valamit el kellett intézni a folyószámlájával kapcsolatban, ami ott szépen felöltözött, és lehet, hogy amúgy ehhez van egy ilyen nagyon vad személyisége.
2: Egy mélyebb hangú orgánumot képzelek el, vad személyiséget, és igen. Nagyon
0: dohányozva.
2: Igen.
3: Hello, gyere még!
2: Foszítsd a családban, őt tetszett!
3: Stampedit húzzunk fel!
2: Oda nézzi, oda! Fötty, megint kirakta meg!
1: Lehet, Puskásnak volt az unokája.
0: És ő is köpködött, akkor?
1: Miért köpködnek.
0: Mert nem tudsz nyelni, úgy futsz. Ez nem a magyar focisták, de...
2: De válogatós lettél te felé, de válogatós.
1: Meg nem van, hát nyelni.
0: Amikor ráülsz erre a vonatra, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, és akkor történik valami, tehát nem lettél válogatós, csak olyan átfordítja. Nem volt ilyen veletek, hogy megláttatok valakit, bemutattak, és egy másodperc múlva tört össze az
2: a igen, a köpés az a negyedik lépcső. Tehát, hogy...
1: Én addig már háromszor kicsakoltam, mire a köpésig eljutunk. De az a baj, hogyha valaki nem 100%-osan szimpatikus, akkor annak ezzel tud minden baj lenni. Tehát, hogy...
0: De ő nagyon szimpatikus volt.
1: Nem tudom, most megpróbálom visszaidézni azokat az éveket, amikor még nyitott voltam, hogy párkapcsolati keresésben, meg ilyenek, és hogy akkor mik voltak, amik miatt így kiábrándultam férfiakból, de nagyon hosszú lista.
0: Az egy másodperc alatt kiábrándítós, arról mesél.
1: Igen, a köpés az benne van. A köpés az benne van, illetve szerintem még a nyitott ajtónál húgyozás. Tessék, ez
2: de komolyan mondom.
0: Ez az első randi volt?
2: Na most miért kéne bezárnom az ajtót?
0: Hát de első randi.
1: Várj, történet. Ez egy orvosi vészhelyzet adódik.
2: Lettetek, komolyan mondom. És ha összeesek, és nem tudtok bejönni, mert magamra zárom az ajtót. Strókot kapok, és csúcs közbe, érted? Hát egy nyitott ajtónál pisilés azonnal randi off.
0: Első randin vagytok, vagy x-edik randi, de először mentek fel közös lakásba.
1: Okay.
0: Vagy a tiédbe, vagy az övébe.
2: Igen.
0: És te azt mondod, hogy kicsim, nagyon jól érezzük magunkat, ki kell mennem pisilni, és nyitott ajtónál vizelsz.
2: De beszél hozzám közben, hogy pisil?
0: Persze.
2: Van egy ilyen kontaktálás közben, hogy ő megy elpisilni, és beszél hozzám, nem?
1: Nem,
2: lehet, hogy erre kevésbé vagyok érzékeny.
1: Nem, akkor tegyük fel, hogy nem tartotok még itt, tehát nem az, hogy egymás szavába vágó beszélgettek, és nem tudod abban, hogy ne beszélgetni, és elmész pisilni, hanem az van, hogy ez egy ilyen alfa hím, aki így bemegy, lerakja a kulcsát, tudod, a konyhapultra.
2: És ilyes nyitva hagyja az ajtót.
1: Igen, és az ilyen...
2: Hallod, hogy csobog, nagyon pisil, állva pisil.
1: No. Középsugaras.
2: Kijön egy középsugarasat, és utána mondjuk nem most kezed. Aha, tehát az mondjuk azt úgy értem ebben a formában, hogy az így
1: azt írja, az
2: egy kicsit lélekromboló.
1: Hát
2: nem csutkája, nem volt?
0: Nem volt időm megfigyelni.
2: Nem, rossz a szemed, és te néztél el valamit? Nem volt Ádám
0: csutkája? Csaj volt, hát látom, csaj volt? Jó lábak, magas sarkú.
2: A Titanicban is köpni tanítja Rose a DiCaprio, tehát igazából
0: egyébként igaz.
2: És miért köp a végén? Tehát, hogy megtanul köpni.
0: De ha együtt tanuljuk, vagy tanítod, az már más.
2: Igen. Mondja, mi tudtunk.
1: Hogy kezétek el, hogy a harisnya reklámoknak a nagy többségében férfi lábak vannak.
0: Mi van? Nem, hagyjad már.
1: Bizony. Kiderült, hogy nagyon nehéz olyan igazán jó női lábakat találni, és a férfiaknak pedig titokban nagyon jó lábaik vannak, ezért rengeteg harisnya reklámban, valóságban az van, amikor csak tudod, a lábakat látjátok, hogy férfi lábra húznak harisnyát.
2: Nekem ma ezzel sincs bajom.
1: Szóval, hogy szeretném, hogy bármit felhúzhat.
2: Én igazából el tudom képzelni a lábamat egy harisnya reklámban. Nyíregyháziként, hogy lehetsz ilyen finnyás egyébként, kérdezik.
1: Sajnálom, tudom, de nem is
2: a köpés és a nyitott ajtónál pisilés egy nyíregyházi csajnak, érted? Ezek kiverik a biztosítékot.
1: Felköltöztem a fővárosba, és elkocsultam.
0: Úri lány lett, látom.
2: Úri lány lett, a nyíregyházáról, hogy megérted. Most már nem pisilünk nyíregyházi ajtóval.
0: Fogadjuk, hogy köpködte is.
1: Soha nem tudok köpni se. Sebből fogni, se köpni, nem tudok igazán jót.
0: Meg kell tanítsuk.
2: Nálunk a baráti társában volt egy lány, aki nagyon szép volt,

0: Gátlással odafingott közénk. Minden szó nélkül. Viseltük, hisz megszoktuk. Mindig azt mondtuk, hogy lányok nem pukiznak, de közben igen, Norbi írta nekünk. Na, tessék!
1: Őt szeretetben nevelték fel a szülei. Szeretetben és elfogadásban.
0: Igen, egy biztonságos gyerekkor volt, úgy érzed?
1: Igen, igen. Azt írják, hogy pápa jösszének gyönyörű lába van például. Na, de az is egy dolog, hogy például nagyon sokan szeretik, ha nők köpködnek, ugye? Hát ez különböző műfajokban ugye elvárt is.
0: De nem is tudom, hogy láttam-e köpködő nőt. Tehát ez nekem annyira idegen fogalom, de egyébként tényleg fura, hogy egy nő köp. Én nem tudom, hogy láttam-e ilyet, hogy köpköd egy nő. Tehát már, hogy a pasi köpködnek, ugye egy meccsen, oké, de egy nő, és randiztok, vagy látod, vagy oda köp az utcán, ez azért ez így nagyon ritka. Ez nagyon, főleg egy jó csaj, ugye? Nem megszokott.
2: Igen.
0: Nem megszokott.
2: De mondom, egy nagy őszintét, egy őszinte csattanással a végén.
0: Igen. Nem, nyitott nem ajtó, nincs is ajtó, a WC-nken Szilveszter küldte nekünk, igen. Ami rombol engem, amikor a feleségemből a nagy dologról beszélgetünk. 10 perc múlva pedig már szexelni kell. Uh-huh. Az ugye ebben a formában nagyon, nagyon nehéz.
1: Micsoda még egyszer,
0: hogy... hogy nem szeret nőkkel arról beszélni, hogy a nők is kakilnak. Ő ezt nem szereti. Annál nincs undorítóbb és kiábrándítóbb, amikor valaki az orrát a levegőbe fújja zsebkendő nélkül. Múlt héten egy ilyen nőt láttam az utcán, nem hittétek el, meg tudtam volna folytani. De vele sétálod nem, kis kosztümbe, nem, magas nem, sarkuba.
1: Nem! Ezt nem lehet. Figyelj, és tudod, mi legdurább, amikor sétálsz haza a Ferencvárosban, és
0: jó,
1: akkor...
0: Jó, hát azért az Mordor.
1: És akkor, látod, hogy
2: az ott... hogy költözzel.
0: Egy hazaút alatt megtörténik az összes, amiről itt beszélünk.
1: Igen, hogy nem, az ott a járdán, az ott nem egy odaszáradt csiga. Az a legrosszabb. Az a legrosszabb. És figyelj, annál gusztustalabb...
0: Oh! Ti csináltátok már valaha?
1: De nem is képtelen
0: kell hozzá menetszél? Vagy hogy, tehát mi az, ami kiviszi az orrodból magából? Csak a lendület?
2: Hát nem, mert fújsz egyet orra.
0: És az, azt mondom, hogy a lendület maga a kiviszi a szél.
2: Van. Egyiket befogod, mutatom. Aha.
0: És iszonyatosan nyomsz egyet. És
1: nem, ezt, aha. Nem.
2: Na, ezt is megtanítom neked.
0: Állj föl, oda nézzük meg, hány méterre vagy képes. Tegyél oda egy céltáblát, álljál oda.
1: Most szerel
0: a nózit.
2: Én érzem, hogy a rócsó alatt egy csomó új készséget fogsz megtanulni.
1: Igen, például a szobán belülről való bezárásának készségét. De hogy miért, milyen helyzetben volt szükséged erre a tudásra?
2: Nincs zsebkendőd. Például,
1: ott az alsónadrágod.
2: Hát nem fogom levenni az alsógatyámat, azért kifújjam az orrom.
1: Ezen a ponton hidd, de még az is elfogadhatóbb lenne.
2: Dehogy is, nem, mert van egy csomó olyan élethelyzet, futás közben, bringázás közben, mindig az ott befolyt.
0: De az valószínűleg egy erős fújástól kijön. Itt valaki azt írja, hogy olyat látott első randin, hogy a csaj a nyelvi nyomta el a cigit. Szerintem az is erős. Iszol valamit? Igen. Kérsz egy cigit? Persze. Elnyomja a csaj a nyelvén a cigit. Szerintem azért az is haladó. Első randin. Tehát ahhoz képest egy nyitott ajtónál pisilés az előbb tartottuk. Fogja a csaj a nyelvén, elnyomja a cigit. Hello, szemasz,
1: ami viszont
0: fizetek.
1: ami nagyon szexi, csak hogy most a cigire jutott eszembe, az, amikor egy férfi úgy oltja le egy gyertyát, nem elfújja, csak így összenyomja az ujjával. Tudod, csak ég a gyertya, és akkor csak
2: nyál az előtte, vagy nyál
1: az? Nem, összenyomja. Ilyen flagmán, tudod, hogy összenyomja. Figyelj, az olyan, hogy rájön, jó.
0: Oda nézzél mennyire.
2: Szia, az best fiú.
1: Hát, hello. Hát, érdekes. Hát, ez nagyon férfias volna, mindegy.
0: Igen. Orosz zsebkendő, gyerekek, ez a neve.
2: Orosz, igen.
0: Ez az orosz zsebkendő.
1: Az oroszokról csak jó dolgokat neveztek el. Orosz ruhát, orosz zsebkendő, orosz nyakkendő, ugye? Ennek mindegyiknek örülünk.
0: Igen, de ezt nem is tudom elképzelni nőnek, hogy ezt csinálja a gyoros zsebkendővel, így kifújja az orrát. Ez annyira férfias, vagy annyira pasis, még egy foci meccs közben, vagy futás közben, vagy edzésen, oké, még egy foci meccsen látszik, de hogy egy nő az így fújja ki az orrát, egy randin, ezért ez elég meglepő, hogy ebben a formában.
1: Alapból az orromnak a kialakítása alkalmatlanná tesz erre.
0: Még van benne egy kanyar, vagy miért?
1: Nem, ilyen furcsa öblös, ilyen turcsi. Nem is tudom, ki tudnék-e, mert nézd meg ebből a hórihorgásból, ami Ferinek van, abból könnyű kicsapni valamit. De...
2: Milyen hórihorgas? Ez egy rendes férfias orr.
1: Hát igen.
2: Így néz ki.
0: Igen. És a technika az, hogy az orrodon beszívod a levegőt, befogod és fújod ki.
2: De te nem csináltál még ilyet?
0: Én így, nem
2: egy
0: tudom.
2: Zuhany.
1: Az annál semmi sem esik rosszabbul, mint amikor ott alszik nálad valaki, aki valamilyen oknál fogott, azt teljesen mindegy. De nem, nincs romantikus viszony, hanem valakinek a haverja, unokatestvére.
0: Jó, értjük, valaki hirtelen ott alszik nálad. Csak úgy hirtelen oda kerül egy férfi az ágyba, igen.
1: Egy olyan férfi, akivel nincs köztetek ilyen feromonos kapcsolódás, és hallod, hogy úgy zuhanyzik, tudod reggel, ébredés után, hogy fújja bele az orrát a
0: izében. Randi után kemény lett. Megtörténik az este, egy nagy randi, elmegy a csávó reggel zuhanyozni, és azt mondta, hogy... Mert ugye hol vagy őszinte? Tehát ott azért a rutinok elindulnak. Egy randi után ahogy a zuhanyzásnál azt hozod, hogy otthon zuhanyzol. Egy randi után, amikor bemész a vécére, úgy pisülsz, hogy szoktál. Tehát ott azért úgy kijön, és jó volt az este. Nagy szex volt, romantika, de másnap a pasi ott zuhanyzik, és iszonyatosan fújja az orrát. Miközben vágja a lábúj körmét bent a zuhany alatt. Na? És hallod a köröncsipet, és fújja az orrát. Na? Az milyen első randi után?
2: De például zuhany közben nem fújsz?
0: De abszolút simán.
2: Na és ott hogy fújsz? Belefújod a kezedbe.
0: Hát ott azonnal van víz.
2: Hát értem nagyon, én, de sokkal...
0: Az... Ha nagyon náthás vagyok, hogy van valami, simán zuhany alatt simán kifújjam, persze. Tessék?
1: Ezért fog Zsülle megmenekülni a hantavírus elől.
2: Nem, mi, akik ilyeneket csinálunk, mi ugye erős szervezet.
0: Tessék, zuhany alatt pisi, tessék,
1: kész. Teljesen természetes. A zuhany alatt pisi,
0: mi a különbség az orrfújás? Az egyik testned, másik testned.
1: Az azért, mert az takony, guztustalan.
0: De lemosod.
1: De lemosod. Nem, az akusztikája, tudod, ahogy az egész történik. Hogy van az ilyen, amikor a dohányod... Van a dohányos felhők, és tudod, amikor így tudod, hogy...
0: Ha ilyen pasi aludt nálad, hogy másnap dohányosan felkölök, és belefújja az órát a zuhanyba, és levágja a lábúj körül, ezért gondolkodsz el, hogy kit szedtél össze szerintem.
1: Szerintem ez még bármelyikünk lehet. Tehát hogy konkrétan az van, hogy rengeteg, itt köztünk járnak, igaz, Feri? Köztünk járnak. Így van. Igen. Fú, az nagyon kemény. Ott nagyon kell akarnod azt a párkapcsolatot amúgy.
0: De a zuhany alatt a forró víz nem adja meg azt a feloldozást, hogy azt azonnal lemosol, zuhanyzol, tiszta vagy, tusfürdőző. Tehát van a zuhanyban egy feloldozás, van a zuhanyban egy tisztaságérzés, hogy oké, hogy kifújtad, de hogy azonnal forró vízzel gondoskodtál a higiéniáról.
1: Nem? Nagyon jókat írnak, ti tagról tagra veszitek végig a családom. Párom így most fogad, mindig okádni akar közben. Az annyira, de ezt valaki magyaráz meg, aki nem dohányzik, és így most fogad reggel, de hallom én is egy csomó, hogy ott mi történik éjszaka? Hogy száj légző, és akkor ott valami történik.
0: Én is szoktam öklendezni fogmosás közben, de én azért, mert én a nyelvemet lesúrolom.
1: A börtönévek meg
0: a nyelvemet, hogy lesúrolom, néha a fogkefe egy kicsit hátra megy.
2: És akkor...
0: Hát van egy...
1: De mennyire hátra?
0: Egy kicsit. De, ugye nyelv,
1: de fontos, hogy lesúrolom. Seggembe dugod a fogkefét, és közül öklendezel.
0: Érdekes, megint fölment a seggembe a fogkefe. Érdekes. Nem, nyomosom a fogam, és ugye hátra dugom a nyelvemen egy kis, van egy pillanatra egy ilyen. Most ez se lehet már. Ne, tehát nem lehet pisilni, nem lehet orrot fújni, és nem lehet rendesen fogatmosni. Hát mit lehet nálatok? Hol értek? Apác az árdába
1: értek. De mit te nyelvgyöködet mosod? Vagy
0: igen, a nyelv, ugye nagyon fontos, hogy reggel ne csak a fogadom, csak a nyelvedet
1: Anna
0: is
1: lemosd. Anna ne bólogassál, Anna ne bólogassál.
0: Le kell most a
2: nyelvmosásod. Nyelvmosás.
0: Le kell most a nyelvedet is. Hogy hátra tolod a fogkefét, van egy ilyen pillanati hang, adok egy ilyen.
1: Senkinek se könnyű. De azért megnézzük egy reggeli rutinodat, nem csak egy ilyen videót tudtok rá. Kevesszünk bele egy reggeli rutinodat.
0: Nem jöhetszünk roadshowra, ha nincs reggeli fogmosás közben ökrendezés. Az a beugró, valójában.
1: Az a beugró?
0: Az a beugró. Igen.
1: Hát egyszer voltunk úgy szállásra, emlékeztek, hogy mind a hárunknak egymás mellett volt az erkélye.
2: Na és milyen jó volt?
1: Onnan tudtam, hogy mennem kell, mert kezdődik a műsor, hogy megéreztem a cigi szagot.
2: Hát csukott ajtón aludjál, ne úgy.
1: Felszállt a füst, akkor indulnék el.
0: Az én reggeli rutinom, fogsejmet is végighúzom a nyelvemen, ha nem öklendezem eléggé, a fogkefés dörzsöléstől. Reggel az igazi, az éjszak alatt összegyűlt, mindenféle dolgot leszedi a fogsejem a nyelvről. Hmm. Aha, tehát ő ráfeszíti a fogsejmet a nyelvről, és azzal húzza le. Érdekes reggeli rutinok vannak azért itt, nem?
1: És nincs hatása az ízérzékelésedre?
2: De annál jobb,
0: tisztább
2: hát
0: a nyelved.
2: Az ízlelő bimbóidon nincs lepedék.
1: Tehát akkor, amikor van egy ilyen nagyon durva, ilyen bokuszdor, vagy valami versenek előtte összeverik az ízlelő bimbókat?
2: Ott előtte gyökérkefével sikálják át a nyelvüket.
1: Nagyon durva.
0: Igen. Reggel nálam is előfordul, hogy átörlöm magam popsitörlővel csupán a frissesség miatt. Anett írja. Ez érdekes, hogy ez ilyen cicamosdás sokan csinálják, nem fürdenek meg, de azért popsitörlővel végig mennek mindenhol. Nem?
1: Érdekes.
0: Egész testes popsitörlést csináltok?
2: Hát nem áll, hogy azzal...
0: Ugye, hogy van benne valami bizarr?
1: Kérdezzetek, lehet kapni olyat, ami ugye ilyen mosdatókendő, tehát az olyan kihajtó, és akkor egy ilyen törölköző. És akkor, amikor a férjemnek be volt gipszel a lába combig, akkor vettem neki én is ilyet, hogy érezze azért, hogy törődve van vele.
2: De nem törölted le, csak odaadtad neki.
1: Nem, ez arra való, hogy zuhanyozzál vele. Érted, hogy át tud törölni a lábaidat, meg ilyenek.
0: Aha, de érdekes. Ezt nem használnám, vagy ilyen nagy nedves, mint egy abrosz, és azzal törbe
1: kör. Hát ez a betegeknek van kitalálva, akiket nem lehet fürdetni a hatása, de olyan úgy szerintem tök jó érzés. Mert hogy utána nem marad, mert az a baj a nedves törlővel, hogy mindig hagy maga után valamilyen érzetet. Tehát,
0: igen, van egy érzet.
1: Igen, és hogy ez, amit kitaláltak, ez a nedves, ez inkább ilyen tisztaságérzetet, ha is nincs rajta ilyen illóanyag.
2: Hozzá már nekünk motorozásnál jól jön.
1: Hogy lezuhanyozzál így a megállókba?
2: Hát aztán... úgy három naponta, igen.
0: De most mire végig törlöd magad, az mennyi hány perc? Három perc.
2: Addig az alatt pont letusolsz.
0: Az alatt nagyjából egy zuhany megvan.
1: Hát ezért használják a betegek, nem pedig az egészséges emberek.
2: Jó, de mi most motorozásra gondoltunk, az hogy akkor betegség? Viszont nem kell tusolni.
1: De az arc, az nyakadat át tudod törölni vele.
0: Aha, mert nem tudom, érdekes. Drága vőlegényem fejlámpával csekkolja a szőrhelyzetet a lába között.
1: De ez amúgy nagyon tetszik, hogy így figyeltek a mindenetekre. Mert igen. Aztán de tök jó, hogy foglalkoztok lenne az acsival, meg ilyen, ha van változás, azt ugye jelenteni kell.
2: Így.
0: Popsi törlő? Üzenem, ahol rendet raknak, oda vendéget várnak. ez egy fontos dolog, hogy ott rendrakás van, akkor viszont oda érkezzen meg a vendég, igen. A reggeli rutinom, hogy kb. 30 percig könyörögök a testemnek, hogy fel tudja kelni egyáltalán, és el tudja indulni dolgozni. Na, az nagy küzdés reggel. Azért azt mi is. Azt mi is megértjük egyébként.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
1: Hát, ha hoztok viszteket, tettek itt, adtok, akkor tőlem bármi belefér.
2: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
0: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
2: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
0: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
6: Úgy is tett!
7: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
10: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már 5. éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
3: Reklámot hallottak.
11: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
12: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
13: Senki többet, harmadszor.
14: A Villás Galéria szeretettel meghívja Önt. Május 9-én a Villás Galériában 15 órától kezdődő festmény és műtárgy aukciójára. Az aukció résztvevő festmények és műtárgyak megtekinthetők április 27-től az árverés napjáig, naponta 10-től 18 óráig. Villás Galéria, Debrecen, Demtér 2, telefon 456-600.
15: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
16: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100 000 kilométer hosszú a véráramod?
17: Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum Bevásárló Központban május 2-től 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben.
16: Részletek fórumdebrecen.hu.
18: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
11: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az ötfős ebédet. Az ötfős ebédet. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
6: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
11: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
6: reklamkukac@mcdb.hu
11: Rádió 1.
16: Reklámot hallottak.
11: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
19: Hatósági vizsgálat zajlik az Ecoprónál. A CETL-nél nem találtak veszélyes anyagot a zöld vízben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Marta Éva. Az Ecopro debreceni üzemében május 5-ére virradó éjszaka egy csőcsatlakozás elmozdulása miatt kisebb mennyiségű katód aktív anyag szóródott ki a gyár területén. A technológiát azonnal leállították, és megkezdődött a kármentesítés. Személyi sérülés nem történt, és az épületből veszélyes anyag nem jutott ki a környezetbe, áll a cég közleményében. A hatósági vizsgálat már megkezdődött. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint az illetékes munkavédelmi hatóság tegnap a helyszínen volt, az iparbiztonsági és a műszaki biztonsági hatóságok pedig ma tartanak ellenőrzést a vállalatnál. A hatóságok a legkisebb jogsértés esetén is eljárást indítanak, és azt a jogszabályok szerinti legszigorúbb szankcióval sújtják. A CETL-nél nyomáspróbánál zöld színnel festett vizet használnak az esetleges szivárgás megállapítására, majd a víz a szennyvíz csatornába kerül. Most azonban a csatorna dugulása miatt a színezett víz megjelent a felszínen. Az eset körülményeinek vizsgálatát a hatóságok azonnal megkezdték. Többek között akkreditált szennyvíz és felszíni víz mintavételeket is végeztek. A Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerdai közlése szerint a műszerek veszélyes anyag, illetve olajszármazék jelenlétét nem mutatták ki. Kisebb kerülőt kell tenniük azoknak, akik a Vikedvű Mihály és a Sumen utcák közötti aluljárót használják. Az önkormányzat tájékoztatása szerint ugyanis az építményt műszaki okok miatt lezárták a gyalogos és a gépjármű forgalom előtt is. Egyelőre nem lehet tudni, meddig lesz zárva, mert nem csak a szükséges karbantartást kell elvégezni, de állagmegóvási és műszaki felújítási munkákra is szükség van. Mint arról már beszámoltunk, kedden kigyulladt Debrecenben a külső Kassai úton az egyik mélytelep. A Hajdú-Bihar vármegyei tűzoltók végül 12 órán keresztül küzdöttek a lángokkal. Közben a debreceni gyárak tűzoltói plusz vizet, csokit, az egyik étteremből pedig kávét és limonádét vittek a megfáradt tűzoltóknak. Este jégkrém, fagyi és lángos is érkezett egy közeli bárból. Egy fiatal ember pedig üdítőkkel, ásványvízzel és csibefalatokkal lepte meg a tűzoltókat. Ez a figyelem nagyon sokat jelentett nekik, írják közösségi oldalukon. Borult az ég Debrecen fölött, és 14-16 fokot mutatnak a hőmérők. Délelőtt többnyire változóan felhős lesz az ég, és többször is kialakulhat gyenge eső. Napközben a szél többször is irányt vált, kissé megerősödik, de mérsékelt marad. Délig 18 fokig melegszik fel a levegő.
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú,
0: micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Köszönöm, gyerekek, itt vagyunk, 6 óra után 19 perccel itt vagyunk, már itt voltunk, csak vannak technikai, meg jövő hétbeli, meg emberi, meg erkölcsi kérdéseink és morális válságaink. Juliska, jó reggel! Hello, Feri, jó reggel! Ciao!
5: Hello,
4: jó reggelt!
6: Hogy kiszexizte magát a kislány, mi?
5: Hát, mert bőrgyógyászhoz megyek.
6: Ja? Bőrgyógyász. Kicsit nekünk, egy kicsit, hogy vég, de ugye nem láttál bennünket, már egy hete
4: laktam. Igen, oda dobod magad.
6: És akkor itt dekoltázsok, új haj, új fog.
5: Előszedtem a nyári holmikat.
4: Igen?
5: Ennyi a titka a történetnek, igen, és előkerültek a színek.
4: És volt egy fogadalmat, hogy május közepétől lepedőket veszel magadra?
5: Igen. Vagy kék lepedőket.
4: Lekapcsoltad a függönyt otthonról, vagy mi történt?
5: Úgy néz ki, mint egy
4: függöny. Nem, jó színe van.
5: Ilyen kis világos kék kis
4: jó
5: nyári.
4: Jó színe van, abszolút görög, jó színe
6: görög,
4: van.
6: Görög, tavaszi görög.
5: Az. Na mit csinálsz?
4: Akartam is mondani, hogy nem állunk meg Pándorba egy két órát?
6: De megállhatsz, ja. Bárhol.
4: Arra megyünk, arra, csak hogy ott egy kicsit úgy körbenézi. Bele szimatolnia.
5: Mikor voltál utoljára?
4: Régen, és most átnéztem a ruhatáramat, és motorosat elesett. Rájöttem, hogy kellene.
5: Mit kellene venni?
4: Hát úgy mindent.
5: Pólót,
4: egy-két katyát. Mit tudom, én nem tudom. Tudod úgy egy kicsit frissíteni.
5: Hát feldobozolták most a motorodat, akkor abba férne hát.
4: Most az új dobozok vannak. Csillibizi.
6: Nem ez a kérdés, hogy mi fér, meg mi nem
4: hanem,
6: fér.
4: Hogy itt a motoros brigád merre
5: van-e,
4: megy?
5: Van-e szándék, van-e akarat?
6: Nincs. Elárulom nincs. Neked.
4: Nincs, nem. Mert vásárolgatni arra, megyünk.
6: Így van. Az, hogy ebből az időből, amit motorkerékben töltesz, bármit feláldozol ilyen hülyeségét, üljél be a kocsitba, mennyi ki, ezt vásárolja be a hétvégén.
4: Ez így kell.
5: Pedig annyira látom, ahogy a Feri meg a Szilárd így kísér téged ilyen papírzacskókkal.
4: Igen, így menne.
5: Jönnek utána.
4: Még ott van a nem tudom
5: oda még szaladjunk be.
4: És még ott van ez.
5: Ott még van ez a kis bolt.
4: Még ott van az, oda még ugorjunk be.
5: Nézzük már meg, csak 10 perc.
4: Igen. Juli, gratul az új podcasthez. Na, mesélj, titokminiszter, hol voltál megint?
5: A Hoppá című podcastben volt velem.
4: Hoppásó.
5: Igen,
4: ja, telefonos. Azt láttam. Mit kell tudni, mi a gátlástalan szex lényege? Vagy mi a szex?
5: Annyira tudtam egyébként, hogy ez az egy mondat. Igen, ezzel
4: mi a szex ki mozgató rugója? Oda
5: nem volt.
4: Pörög a motor. Szóval, mi a jó szex lényege? És akkor Júlia azt válaszolt, hogy a gátlástalanság.
5: Igen.
4: És akkor telefonon beszélgettél valakivel. Én nem értettem ezt.
5: A koncepciónak ugye az elvileg a lényege, hogy nálam is van egy telefon, meg nála is van egy telefon, és egymást felhívjuk, és akkor ettől egy kicsit oldottabbá válik a beszélgetés. Tehát nem egy ilyen frontális,
4: ja, hogy
5: ülünk egymással szemben, hanem én is sétálok, ő is
4: és
5: sétál,
4: ez ugyanaz, mint aki a hoppásót csinálja?
5: Igen, aha. Igen,
6: de akkor ez egy kis hoppá?
5: Ez egy kisebb hoppá.
6: Kisebb hoppá, és telefonon
5: a nagy embereket illatkozott. A nagy hoppába hívják színpadra, kis emberekkel meg telefonálnak.
6: Majd kiforrod magad.
5: Igen. Na, és hát itt a Tabánban, itt hoppázottam, itt sétálgattam.
4: A gátlástalan szex, ez volt a téma.
6: Wow.
5: Hát nagyon sok minden volt a téma, de volt egy pont, ahol nyilván szóba került a házasság, meg hogy milyen jó házasság titka, és hogy milyen tanácsot adnék az embereknek arra, hogy mi mozgat jól magukat.
6: Gátlástalanul szexeljenek.
5: Igen. Hogy
6: mindenre ezt mondtad?
5: Mindenre.
6: Szeretlek.
5: Mindent gátlástalanul csináljátok.
6: Hogy éljétek a hétköznapokat?
4: Legyetek nagyon gátlástalanul. Na, én ezt láttam, de hogy ez nem TikTokom, mert nekem nincs TikTokom, de akkor az valahol följött ilyen Insta Reels, rövid, Facebook, nem tudom, valami Reels-bez. Ez fölbukkant. És akkor ennek volt egy hosszabb változata.
5: Hát nem, egy 20 másodperces rész, és ennyi.
4: Ja, értem.
5: Ennyi az értékelhető és kiemelhető részletekből a 45 perces beszélgetésből.
6: Egyébként meg hidd el, hogy a mai világban, ebben a TikTokos világban ezzel pont mész ennyi a legnagyobbat. Tehát, hogy csinálsz valakivel egy órás interjút, vagy te elmész adni, vagy fél órás, tök mindegy. És ha van benne 2 darab 20 másodperc, amit földobnak a TikTokra, és az nagyot megy, akkor megvagy. hogy az összes többi, tehát a 28 perc az egyébként nem volt ilyen nagyívű, az senkit nem fog érdekelni. Ezzel most te, Júli, te most kaszálsz.
5: Az irgalmatlan nagyot kaszálok, abban nem vagyok biztos, hogy aki megnézte ezt a 10 másodperces részet, az utána megnézi a 45 perces beszélgetést, de most létezik.
4: Nem, jó rész volt.
6: 45 percen keresztül telefonáltál.
5: 45 percen keresztül telefonálgattunk, sétálgattunk, beszélgettünk
6: mindenféléről. Nem fáradt el a kezed? Így tartani 45 percig egy telefont. Hogy te szórakozz már.
5: Hallod, nekem gyakorlatilag ez már egy ilyen gyári üzemmód. Annyit telefonálok, hogy így már bemerevedik, így akarom. Viszont végre történt valami az éjjel. Mármint úgy, nem úgy, hanem hogy szakadt az eső.
4: Persze, hogy motorom voltam. Igen. Tehát, hogy hogyne.
6: Elászta éjszaka.
4: Olyan viharba kerültem, hogy csak na. Szakadó eső, semmit nem látok a bukósisakba, rommázott a nadrágom, fölül volt ez a sárga szélcsöki rajtam, az jó volt. Az első igazán nagy viharom így motoron. Szakadó esőbe.
6: De jó érzés,
4: nem? Nagyon jó, persze, sisakon valamennyire átláttam, reflektoroztam, fújt a szél, szakadt az eső, de hogy belül béke volt, és ezt én nagyon szerettem. Tök jól el voltam.
5: Ilyenkor van, hogy söpröd le így a bukósisakon.
4: Volt már egy pillanat, hogy kinyitottam, mert párásodott, mert nincs ilyen páramentesítő, meg még ott töröltem, meg kinyitottam, lecsuktam, reflektoroztam, hova mész, pocsolja, meg ne csúszol az első kerék. Szóval figyelős, de valahogy volt benne egy ilyen. Gyere, esél, mutasd meg, mit tud.
6: Egy van, én itt vagyok.
4: Ennyit tud. 120-szal mentem az M7-es bekötőjén, a bevezetőjén, befele a városba, szakadó esőbe, de hogy ilyen ömlő esőt, és amikor már egy minden mindegy. Elengeded. Nagyon nagy vihar volt.
6: Jártál te este?
4: Amíg egy kicsit benéztem a városba. Mentél.
6: Persze. Mentél.
4: Nyár van, hát azért...
6: Egyébként meg olyan idő volt tegnap este is, persze. Az esőt leszámítva, olyan jó hőfok
4: kicsit
6: volt.
4: Kicsit benézünk. Kicsit benézünk, így van.
5: Itt volt az ablak éjszaka, és akkor hallottam, hogy kopog a tetőn az eső, és de jó fehér zaj az, nagyon.
4: Gyorsan egy-két SMS, gyerekek, 2009 óta hallgatlak titeket, ez így is marad, egy jó konkurencia rátok férne, egyre lazábban veszitek, most a kezdésre gondolok, amit versenytárs nélkül simán meg is tehettek, de legalább a felolvasásoknak vége, az már nagyon kellemetlen volt. Szép napot, köszönjük szépen, Balázs az építő kritikát, igyekezni fogunk a kezdést előrébb hozni, köszönjük szépen. Hanta vírusos hajó kikötésről beszéltek, majdnem hívjátok fel a szakértőtöket, hogy a Covid előtt nem lesz baj. Tegnap témánk volt, nem mindig hívunk szakértőt, erre úgy gondoltuk, hogy ez most nem kell vírusra riogatni a népeket, de tegnap megbeszéltük a Kanári-szigetekre ki nem kötött hantavírusos hajót egyébként.
6: Csak egy mondat,
4: de ha fokozódik a dolog, megszólaltatunk valakit, hogy mondja, hogy mennyire nem kell félni, és két hét múlva karanténban vagyunk.
6: Hogy a spanyolok végül azt mondták, hogy oké, akkor Tenerife-n ki lehet kötni. Figyelj, olyan felháborodás van az egész szigeten, hogy a tüntetnek az emberek.
4: Hogy ne kössön ki a hajó.
6: Hogy ne kössön ki, és ide ne jöjjön, de már ugye kikötött, már leszették azt, aki beteg, már akármicsoda, de hogy az egész sziget érte transzparensekkel, hogy no kikötés.
4: Hát megértem, halálos vírus, igen.
5: Hát cirkáljanak még egy pár hét
4: innen.
6: Hát, amíg mindenki meg nem hal a hajón, nem?
4: Igen. Skandinávából köszi Balázs a tegnapi nyelvmosás tippet, sikeresen összeálltam magam a kamion mellett. Általában visszahallgatni szoktam titeket, mert egyszerűbb számomra, de ezt meg kellett osszam veletek. A tegnapi köpőcsaj témához kapcsolódik, Skandináv országban a csajok olyat köpnek, hogy felszakad a beton. Rendesen elszégyelem magam mellettük, ezt Szabi küldte nekünk. A nyári szünetes SMS az közben beugrott, 6 óra 20 körül megvan, gyerekek, látjátok? Itt van 43 nap, 19 óra, 40 perc és nyári szünet. Gyerekek, kaptuk SMS-ben, köszönjük. Köszönjük szépen.
6: Most a skandináv nőkről még mást is hallottam a köpésen kívül, de üriteget a zsül, úgyhogy majd ezt később mondom el.
5: Nyers halat esznek.
4: Igen.
6: Nem ennél sokkal jobb.
4: Van. Kezd szekunder lenni, hogy már minden témánál csak a motor és a motorozás esik szóba, írja nekünk egy frusztrált hallgatónk.
5: Egyébként nem, mert hogy így reggel 6:30 környékén szoktunk erről így néha
4: egy kicsit. Három mondat bírja elviselni. De nem bírja, beolvastam így hát egy kicsit. Megnyugszik, nyugodjál meg, attól megnyugszol. Ez nagyon fontos.
6: Nem engedd el az asszony motorozni.
4: Igen, ráadásul nem tudsz motorozni. Ezt ne rajtunk, mert le tudjuk, hogy hiányzik. Igen.
5: A jogosítványnak egyszer sem sikerült.
4: Így van, jövő mindjárt jó, gyorsan elrohanunk, viszont cserébe, akkor most ígérjük meg, nem muzsikálunk, jó? Hanem itt vagyunk a hírek után. Egyből 2 perc van, 6:30 jövő mindjárt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Abszolút támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Spát Trend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. spatrendexpo.hu.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keks válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Mit olvassunk ma?
6: A láthatatlan kincset.
7: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
9: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
10: Csendből csinálok pénzt.
11: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
9: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Pap Zsolt lemondott a Nemzeti Agrárkamara elnöki posztjáról. 4 új kondi parkja van Debrecennek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Lemondott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöki pozíciójáról Pap Zsolt. Közösségi oldalán jelentette be a hírt és azzal indokolta, hogy átvette az országgyűlési képviselői mandátumát, illetve az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság alelnökeként is új feladatok várnak rá, ezért mostantól ezen a két területen dolgozik tovább. 4 új kondiparkot alakítottak ki a városban. Pap László polgármester közlése szerint a Pandur utca Bihari utca sarki játszótéren, a Somjai parkban, a Derék utca 96 szám mögötti tömbbelsőben, valamint a Tusnád utcai játszótéren is új kondipark épült, és a sporteszközök telepítése is megtörtént. Ezen kívül a darabos tömbbelső sportpályára egy új focikaput és egy új kosárlabda palánkot helyeztek ki, illetve folyamatosak a játszótérfejlesztések is, tette hozzá a polgármester. Vasúti kocsi hiány várható a nyári főszezonban a MÁV vonalakon, ami a debreceni Intercity-ket is érintheti. A karbantartások elmaradása és a munkát végző cég csődje miatt ugyanis nem tud elegendő kocsit biztosítani a MÁV csoport a megnövekedő nyári utasforgalom kiszolgálására. Ez a nyári Intercity járatok esetében azzal járhat, hogy csak alacsonyabb komfortfokozatú vasúti kocsikkal közlekednek majd a szerelvények. Kigyulladt egy mérővonat tegnap Szegléd és Abony között, emiatt több járat is kimaradt a Budapest-Szegléd-Debrecen vasútvonalon, közölte a MÁV Inform.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Modernebb, átláthatóbb felület várja ezentúl a DV Parking Kft. Honlapjának látogatóit. A város lakóit a leginkább érintő témák, így különösen a lakossági díjmentes parkolás, a bérletvásárlás, valamint az ügyfélszolgálati tevékenységek kiemelt szerepet kaptak a megújult oldalon. A parkolási zónákban való eligazodást digitális térképek segítik, míg a mélygarázsokkal kapcsolatban valós idejű adatok állnak a látogatók rendelkezésére. De a fejlesztés a jövőben is folytatódik, ezért a DV Parking ügyfélszolgálata készséggel fogadja az észrevételeket és javaslatokat a további fejlesztés céljából.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Borult az ég Debrecen fölött és 14-16 fokot mutatnak a hőmérők. Délelőtt többnyire változóan felhős lesz az ég, és többször is kialakulhat gyenge eső. Napközben a szél többször is irányt vált, kissé megerősödik, de mérsékelt marad. Délig 18 fokig melegszik fel a levegő. Délután is változékony lesz az időjárás, és 20 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na itt vagyunk. A hírek előtti zenéről nem tehetünk, gyerekek. Ugye én mondtam, hogy nem zenélünk, hanem jövünk. Én azt a hírek utánra értettem. Ugye ahol nincs reklám, ott zene megy. Ez ilyen fura hálózat. Tehát amikor a Pesten nincs reklám, akkor zenét hallanak. Ha vidéken van reklám a hírek előtt, akkor ott, vagy akkor ott hallják a reklámot.
1: És ha, így van.
0: És ha nálunk a hírek előtt zene megy, az azt jelenti, hogy abban a körzetben, ahol te hallgatod, ott nem volt reklám a hírek előtt. Ezért van az, hogy van, aki zenét, van, aki reklámokat hall. Most a pesti Frekin nem volt reklám, ugye, Zsülci?
2: Így van.
0: A 89.5-ön. Ott hallottatok zenét, de én nem erre mondtam, hogy nem zenélünk, hanem arra mondtam, hogy a hírek után mi mindig azt tudjuk befolyásolni. A reklámokat az vagy reklámmal, vagy zenével váltják ki, azzal töltik föl, ugye, mert hogy van úgy, hogy a hálózatban el van adva Kaposvár, meg Szeged, ott szól reklám, de lehet, hogy Budapesten éppen akkor nincs reklám, ott meg zenét hall a budapesti hallgató. Jó, ezek ilyen apró kulisszatitkok.
3: Hírek előtt nem mi vagyunk, hírek után vagyunk.
0: Így van, hírek előtt nem mi vagyunk. Tehát, hogy zene megy, akkor azt a reklámblokkot nem tudta föltölteni, vagy nem akarta, vagy nem volt. És ennyi. Nem magyarázkodj egybe korábban. Így van.

0: Köszönöm szépen, igazad van. Igazad van, mester, megkövetlek. Köszönöm szépen, azért ez is jól esik, hogy néha a gyűlölet mellett azért meghalljátok, amit mondani akarok. De nem magyarázkodom, csak elmondtam, hogy beváltjuk, amit ígérünk, az beváltjuk, gyerekek. Olyan nincs, hogy jó, akkor nem zenélünk, és egy perc van, lemegy egy zene. Tehát azért ennyire pofátlanban nem nyomulunk, nagyon pofátlanban vagyunk, de nem nyomulunk ennyire. Belfastban sem volt reklám, ez fontos. Köszönjük, köszönjük szépen. Magyarázkodsz, mint Balási.
1: Jó, csak még nem sír.
0: Igen, mindjárt elsírom magam, nekem is be van készítve. Igen, annyi, nem annyi az osztalékom. Egy-két évig lehetne annyi. Ki tudok én is néhány ízés soros plakátot, meg háborús plakátot rakni, meg riogatni nyugdíjasokat.
1: Találj ki újat, jó? Abból már elég volt másfajta plakátot.
0: Igen.
2: De te se tudod megmondani, mennyit vettél ki belőle.
0: Ne, fogalmam nincs. Ne, arra, hogy fogalmam nincs, de az egészet átadom az államnak. Igaz, köszönjük. Hogy semmiféle érték köszönjük. Nincs benne állami megrendelés nélkül, de nagyon szívesen az államra hagyom az 500 alkalmazottat, amit majd nekik kell kirúgni, mert nulla állami megrendelésünk
2: lesz. Tőlünk kaptad. Mit ömtünk ki téged, de igen, igen, most visszaadod.
0: Igen. Felajánlom az államnak. Nem felajánlod Balázsit. Nagyon fontos, visszaadod.
2: Visszaadod, így van.
0: Ugye? Tehát, hogy ez nem felajánlod, visszaadod.
2: Piaci alapon már nem nagyon tudná működni.
0: Igen, így kamusztak, gyerekek, ennyi, hát ezt elmondtam.
2: Figyelj, ezt elhiszed, hogy ez a Rakoncai Gábor már megint rohangál?
0: Majd beszéljünk róla egy-két mondatot, igen. Hát így beszéljünk róla.
2: Ez őrület.
1: Igen. Ez az élete. Hát most
0: ez az élet, Babocsai.
1: Ugye most ő azt mondta múltkor, hogy itt volt nálunk, hogy leteszi az extrém kalandokat. Na nézd, letette, mert tulajdonképpen ugye se a déli, se az északi sarkra nem ment most el. Nem kezdett el egy ízébe, egy ilyen latikba átevezni az óceánon. Ahhoz képest egy kis futás, hát az semmi.
2: Ez belefér, igen.
0: Igen.
1: Szeretem a csávót.
2: Ez olyan, mintha én kimennék a szigetre így kocogni egyet. Ő meg elindulna. Hát.
0: Igen. Jó. Ne magyarázkodj! 4 órás műsorban csak 2 órát beszéltek. Most már mindenki ráfűzött erre. De a Rakoncaiban beszélünk, illetve hívjuk föl, ha végzett. Álljunk rá. Jó, Júli?
2: Álljunk rá a Rakoncaiban.
1: Most hívd föl, hogy majd fölhívjuk, ha megáll.
0: Vegye föl a telefont futás közben, és mondja, hogy mit csinál.
2: Ugye, ő olyan, hogy szerintem még fel is venni.
0: Egyébként, ha megbeszéljük vele, még egyébként igen.
2: Simán.
0: Abszolút, simán föl is venné, igen.
2: Aki kiállna fél napra, akkor se érnék utol a többiek.
0: Igen. Megszűnik a tények, írja valaki. Nem feltétlen azért ez így, nem feltétlen igaz, hogy megszűnik a tények.
1: Visszaalakul azzá, aminek indult annak idején.
0: Így van, igen.
2: Hírműsorra?
0: Igen, a fikcióból újra hírműsor lesz. Nem tudom, hogy maga a tények az lehet, hogy csak nevet vált, nyilván, mint híradó nem szűnik meg, de valószínűleg lehet, hogy kap egyfajta új arculatot, még az is lehet, hogy tények, mint név eltűnik, és ugye itt az egész ilyen infotainment műsor átalakulás zajlik a TV2-n, de nem gondolnám, hogy megszűnne, inkább azt hiszem, hogy adnak neki új műsorvezetőt, új nevet, és akkor a tények, mint név szűnik meg, de maga ott hírműsor lesz, igen. Tehát, hogy a formátum változik, és visszakapja régi fényét egy kicsit.
2: Kicsi erodálódott a brand, hogy úgy mondjam.
0: Mondhatni, egy kicsit erodálódott a brand, igen. Hát ez nyilván, gyerekek, egy ilyen tulajdonosi körben azt kell nyomni, amit a tulajdonos akar. Ez így megy a Fox TV-n is sajnos, ez így megy amerikai különböző médiumokban is, ne legyenek illúziónk, a Washington Postban, a New York Times-ban is, amilyen a tulajdonosi köröd. Azt erősített sajnos. Itt azért a tények ezen kicsit nyilván túlcsúszott, mert hogy azért belecsúsztak egy-két már nem tulajdonosi érdekört kiszolgáló bűtületes nagy propagandába, hazugságba és csúsztatásba, de nem fog nekik rosszat tenni egyébként. Sőt, az egész tévés piacnak nem tesz rosszat, hogy kicsit az erőviszonyok kiegyenlítődnek, és mindenki elkezd piaci alapon működni. A mindenki alatt azt jelenti, hogy az RTL eddig is piaci alapon működött, mert nagyon kevés állami hirdetése volt. De mondjuk, ha egy tények is, vagy egy TV2 is piaci alapon működik, az lehet, hogy egy kicsit egalizálja a versenyt, és újra valós versenyt feltételez.
1: Meg
0: valós
1: nem az lesz, hogy végtelen mennyiségű pénzből járt egy csatorna műsort, a többiek meg igen. A piacról. Tehát, hogy ez
0: igen, igen, igen. Ugye ez mindig torzítja a piacot, ez mindig torzítja a reklámbevételeket, ez az egész torzulás ez úgy van, hogy bárki, ha te mondjuk elképzeled, hogy egy taxis vagy cukrász vagy nem tudom mi, akkor azt kell elképzelni, hogy egy cukrászda kap nem tudom nagyon sok pénzt, te pedig próbálsz közben francia krémest eladni 2 utcával lejjebb. Úgy nagyon nehéz, miközben ők ingyen adják a francia krémest.
2: Dombitól láttam most éppen egy posztot, hogy itt sok 100 év után először megkereste a TV2 azzal, hogy eddig nem jutott eszükbe senkinek se jutott eszébe a Dombival interjút csinálni.
0: Dombi hírműsorba, azt el tudom képzelni. Igen. Úgyhogy ez mindenképpen izgalmas lesz egyébként. Nyilván a TV2-nek is most egy kicsit, hát hogy is mondjam, csak meg kell húzni a nadrágszíjat. Az állami hirdetések nagyon jöttek, most ezek nem jönnek, és ez ilyenkor egy ilyen konszolidációt jelent a cégcsoportnál. Meg egyfajta ilyen újjászervezés, rekonstruálást. Hát ez nem feltétlen idén látszódik, azért egy televíziós piacon ennek évek, mire ezek kifutnak, de jövő évben ilyenkor már lehet látni, hogy milyen egy újra piaci alapon működő televízió.
1: Milyen műsorokat tudnak csinálni, mennyi ki tudnak viszi el a nézőt.
0: A nézettség így is valódi volt, tehát nem azt mondom, meg nyilván piacvezető lett a TV2, tehát ezekkel a mondatokkal én nem ezt vitatom el, mert valóban megverték az RTL-t. De az, hogy valódi verseny lesz újra, és kicsit egyenlítettebb a mezőny, ez jót tesz a Forma 1-nek, ez jót tesz a sportnak, ez jót tesz a televíziózásnak, ez mindenkinek jót tesz, amellett, hogy nyilván most a piacvezetője vált a TV2, ez vitathatatlan. De sokkal nagyobb, hát hogy is mondjam, csak tortából tudtak enni a fiúk.
1: Nem, az egy teljes cukrászda volt.
0: Most a kieső állami bevételeket pusztán a reklámpiac bevételéből kell pótolni, és ez nyilván, ha stabilizálódik a gazdasági környezet, ez jót fog tenni azért nyilván a médiapiacnak is.
2: Visszatér a kicsit költséghatékonyabb kimpadon brand.
0: Azt nem tudom, hogy mit ér vissza, de az lehet, hogy nem egy 8 műsor lesz egyébben, csak 3, viszont az a 3 az koncentráltan a legjobb és a legnézettebb. Úgyhogy meglátjuk.
1: Kevesebb lámpa, kisebb díszlet.
2: Igen, lesz annyi spikkes.
0: Igen. Úgyhogy megnézzük, gyerekek, hogy megnézzük, hogy mi lesz. Ja, de szerintem a Tények az maximum nevet vált, meg műsorvezetőt. És akkor valóban a Tények úgy abban a forrában megszűnik, de mint hírműsor ott a híradó előtt, vagy a
1: nem hát tudom. Kell is, egyrészt jogilag is kell. Így van. Tehát, hogy a vállalásodban ugye nekik is benne, vagy a vállalásukban nekik is benne van. Másrészt, ez az egyik része, a másik meg a néző is. Egyébként igen. Kíváncsi lenne a valóságra.
0: Így van.
1: Itt az idő megmutatni,
0: ezért a TV2 bemutatja a legfrissebb igazolását. Németh Balázs!
2: Megszokták a nézők is, szeretik.
0: Megszokták, nagyon szeretik a népszerűségi indexe. Nagyon magas. A híradóban Németh Balázs.
2: Szeretik az ismerős arcokat.
0: Igen. Jönnek a telesopok, írja valaki. Ja, vagy hát Claudia átmegy a TV2-höz, és nem szerkeszti tovább a fókuszt, így van. Viki itt van velünk, jó reggelt, Viki, ciao.
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hello, Viki, hello. Mi a helyzet?
3: Na, minden rendben van, köszönöm szépen. Én megyünk az iskolába, készülünk az érettségire.
1: Te is? Nincs még meg?
3: Az érettségről megköszönöm, természetesen a nagyfiamat.
0: Aha. De te akkor az a szülő maradtál, aki fáj a hasunk, eszünk, alszunk, és 18 éves a gyerek ugyan, de többes számban beszélsz még róla. Ma nem megyünk iskolába, ma edzésen vagyunk.
3: Igaz is.
0: Aha, hát igaz, kemény.
1: A szerető anyai szív, az elviszi.
2: Érettségre azért egy kicsit mindannyian készülünk, tehát ez a hangulat most azért szerintem
0: nem, az összes családon állt. Készülök, várd meg, amíg én készülök az érettségére.
1: Te készülsz, Juli.
0: Várd meg, amíg fáj a hasunk, és nem megyünk edzeni. Tehát ezt így... Igen.
3: Vagy de valójában igen. Megyünk, mert együtt indultunk, tehát együtt megyünk az iskolához.
0: Ebben a formában, igen. De nagyon korán van még, ilyen messzire mentek, vagy miért?
3: Tulajdonképpen igen.
0: Aha.
3: Mármint, hogy, tehát, hogy ő inkább azt mondja, hogy szeret korábban bent lenni, ott még egy kicsi relax van, és akkor utána indul a mandula.
2: Aha. Viszont nagyon lelkes vagy.
3: Nem, nekem kell érettségünk.
0: Nem. Ma mi van, gyerekek, ma?
2: Angol.
0: Ma az angolt írják, aha.
2: És menni
3: jó,
2: fog?
3: Így van.
2: Mármint nem neked, hanem a fiadnak.
3: Jaj, persze. Kis ujjába kirázza. Ebben nőttek föl, hát.
1: Igen, most már nekik ez, hogy angolul kell érettségizni, az egy valami egész mást jelent, mint nekünk annak idején az orosz nyelvtanulásra meg ezek.
0: Igen.
3: Ja.
2: Meg hát most költöztünk haza, Londonból.
0: Az meg igen. Kivel játszanál, mi kikit választottál?
3: Juliskát,
0: nagyon jó.
3: A nagyfiam azt mondta, hogy őt választam.
0: Jó, helyes.
2: Pontosan tudja, hogy engem le lehet nyomni.
0: Igen.
2: Simán.
0: Tudja, hogy...
1: Gyakorlatilag ugye az ajándék az megvan, azt valljuk be, hogy ezen a héten a jelentkezések, én mindig én érek be először, így megnyitom az SMS falat, hát gyakorlatilag ma 4628 SMS érkezett éjfél és reggel 6 között, akik már játszani szeretnének.
0: Igen, ugye hát a wellness hétvége azért az nagyot megy nálunk, igen.
3: Számoltad egyenként, Feri?
1: Így van. Nem modern a rendszerünk, és sorszámozza.
0: Igen. Mehetünk, Viki, kész vagy?
3: Kész vagyok, mehetünk.
0: 3-2-1, tessék.
2: Na, mesélj egy kicsit nekem, Viki, hogy sikerült az elmúlt néhány nap mindannyiotoknak?
3: Ezt én is meg szerettem volna tőled kérdezni, mert jól tudom, hogy ti is érettségiztetek?
2: Jól tudod, én kérdeztem előbb. Hogy sikerült a történelem, hogy sikerült a magyar, milyen lett a matek, Átolvastátok már a megoldó kulcsokat?
3: Átolvastuk, de szerintem jól sikerült. Meg lesz a 4000.
0: Ott van, azt mondtad, hogy nem meg lesz. Azt mondtad, hogy nem meg lesz. Pedig jól mentél, ügyes voltál. Tessék?
3: Miért figyeltetek ennyire?
0: Figyelünk.
1: Azért figyeltünk, mert mától egy új szabályt vezettünk be, hogy aki nem nyer, az nem megy wellnessezni.
0: Igen. Igen. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj!
4: Gratulálunk! Az önnyereménye egy kétfős, két éjszakás wellness hétvége félpanzióval a 4 csillagos Hotel Vella Marinban.
0: Na, van egy ilyen.
3: Hát jó, köszönöm szépen.
1: Jaj, hát a pároddal mész?
3: Nem, a fiacskámmal.
0: Annyi, miért gondoltam, hogy ez így lesz?
3: Elhavastam az üzenetet.
0: Wellnessezünk, reggelizünk, evédelünk.
1: Hát azért egyébként ne elhagyta őket, ugye, a párja.
0: Én nem olvastam.
1: Igen, ezt leírta egyébként Viki, csak nem akartam itt előre, hogy ő most már egyedül neveli a 4 gyereket.
0: 4-et ráadásul?
1: Ja.
3: Igen, mind a 4 fiú.
0: Aha, na most megkedveltelek. Az le a kalappal, az... A férfi úgy döntött, hogy köszöni elég, és kiszállt a mulatságból, de akkor le a kalap. Azért 4-et vinni, az na, azért az...
2: Hány évesek?
0: Mekkorák?
3: 3-17 és 1-19.
0: Akkor azért ez már az alagút vége azért.
3: Igen,
0: ez már. Nagyok igen. Önállóak, azért az már könnyebb egy kicsit.
3: Szemtelenek meg mindent.
0: Jó, az benne van, igen. Az benne van. Jól van, hát akkor vagy tegyetek hozzá, és akkor lementek mindannyian, vagy mentek ketten, ezt már megbeszélitek. Érezzétek jól magatokat, jó?
3: Nagyon-nagyon szépen köszönjük.
0: Oké. Okay.
1: Jó pihit neked.
0: Ciao, jó pihenést.
3: Szép napot, sziasztok, Puszi. Köszönöm.
0: Hello, szia Viki, szia Viki. Az kemény gyerekek.
1: Azért 4 gyerekkel.
0: Apa mondta, köszöni elég.
2: Hát sok... 4 gyerekkel, 1 gyerekkel is.
0: Legal. De 4-jel, az már azért, hogy kamaszok, az már azért jó.
1: Jó, még nem tudjuk, mi van mögötte, tehát...
0: Jó, igen, tudod, nem tudjuk.
1: Ilyenkor nem látsz rá mindenre.
0: Nem is törünk pálcát, csak az úgy, a maga az élethelyzet kemény, hogy ott van az, hogy miért ment el, meg mi történt, ezt nem tudhatjuk.
2: Úristen, de jó helyre megyek ma. Nem jöttök velem?
0: Na.
2: Látatlanba. Na.
0: Látatlanba hova mész? Nem tudom, nem jött meg az energiám erre most így, hogy elmenjek veled látatlanba.
1: Én egy bőrgyógyász tudok, oda nem megyek.
0: Igen, oda mész.
1: Oda mész.
2: Oda megyek. Ez annál egy kicsit izgalmasabb, élvezetesebb lesz. Gyertek velem?
1: Nem megyek.
0: Hova mész?
1: Én nem akarok.
0: Mit csinálsz?
1: Tudod, hova fog menni? Disznókat simogatott a múltkor egy kávézóban a Zsüllel és az Annával. Igen. Akarsz menni?
0: Alaksorokba nem botladozva járkál, és nézi a csővezetéket. Kettes. Budapesten alulról.
1: Nem kicsit akarsz menni.
0: Érdekel.
1: A Gellért hegyen padokon ugráltál.
0: Igen.
1: Nem akarsz
0: Gellért
1: menni?
0: Gellért fürdő bejárás, az átalakítás, az átadás előtt rohadtul nem érdekel. Menni?
2: Azért merem ajánlani, mert szerintem ez titeket is beszippantana.
1: Vérrel festett oda. Nem akarsz
2: menni?
0: SM klub. Az. Vérrel festett, menstruációs vérrel az. Festett plakát.
2: Arra még
0: kiállítás.
2: Egy kicsit gyúrjál.
0: ez erre úgy azt számom, hogy na, mesélj csak. Tűzzománc tanfolyam.
2: Az, nem ez. Nem
1: pizsomában
2: ez
1: sétálsz az IKEA-ban.
0: Igen,
1: akarod?
0: Éjszakai nem. Pizsomázás az IKEA-ban. Tehát, hogy valami ilyesmit, igen. Kuponos ajakfeltöltés. Én egy hallgató.
1: Tesszaloniki. Még ez, ugye, hogyha Julit így végigvesz.
2: Ma elmegyünk, és holnap reggel visszajövünk.
0: Análfehérítés.
2: Az.
1: De jó.
0: Az még jó. Az. Ugye van olyan, hogy amikor bebarnul a Virgo Intacta anus rózsa, és ugye ez ott barna lesz, azt kifehérítik, érted? Nem, el kell menned egyre, Júli, el kell mondanod.
2: Tudod, hogy van ilyen, hogy szemérem ajak hialuron töltés.
0: Jó!
2: Olyan is van.
0: És ilyenre hívsz?
2: Aha.
0: Ilyenre mész?
2: De?
0: Egy rózsafehérítésre.
2: De ezt otthon nem tudom megoldani, egy kis domestosszal.
0: Hát egy hibajavítóval, korrektorra. Kis korrektorra.
2: Csak
0: lekopik egy idő után, de felmész gyertyába, fogsz egy hibajavítót, simán meg tudod csinálni.
2: Nem, ennél sokkal vagányabb.
0: Hereformázó pamacsos festőest. Na tessék, ez se jönnek itt a megoldások, hogy hova mész, folyamatosan írnak a hallgatók.
2: No.
0: Sekszörpöndörítés. Kakával festés. Biciklizni mész nyereg nélkül. Fejpüffesztés. Fővárosi csatornázási művek csatorna bejárása.
1: Jó, ide jó.
0: Ide mész?
2: Nem.
0: Martin Gerix kamion alváz alánézés. Ide se? Fogócska valami sötét M2-es metró lejáróba. Nem? Egyik se?
2: Aj, az a baj, hogy ez annyira menő, hogy ezen még nem is gondolkodtok.
0: Annyira menő, de akkor ne add ezt ilyen könnyen, ne add ezt akkor ilyen könnyen. Ne add ezt ilyen könnyen. Azért akkor megpróbáljuk kitalálni. Jó, akkor nem mondd el, akkor még találgatunk egy kicsit. Mindig vigyél minket egy lépéssel közelebb ahhoz, hogy hova mész. Jó, hírek után, akkor jövünk. De szeretem ezt, szeretek ilyet játszani. Te meg ne jöjjön a kedvem nekem is elmenni.
2: Figyelj!
0: Hánytól van ez a program?
2: Hát este fél hatra kellene érkeznünk.
0: Este fél hat? Egyébként az van, hogy gyerekek.
1: Ráérsz? Akkor te mész.
0: Este fél hat.

0: Nézd a szemembe, és mondd azt, hogy jövök, Juli.
1: De várj, mennyi idő a program maga?
0: Egy óra.
1: Egy óra? De kis hegyke egy óra lesz.
2: Fél.
1: Jó, élvezném?
0: A szemérmen szőzetedbe egy kis szívecskét fogunk borotválni.
1: Igen, ez egyébként, de élvezném? Tetszene?
0: Szerintem élveznéd.
1: Hüvelyszűkítő torna valami a Stanga Jóga klubba?
0: Ezért hívtalak téged.
1: Butt plug workshop. Butt plug workshop. Ilyen valaki fákon megy ugrálni. Na jó. Akkor közelebb jutunk a megoldáshoz, jó? Közelebb jutunk a megoldáshoz, és lépésről lépésre kitaláljuk. De a gépírás oktatás nem írja egy hallgató.
2: De nagy.
0: Kuponos.
1: A kuponos, glamuros gépírás oktatás nagyon-nagyon mérges leszek, jó? 3 perc, 7 óra, mindjárt találgatunk még, és jövünk egy témával, itt vagyunk rögtön a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: jelentkezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
8: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab kovászos cipó frissen sütve csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat. Tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
3: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
11: Úgy is tett!
12: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció második születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
3: Reklámot hallottak.
13: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: A Kronesznél idén májusban is a jótékonysági a főszerep. Az idei Kronesz Charity Run támogatottja a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány. Csatlakozz a jótékonysági futóversenyhez, fuss át idén is egy működő gyáron, és légy részese az igazi Kronesz hangulatnak. Részletek és jelentkezés a futás.marathonman.hu/Kronesz-charity-run honlapon. Találkozzunk május 9-én!
15: Keresd a prémium térkövek és műfüvek széles választékát a Gulyás tüzében, ha a cél a minőség és hosszú távra tervezel. www.gsv.hu.
10: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad. Tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Debrecen Autóház, Debrecen, Külsőböszörményi út 4.
16: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
17: A
15: Mandula cukrászdák egész évben sok-sok finomsággal várnak. Makaronok, nosztalgiakrémes, gurú és tökéletes torták a tökéletes pillanatokra. Várunk mindhárom mandulában, vagy rendelj online a mandulacukrászdák.hu-ról.
11: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kisbetegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
17: www.leukémiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
18: Indulj Debrecenből és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban vagy a wizzair.com-on és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.

0: az egészség a küldetésünk. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklám@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Debrecen is bekapcsolódik az Északi-tenger konténer forgalmába. Hangos mutatványok idén sem lesznek a nagyvásáron. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Tavaly nyáron adták át a Debrecen intermodális terminált az Északnyugati gazdasági övezetben. Kezdetben a földközi tengeri kikötőkből és Budapestről érkeztek ide vonatok, amik jellemzően gyártósorokat szállítottak. Most a Cargo elindítja a Debrecen Wilhelmshaven intermodális szolgáltatást, ami rendszeres logisztikai tengelyt hoz létre Debrecen és Németország egyik fő tengeri kikötője között, így a magyar terminál bekapcsolódik az Északi-tenger kontinens forgalmába.
3: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
2: Debrecen az elmúlt években látványosan kinőtte a hagyományos regionális központ szerepét, és mára a magyar ipar egyik legdinamikusabban fejlődő erőcentrumává vált. A városban 2024-ben már 211 jármű és gépipari vállalkozás működött, aminek teljes árbevétele elérte a 704 milliárd forintot, írja a portfolio.hu. A megyeszékhely gazdasági kilátásaival és fejlesztéseivel a június 9-i Debrecen Economic Fórumon foglalkoznak majd részletesen. Szombaton és vasárnap rendezik meg a debreceni tavaszi nagyvásárt. Eddig csaknem 700 kereskedő jelentkezett az idei vásárra, de várhatóan még további 2-300 árus foglal majd helyet. Lesznek családi kísérőprogramok is, de a szervezők a környéken élők nyugalmát is szem előtt tartják. Lelesz Györgyöt, a Debreceni Közterület Felügyelet intézményvezetőjét hallják.
4: Nem lesznek nagyon hangos mutatványosok, hiszen a lakók kérték, mert azért ott az elég komoly zajjal járt. Lesznek természetesen gyerekjátékok, de ilyenek, hogy ugrálóvár, pónilovaglás, de azok a nagyon hangos zenék és gépek azok nem lesznek.
2: A hétvégi vásár és előkészületei miatt a következő napokban ideiglenes forgalmi rendre és útlezárásokra kell számítani ezen a környéken. Vannak olyan forgalomkorlátozások, amik már ma este 6 órától érvényben lesznek, egészen hétfőn hajnali 5 óráig. Ezek jellemzően parkolási tilalmak a Böszörményi út környékén. Kigyulladt egy asztalos műhely hajdúszoboszlón a Bor János utcában, és teljes terjedelmében égett a 60 négyzetméteres épület. Ezen kívül tűz keletkezett tegnap egy tiszacsegei lakóházban is a Batthyány utcában. Személyi sérülés egyik helyen sem történt. Délelőtt többnyire változóan felhős lesz az ég, és többször is kialakulhat gyenge eső. Napközben a szél többször is irányt vált, kissé megerősödik, de mérsékelt marad.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri. Na, melyik lesz a kakukktojás? Hát persze, hogy a 106 betű.

0: Na gyerekek, itt vagyunk 2 óra után 13 perccel. Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók. Itt vagyunk,
1: hello.
0: És már is folytatjuk jövéten. Ugye kitelepülünk, egy kicsit változékonyabbra fordul az időjárásunk jövéten, de nem baj. Lesz egy pici eső májusban, az nagyon kell, aranyatér, visszaül a hőmérséklet, és igen, de nem baj, izgalmas lesz. Minden esetre ti még szép időben motoroztok hétvégén.
1: Időben kell elindulni.
0: Időben kell elindulni, én csatlakozom vasárnap, és a hétfő az még egyébként kiváló lesz, bárhol is vagyunk. Aztán azért érkezik egy hideg front, de nem baj. Nem baj. Győrben mi még 23 fokba kezdünk hétfőn, úgyhogy hétfőn...
1: Nem, az idő vagy a hőmérsékleten nem lesz baj. Baj. Tehát nyugodtan gyertek ki, max. Egy esernyőt, megcsináljuk megint a világ legcsúnyább esernyője
0: versen. Így van, az mindig jó. Az mindig jó, igen. Gyorsan egy közlekedési hír, hogy mi a helyzet, nézzük, azt nézem, hogy csend és béke, nyugalom, gyerekek, nyugalom, sehol senki.
2: Nem jöttek semmi.
0: Sehol senki, igen. Oké, jól van, na, szóval ott tartottunk, hogy Juli játszik velünk egy ilyen kis találós kérdés, és mi ezt szeretjük, valami nagyon jó helyre megy ma, hát és itt már próbáltuk kitalálgatni, hogy hova megy, a Butt Plug Workshop az egyelőre úgy néz ki, hogy naphallgatója díjas, ennél többet nem tudunk. Ennél jobbat már nem tud szerintem senki írni. De ugye azt mondta, hogy ez egy jó program, tehát hogy ez nem arról szól, hogy itt aztán itt bénázás van, meg nem tudom, tényleg menstruációs vérrel festenek plakátot, meg köldökszözt gyűjtenek, hanem valami jóra megy. Valami jóra megy.
1: Hát az országos csibésztallér verseny, amit írt nekem egy 5 pontos.
0: Az nagyon jó. A Paksi Mogyoró kiállítás nagyon szerint, a csibésztallér is jó. Várjál, hánykor kezdődik? 6-kor?
2: 6-kor kezdődik, 5:30-ra kell odaérjünk.
0: 5:30-ra. Hányan lesztek?
1: Hát lesztek?
0: De már úgy értem, hogy közösen, tehát többen vagytok, vagy egyedül vagy?
2: Hát rajtam kívül még mindenképpen lesz ott egy férfi.
0: Egy férfi lesz, hát ez egy ilyen kettős program. Te meg egy férfi csináltok valamit. Wow, várjál.
2: De beszállhatsz te is.
0: Lakásban, teremben, zárt helyen?
2: Zárt helyen.
0: Zárt helyen zajlik. Valamit te tőle megtanulsz?
2: Igen.
0: Tanít neked valamit?
2: Igen.
0: Ő ezt tudja, jól csinálja?
2: Ő ezt tudja, jól csinálja.
1: Szájjal csinálja jól, vagy kézzel?
2: Mindenével.
0: Mindenével jól csinálja. De nem valamilyen ilyen hogyan vetközzek le erotikusan című marháskodás.
2: Mert azt te már tudod.
0: Az meg egy úgy vetközök, hogy soha.
1: Át kell hozzá öltözni?
2: Át
0: kell hozzá öltözni. Szexi ruhát kell vinned?
2: Hát
0: mindegy. Amiben jól érzed magad?
2: Amiben jól érzem magad. Figyelj, annyira jó lesz, hogy én biztos, hogy nagyon sokat fogok sikoltozni közben.
0: Nagyon sokat fog sikoltozni? Kamerák vannak?
2: Lesznek.
0: Lesznek kamerák. Ezt hova megy?
1: Testmozgás?
0: Menopauza workshop?
2: Az! Feri menopauza workshop.
0: Csacska gyurmás szobrászak?
2: Néptánc bemutató?
0: Igen. Betyár körtefőző verseny a 65. Hónajjal fingás kézzel? Hátraszaltó tanulás?
2: Nem. Ha eljössz, akkor egy kicsit összekócolom a hajad.
0: Nem, nekem ez nem tetszik, hogy bármi, amit egy férfi oktat, nem akarok férfitől megtanulni semmit valójában. Tehát ez rád dolog. Kis labda dobás?
2: Igen! Feletrafáltál!
0: Gyógytorna! Ripe Ferihez mész, hátraszaltó tanulni.
2: Ne, azt
1: elengedte.
0: Azt elengedte.
2: Azt nem lehet megtanulni egy alkalommal.
0: Hát, ilyen, szabad a gazda, nem
1: egyenes
0: tudom, hogy mit csinálsz.
1: Egyenes út a hajlékony derékért?
2: Hát én biztos, hogy fogok közben hajladozni, jobbra-balra.
0: Hajladozol, aha, ez és ott lesz tánc. Egy férfi, valami tánc lesz ez.
2: Na, figyeljetek ide, volt hétfőn egy interjútok.
0: Igen? Hétfőn egy interjú. Erre milyen interjút csináltunk hétfőn?
2: Próbáljátok egy kicsit gondolkodni, milyen témák voltak hétfőn.
0: Hát ez már nekem nem fog beugrani.
1: Csütörtök van, Juli.
0: Igen, csütörtök van. Tegnapi sincs meg. Gyorsan daráljuk ezeket a témákat.
2: Szóval, ugye volt egy hétvégi hír, hogy a MOL székház tetejéről egy férfi leugrott.
1: Így van. Én már tudom, mit csinálsz.
0: Bázisugrással fölmászott a MOL székháza és leugrott onnan.
1: Tudod, mire megy.
0: Fogalmam nincs.
1: Nem már.
0: Hát ülök itt tök
1: hülye. Ebből nem tudod kitalálni, hogy bázisugrásról beszélgetünk.
0: Hát most gondolom, hogy nem megy el bázisugrani egy terembe.
2: Legyünk bátorak!
1: Legyünk
2: bátorak! Nem, a
1: tudod, hova megy szerintem? Abba, amikor levegővel fújnak alulról, és egy szárnyas ruha van rajtad, és lebegsz egy csőbe.
0: Nem, azt hittem valami jobb.
1: De nem biztos, ez csak az én tippem.
0: Ejtőernyőzni mész, én befekszel egy ilyen alulról ventilátorra, fújnak, és akkor lebegsz hülyén, neki csapodsz párszor a flexinek, és eljössz. 6000 forint per óráért Csepelen valahol valami lerobbant, nem tudom, ide mész.
1: Abból tudod, hogy világbajnokság
0: van. Ebbe fektetek
1: ide
0: energiát 10 perc, és olvasom az SMS-eket, és találgatok. Ejtő ernyőzni.
2: Annyira.
0: De szomorú program ez, te jó Isten.
2: Ez szomorú program.
0: De tényleg ide mész?
2: Szélcsatornás, igen, lebegésre.
1: Hát az én nagyon menő.
0: Azt gondoltam, hogy valami te mamma, tényleg mondom, minimum menopauzás vérrel festesz meg nekünk valamit.
2: De
0: és
2: arra nem hívtalak volna.
0: Aha.
2: Ugye megszólalt ebben a beszélgetésben Mátyás Máté, ugye egy bázisugró.
0: Igen.
2: És van Csepelen egy ilyen szélcsatorna.
0: Az is csak szexet akar.
1: Semmi. Az is csak akarja.
0: Semmi,
1: tudod,
0: az is csak
1: egy veled átölel.
0: Jó szexet akar, persze.
2: Kicsit megfogom a derekadat.
0: Gyere, Juli, persze, majd egy kicsit lefekszít levegő, majd mökédálok, és akkor majd megkézzel. És akkor ide mész. Semmi erotika, semmi.
2: Annyira szomorú. És akkor ide mész.
0: Hát ez meglehetősen kiábrándító program. Azok után, amikor a fénykorodban milyen nagy dolgokat csináltál, ahhoz képest egy szélcsatornába vergőzött, egy ilyen büdös bogár, nekicsapodva a plexinek néhányszor, hát ez volt, nagyon gatya. Ez nagyon gatya.
2: Voltál te már ilyenen?
0: Nem.
2: Na, hát akkor azért mondom, hogy gyere
1: már. De ezért, mert van véleménye róla. Ő neki tartása van, nem megy
0: baromi
1: el egy
0: jól ilyen. Néz ki, míg megtanulod, de ugye ez eleve nem megy elsőre, tudod. Nem. Mondom, párszor fölcsapodsz a plexire, néhányszor bedarál a ventilátor, rással a rácsra, eljössz, hogy élet-halál ura a rács, ami ott megfog.
2: Alattam fog kikapcsolni.
0: És Cseperem és Cseperem. Tudtam, hogy Csepelem van. Igen. Voltál? Jó, hát jó, ja, igen.
1: Forogzott össze-vissza.
3: Nagyon jó. Jó reggelt, sziasztok.
2: Nektek jó.
3: Nagyon jó.
0: Most kimegyek, főzök egy kávét, ebben több adrenalin van.
3: Nem, nagyon
0: elesek,
3: jó.
0: Elesek még a motoros pakancsokban.
3: Nagy tévedés.
0: Kicsit ránézek a motoros sisakomra, az most jobban is gurulok egyet Tigris Bukvencbe, az most jobban felizgatna, mint ez. Francba.
3: Nagyon jó, mikor így bedőlsz a csatornába. Egyébként van egy kis képzés előtte, csak mondom.
2: Azért megyek korábban. Spéci
3: ruha van, igen, van egy kis képzés, és akkor.
0: Nem tudom, gyerekek. Há, nekem Juli fénykorából azt idézi, hogy legalább hárpázik a nagy ajkaival valahol, miközben egyébként egy idős néni, érted, várat formáz a melléből, és közben hárfa tanfolyam nagy ajka, érted? Tehát innen indultunk, ehhez képest szélcsatorna, Csepelen.
1: Olyan szép programjaid voltak, Juli, tényleg.
0: Érted, amikor elmentél egy társasházba mesztelen jógára, és a néni ott főzte a tarhonyás hús közben egy szobakonyhába, te meg bent ott már vetköztél, érted, és pucsítottál mesztelenül. Az program volt?
3: Az igen.
0: Az igen. Ehhez képest szélcsatornás, fáradt ilyen kuponos program. Hagyjad már. Glamour napokat csepeli ejtőernyőképzésben. Hagyjad már. Hát
1: egy órát fogsz gyakorolni ahhoz, hogy egy percet így.
0: Menstruációs vérrel festettél évek ezelőtt, érted?
2: Az a baj, hogy felnőttél,
0: megöregedtél?
2: Nem, de az összes ilyen program. Nem
0: érted. Menopauzában, hogy érted? Hát régen ilyeneket csinálni. Ehhez képest, érted?
2: Egy ilyen program van még a radarom, ami nagyon meredek, de hogy elfogytak ezek a programok.
0: A snowboarddal lecsúszni a műhavas második kerületi sípályán.
2: Nem, tehát, hogy van még egy ilyen, amit így majd elmegyek és kipróbálok, és az azért durva, de
0: megkevesbedett Júli bevállalása, hogy a vizet megkevesbedik. Elfogytak, nincsen?
2: Ezek a programok, tehát ha van, akkor küldjétek, és elmegyek rá, de hát baszki, mindent kipróbáltam, ami ilyen kicsit inger gazdagabb.
0: Igen, de jött az SMS, csak hogy megint éljek ki belőle szarul. Balázs, régen te is bunkó voltál, ma már egész vállalható vagy. Érez jól magad, Júli.
2: Mindenki egy kicsit elfogy.
0: Mindenki egy kicsit megöregszik, egy kicsit felnövünk, igen. Egy kicsit nem akarunk már vért inni, vérrel festeni, bunkoskodni, felnövünk, megöregszünk, csendes rádióműsor leszünk. Te beledőlsz egy szélcsatornába, a Feri bolyonga izébe valahol valami kazamatában. Igen. Te felolvasó SMS Dosztojevszkibe, én meg
1: József. Jutott, gyerekek, idősödünk.
0: Én meg József Attila emlékházat látogatok szárszór, érted? Így múlik el ez a műsor, ami egyszer vérrel festett.
2: És zsűltitokban fétisklubokban
0: járkálunk. És csak BDSM és szadomazó klubokban járkál, hogy legalább valaki tartsa a régi szellemiségünket. Hát így múlunk el, gyerekek.
3: Igen.
0: Na jól van.
2: Nem tudlak berántani.
0: Erre?
2: Uh-huh.
0: Hát figyelj, ha semmi más nem lenne a világon, és mindenki meghalna egyszer, és ez az egy csepeli klub működne még, akkor sem mennék oda célcsatornába botladozni, hogy hülyén egy ruhában jön, neki esve párszor a plexinek.
2: Nagyon-nagyon sokat nevetnénk.
1: Az biztos.
0: Nagyon-nagyon
2: fájna a pocakot, annyit kacagnál.
0: Nem, de majd mondd el azért, milyen volt, kíváncsi vagyok. Meg csinálj valami fotót, vagy valamit.
2: Ja, azt mindenképpen, persze.
1: Videó lesz.
0: Videó, van be, van
1: és
0: belőle.
1: És ugye nagyon jó, mert szánalmasan nézel nagyon ki, mert elhúzza az arcodat.
2: Igen.
0: Hát az ugrás közben is, azért amikor 4000-ről zuhansz, akkor az arcod azért az ide-oda. Ide-oda megy.
1: Egyébként, hogy mennyire szánalmas a dolog, van belőle magyar világbajnok. Mert ebből van világbajnok.
0: Ja, figyelj, brutálisokat csinálunk. Belép, hátraszaltó, három hátraszaltó, lebeg egy kicsit, föllövi magát magasra, visszamegy, ugye emelkedik, süllyed, brutális, ugye ügyesek.
1: Na most ez nem te vagy, Juli.
2: Nem. Aztán nagyon meg fogtok lepülni.
0: Ez a veszély nem fény, hogy rádőj a ventilátorra, dobj egy hátraszaltót, kicsit fölemelkedjél, visszasüllyedjél, ez így ebben a formában, nem?
2: Rádőlök a ventilátorra, azt hallom, hogy katt, és kikapcsol.
0: Nem, rádősz a ventilátor, és azt látod, hogy alattad a rács egy kicsit így behorpadva megreped. Igen. És hirtelen betűnik, csak egy ventilátor. Majd betalál a ventilátor. Na, az látod, az Juliskás program.
2: Máté, fogod a bokám, kérlek, húzd.
0: Igen. Na mindegy, gyerekek, én kérek elnézést, drága hallgatók.
2: Ezt feldiszkoztad, rendesen.
0: Egykor ez a rovat, ez nagyon működött. Ma már ez van, hogy szélcsatornába fekszik.
1: Ha messzelenül csinálod, arra azt mondjuk oké. Okay.
0: Igen. Valami
1: legyen benne.
0: Valami van, ez így nagyon kevés.
2: A szélnyomás feltolja az implantátumokat a lapockámra. A vizslafülek.
0: Na gyerekek, beszéltünk arról, hogy elvileg felröppent szakmai hírekből, hogy búcsúzik a tények. Ugye erről beszéltünk. Hogy lehet, hogy vége, átszabják, átnevezik. A Göncit meg a Marsit már gyorsan kikapták ebből a történetből.
2: Nyaralni,
0: nyaralnak, pihennek, igen. És úgy néz ki, hogy hát felröppent iparági pletykák szerint ugye a TV2 megszünteti a tényeket. Ugye az infotainment műsorok megújítják ezeket a műsorokat. És hát a brand eróziója miatt szükség van arra, hogy fikcióból újra, hát hogy is mondjam, csak tények legyenek, mert ugye ez inkább egy fikciós rovat volt. És új brendekkel, a tanulságok levonásával indul a tények. Mi legyen a tények utolsó mondata? Nézzük akkor ezt így meg ebben a formában. Gyerekek, 20 éves brand. Hány éves a tények? Hát miatt a TV2 van, nem? 97 óta nagyjából. Igen. Híradó RTL tények. Tények az TV2. Szerintem nagyjából ott indultak ők is. 97-ben indultak a kereskedmények, a tények talán egy-két hónappal később, vagy egy évvel, nem tudom. De hogy még a Pálfival, a Stállal, emlékeztek? Tehát, hogy ez innen indult 100 000 évvel ezelőtt.
1: Basszus, tényleg.
0: Ők voltak először. Igen. Egy vidám kis hírra, mert közben azért adtak vidám híreket. Belehallgatunk, hogy milyen hírek voltak a tényekben, vagy milyen hírek is voltak a hírekbe? Egy olyat találtunk, ami egyébként egy méltó kilépője lenne, ilyen szépen elbúcsúztatnának. Ti láttátok a távirányítót önhatalmulag használó kakadut?
1: Ne haragudj, nem.
0: Búcsúzzon így a tények, most... hogy lépjen ki ezzel az éterből, a világból és a televíziózás történetéből, és akkor minden meg van
2: most
0: bocsátva.
2: Most, nem megyünk háborúba, most pár odafélnek a kakaduk is a távirányítóhoz.
0: Igen.
2: Mit csináltak a
0: kakadú? Van egy kakadú, ami ellopkodja a távirányítót, bekapcsolja a tévét és zenét hallgat.
1: Persze, csatornát vált és hangerőt ad a kedvenc zenéne. Ne szórakozzatok már, ez irgalmatlan szivatás.
0: Figyelj, megmutatom, most nézzek, ez real vagy nem real? Tessék, ugye a tényekben azért tudjuk, hogy sok minden nem volt valós. Tehát azért, hogy sok minden történt. Figyelj, hallgass meg.
1: Eddig jó.
0: Jó, már.
4: Ava táncolni kezdett. Kapcsolta a tévét a távirányítóval, a sötétben egy kakadú, és a zenét meghallva táncolni kezdett. Biztonsági kamera vette fel, figyelj, ahogy a madár gyakorlottan használja a távirányítót, majd a bekapcsolt hangos zenére táncolni kezd, ahogy önök is látják. A kakadú felébresztette a ház lakóit, akkor a hangerűvel hallgatta kedvenc slágerét. A gazdája nem hitt a szemének. Jackson, így hívják a kakadút, állítólag nem először csinált ilyet. Különleges kapcsolata van leginkább a latin-amerikai előadókkal és rapperekkel.
0: A kakadú bekapcsolja a tévét magának, és hallgatja a zenét, és táncol rá.
1: Ad rá hangerőt, és bekapcsolja a nappaliban lévő diszkólámpákat. Majd áthívja telefonon a haverjait, és szendvicseket készítenek piros arannyal a buli előtt.
0: Jó, mondom, hogy tények. Tehát, hogy azért, azért elmosodik a fikció a realitás között. Azért ne felejtsük el, ezt a tényekben láttuk. De nem tűnik AI-nak. A tévét bekapcsoló kakadú.
2: Érdekesen volt felsnittelve ez a történet. Először látsz egy ipari kamera felvételt, igen, majd egyszer csak ott van a kakadú, és premier plánban egy kamerában, tehát egy telefonos kamerában táncol bele. Tehát azt el tudom képzelni, hogy egyébként létezik ilyen kakadú, amelyik egyébként tudják, hogy mozog a zenére, de hogy ez nyilván be volt állítva. Tehát oda tették neki elé, lekapcsolták a lámpát, és most ezzel...
0: Ő bekapcsolt, tehát akkor ő megtanult, hogy igen. Hogy kell rálépni.
1: Igen.
0: Nem teszi össze egy kakadú egyébként, hogy bekapcsolom a tévét, és abban zene szól, és az nekem jó, és arra táncolok? Ez már meghaladja egy madár képességeit?
2: Én szerintem nem, ő tudja egyébként, hogyha megnyomja azt a gombot, akkor elindul a zene. Ezt szerintem nagyon-nagyon sokszor gyakoroltatták vele, hogyha itt rányomod a kis lábadat, akkor elindul a zene.
0: Azt írja Gergő, hogy követtem ezt a kakadút, nagyon sok videó van fent róla, a hír igaz.
1: Tehát... Na, igen, ezt akartam mondani, hogy nagyon sok magyarországi követője van, egy követőt idézek. Az a kedvencem, amikor a kakadu Alexát, tudod, a mesterséges intelligenc, utasítja, hogy kapcsoljon be zenét.
0: Ne!
2: Ja, de ne, ne, ne.
0: Ez a tények pluszba volt. Kapcsolj valami zenét, ez a tények pluszba volt valószínűleg a 21-23 órás kiadásban, igen.
2: Na de egy kakadúnak meg tudod azt tanítatni, hogy mondd azt, hogy Alexa play music, ennyi. Tehát, hogy és akkor ezt bemondja.
0: De nincs ebben valódi kognitív képesség, hogy ő érti, hogy utasítja az AI-t, ami bekapcsolja a tévét, és akkor ő erre táncol. Én ezt feltételezem.
1: De ha már magától csinálja meg, akkor össze kell tegye, hogy ennek az a végeredménye, hogy szól a zene.
0: Aha.
2: És az nem lehet, hogy...
0: Igen, mert akkor rájön arra, hogy szól a zene a végén.
2: Vagy az nem lehet, hogy tudod, megtanították rá, és pontosan tudja, hogy ha mondjuk megnyomja a gombot, akkor utána kap valami jutifalatot, vagy bármit.
1: Na de itt nincs jutifalat.
2: Hát utána, te azt nem látod, hogy odaadta utána, aha. Csak utána ezzel a felvétellel csinál mondjuk másfél milliós megtekintést.
0: Jó, mondom, tényekben láttuk, tehát ez innentől kezdve azért megkérdőjelez bármit.
1: Kedves hallgatók, jöhetnek a sztorit a sört kibontó jacuzziban ülő kutyátokról.
0: Igen,
1: jó,
0: igen.
1: Aki saját maga kapcsolja ezt.
0: Igen,
1: be.
0: Igen. Claudia vagyok, a fókuszban sokkal durvábbat láttam. Jó? És megcsináljuk a tények utolsó mondatát?
2: Csináljuk.
0: Jó, tehát oké, ha mondjuk tényleg vége a tényeknek, nézzük meg, mondjuk holnaptól, vagy jövőtől vége a tényeknek, egy utolsó mondatra még, akkor még ültessük vissza a Göncit meg a Marsit.
2: Jó.
0: Nem?
2: Hát ők köszönjenek el. Hát ők voltak az emblematikus arcok.
0: Egyébként... Hát emblematikus, igen, de hogy arcai mindenképpen, de hogy ők köszönjenek el akkor. Tehát mi legyen a tények utolsó mondata, amivel megszűnik? Ha megszűnik, és igazak az iparági pletykák. Mi legyen az az utolsó mondat, jó?
2: 1997. október 4-én indul.
0: Na, ezt mondom, júniusban indultak a kereskedelmi csatornák, igen, és nagyjából ott, vagy szeptemberben, és októberben elindult a tények, igen. Stál és Pálfi, szerintem ők voltak talán először a műsorvezetők.
2: Ott kivangolják egy ilyen trombita szólóval.
0: Jó, utolsó mondatokat várunk Anikótól. Szilenciú elfújják, igen. Jövünk mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: gyerekek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
5: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
6: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustbelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustbelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Ne felejtsd el befizetni a vízszámlát, drágám!
10: Nem volt időm, és már megint eltűnt az a fránya csekk.
9: Ideje elektronikus számlára váltani, most 6 havi kedvezmény is jár érte.
10: Igazán? Akkor tényleg most érdemes váltani. Végre nem lesz több elveszett csekk és sorban állás.
9: Na ugye, ezt mondom már mióta. Intézem!
10: Váltson e-számlára ön is! Kényelmes, biztonságos, környezettudatos, és most pénzt adunk érte.
9: Részletek a debreceni kötőjel vízmű.hu oldalon.
11: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
12: Rendeljen a Formula ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldest állak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
13: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad. Tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Debrecen Autóház, Debrecen, Külsőböszörményi út 4.
14: A Krone Kronesznél idén májusban is a jótékonysági a főszerep. Az idei Kronesz Charity Run támogatottja a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány. Csatlakozz a jótékonysági futóversenyhez, fuss át idén is egy működő gyáron, és légy részese az igazi Kronesz hangulatnak. Részletek és jelentkezés a futás.marathonman.hu/Kronesz_charity_run honlapon. Találkozzunk május 9-én!
15: Debrecen, figyelem! Május 14-15-én nyílt nap és bemutató terem megnyitó a Civis ablaknál. Innovatív műanyag és alumínium nyílászárók, modern árnyékolás technikai megoldások, szakértői tippekkel, kedvezményekkel és szuper ajánlatokkal. Civis ablak Kft. Monostorpályi út 88. Május 14-15. Ott találkozunk!
16: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
17: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
16: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
17: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Hirdessen nálunk!
19: reklamkukac.mcdb.hu
1: Reklámot hallottak.
17: Kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Hirdessen nálunk!
19: reklamkukac.mcdb.hu
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hír.

0: segítő szándékkal 2021-ben hívta életre a Mojtina Bábszínház a Vörös Sipkások nemzetközi találkozóját, hogy bemutatkozási lehetőséget adjon a különböző országok bábszínházainak és alkotóinak. 1925-ben született Kemény Henrik, ezért páratlan évben rendezik meg ezt a seregszemlét. A páros évekre pedig most egy újabb fesztivált hívnak életre, Mojtina vonal névvel. Láposi Terkát, a Mojtina Bábszínház igazgatóját hallják.
1: Páratlan évben tartunk egy Vörös Sipkások nemzetközi találkozóját. Ott a tradíciót, a vásári bábjátéknak a tradícióit követjük végig, és annak megfelelően hívunk meg nemzetközileg is híres előadásokat és játékosokat. Akkor legyen a páros évben olyan, amikor abszolút kiverjük a határainkat, az ajtóinkat megnyitjuk.
0: A Mojtina Kálvin téri épülete olyan kortárs előadókat fogad majd, akik bemutatják, milyen újszerű színházi formanyelv és vizualitás jellemzi napjainkban a bábjátékot. Három előadást láthat majd a közönség május utolsó hétvégéjén. Pénteken a Káva kulturális műhely lép színpadra, szombaton a Mesebolt, vasárnap pedig a Ciróka Bábszínház. Szentei Tamás kulturális osztályvezetőt hallják.
2: A 26-os év nagyon gazdag színházi fesztiválokban. Kezdődött a Deszka Fesztivállal, most folytatódik a Vonal Fesztivállal. Júniusban lesz egy gyermekszínjátszó találkozó Debrecenben, és a fél év záródik az országos színházi találkozóval. Nagyon színvonalas, nagyon jó fesztiválok ezek, és azt gondolom, hogy a debreceniek is elégedettek lesznek.
0: A Vonal Fesztiválon a Mojtina ugyan nem lép fel, de gyermeknap alkalmából a Debreceni Társulatot, a Debrecen Drive-on és a Nagyerdei Kultúrparkban is lehet majd látni.
3: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
0: A DV Parking Kft. Megújult weboldalán, a www.dvparking.hu oldalon kényelmesen, sorbanállás nélkül pár perc alatt regisztrálhatnak a közlekedők. A kérelmek benyújtására és az azok jóváhagyására vonatkozó tájékoztatás szintén megtalálható a weboldalon. Az eligazodásban, a gyors tájékoztatásban a chatbot szolgáltatás, vagyis a mesterséges intelligencia alapú asszisztens is segítséget tud adni.
3: A DV Parking információit hallották.
0: Délelőtt többnyire változóan felhős lesz az ég, és többször is kialakulhat gyenge eső. Napközben a szél többször is irányt vált, kissé megerősödik, de mérsékelt marad. Délig 18 fokig melegszik fel a levegő.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello.
1: Hello.
0: Drága hallgatók, 3:48 lesz pontosan 5 perc múlva. Gyönyörűen süt a nap, jó idő van, és hát jó idő is marad egész hétvégére.
2: Volt egy kis eső éjszaka, az biztató, reméljük lesz még.
3: Elverte a port, arra pont.
0: Így van, így van, igen, igen, így van. De legalábbis itt Pesten volt egy ilyen nagyobb lokális vihar, nagy széllel, szakadó esővel. Igen. És ugye arról beszélgettünk, hogy itt nagy brendek szűnnek meg, gyerekek, iparági pletykák szerint, megszűnik a Tények is például, ugye vége van. Nem a klasszikus mondatot akartam mondani, vége van kicsit, de úgy néz ki, hogy vége van, átszabják, a brand kicsit megkopott, és hogy nyilván át kell alakítani itt sok mindent, ugye, az infotainment műsorok is megújulnak, átszabják őket, a brand, hát hogy is mondjam, csak talán eróziója miatt, ugye, ez is szépen szólva, erre van szükség. Új brendekkel, talán új műsorvezetőkkel indul majd újra. Az egyébként ikonikus, valamikor ikonikus műsor, mert hogy 97 óta megy.
3: Igen.
0: 97 óta. Azért az kemény, gyerekek.
3: Az. De egyébként ez egy teljesen jó kicsekkolós mondat lenne. Mars Janikó így felkönyökre erekszik, és azt mondja, hogy vége van kicsi.
0: Vége van kicsi. Nekem az is nagyon tetszik. Köszönjük, hogy velünk voltak, és most napszövegben húzzuk fel együtt a redőnyt.
1: Mi van odakint?
0: Igen, hogy mi tulajdonképpen mi van odakint, igen. Ez is egy jó mondat, igen.
3: Köszönjük, hogy éveken keresztül velünk nézték a párhuzamos univerzumot.
0: Igen. Kedves nézőink, eljött az idő, amikor már nem kellünk. Mert igazat kell mondani, írja valaki, igen.
2: Megdöbbentem, köszönünk el. Bocsánat a milliárd, megdöbbentő.
0: Szóval. De valami kedves hír lehetne. Tehát a kakadús hír az abszolút jó hír.
2: Lenne, igen.
0: Az abszolút jó hír. Nem, hogy a kakadús hírrel búcsúznak el. Tehát akkor már valami ilyen legyen, hogy valami ilyen kilépő

0: legyen meg. Igen.
1: De akkor már mindenképpen mondjuk Tóth Gabi énekeljen a végén valami, egy jó asszony mindent megbocsájt.
0: Igen. Tények, utolsó mondata, lelépünk, gondolom nem gyalog. De szép, ez is de szép utolsó mondat. Igen.
1: Jó, Istenem, kíváncsi. Az igazság ligája lesz.
0: Kíváncsi vagyok. Ilyenkor új név, új műsorvezetők, hát, nem? Minden van így ebben a...
2: Új tartalom is.
0: Új tartalom is, igen.
1: De akkor lesznek klasszikus hírek is?
0: Szerintem klasszik híradó lesz. Tehát, hogy az, ahogy egy híradó a műfajában valójában szakmailag fölépül, annak mindenfajta szakmai kritériumával együtt, igen.
1: Teljesen új stábban, új arcokkal.
0: De az is nagyon jó, hogy Gönczi Gábor utolsó mondata, mars ki, Anikó. Igen, ez is nagyon jó, csak egy apró kicsi névváltoztatás, a tények helyett csak annyi lesz, hogy tényleg. Szellemeseket írnak a hallgatók, igen.
1: Legnagyobbat idézve, hazudtunk reggel délben este.
0: Az is mennyire durva szálló élet, így van. Na jó van, gyerekek, köszönjük szépen. Drukkolunk akkor. Az igazság oda át van. Minden esetre mi azért ezeket a kakadús híreket, ezeket szerettük. Előtt megnéztük, azért ennek a kakadúnak tényleg van sok-sok ezer felhasználós oldal, amiről beszéltünk a hírek előtt, és valóban be tudja kapcsolni a tévét, és táncol. Tehát, hogy oldva azért a politikai híreket, néha a tények is tudott olyat hozni, ami valójában működött, ez a kakadó, ez ott van. Tehát ez egy létező történet.
1: Ezek az állatok,
0: Istán követi.
1: Állatos oldalok nagyon nagyokat mennek.
0: Az állatos oldalak az valahogy az embereknél nagyon nagyot mennek. Igen, macskás, kakadús, ezeket szeretjük.
2: Igen, pedig
0: de nem tudom, hogy mit
2: valójában. Hát az, hogy cuki. Ennyit. Cuki, meg megdöbbentő, mert tudod, hogy nem ő csinálja az oldalt, hanem a gazdája, ugye?
0: Igen.
2: Vélhetőleg. De ugyanakkor meg aranyos, ez a kakadó, ez ilyen vicces, megdöbbentő, hogy úristen bekapcsolja a tévét.
0: Igen. Nézzétek a meccset, tegnap gyerekek, nézte valaki?
2: Volt meccs,
0: mi volt a meccs? Mi lett a meccs végeredménye?
1: A Paris Saint-Germain.
0: Tovább
1: jutott.
0: Vagyis akkor ez mit jelent?
2: Hogy az Arzenállal fognak itt eljátszani.
1: Május 30-án jönnek.
0: Magyarországra.
1: Igen.
0: Hiszen a BL döntő itt lesz. Nekem mi volt a legnagyobb esemény, amire nem mentetek el, pedig lehetőségetek lett volna?
1: Na ne szórakozz.
2: De már úgy kérdezed, tudom, hogy mi következik.
0: Nem kellett volna hívnom téged, azt kellett volna mondanom, hogy van egy, ne haragudj, én nem megyek, de odaadom.
1: Ne szórakozz, hogy van jegyed, és nem mész el.
0: Meghívtak a BL döntőre, igen.
1: És nem mész el?
0: Nem.
2: Más dolga van.
1: Mit vágjam hozzá?
0: Még nem tudom, mit csinálok, de nem tudom. Kérdeztem, hogy hányan lehet menni. Mondták, hogy figyelj, egy jegy van, nagyon sok szeretettel várunk. Hát itt az UEFA mondja a jegyárakat, horror csillagosség. És mondtam, hogy hát én nem tudom még, mit csinálok szombat, és ezt szerintem nem.
1: Hát
0: köszönöm.
1: A BL döntőre egyedül is kimész, basszus.
2: Hát igen. Biztos nem tudjuk, hogy ki van még a páholyban.
0: De ki játszik, azt tudom, ki játsz a BL döntőre?
1: Arzenál, Paris Saint-Germain.
0: Az jó, Paris Saint-Germain. Hát Messi, tudom. Nem,
2: úgy van. Itt talán már érted, hogy miért nem megy.
1: De nem, tök
0: az mikor van, ezen a hét? Most hétvégén, vagy jövő héten?
1: Május 30.
0: Az jövő hét hétvége. Vagy nem, az
2: hát
0: két hétvége.
2: Még arrébb van, vagy három.
0: Aha.
1: Mi, állj. Mit csinálsz helyette, ami
0: nem hírti? Csinálok semmit helyette. Megmondom, hogy történt a telefonhívás. A telefonhívás úgy történt, hogy van egy a BL döntőre, szeretnék-e menni.
1: Ráadásul ők hívtak téged.
0: Fölhívtak, igen, van egy jegy, igen. Hogy adnának egy jegyet, szívesen menjek ki. És mondtam, hogy figyeljetek, mikor van ez a kavírnyászás, hogy üldözik a labdát ott néhányan ott a VL döntő. És hát, hogy május vége. Nem tudtam megmondani, hogy mit csinálok május végén, azon a hétvégén, ezért nemet mondtam a BL döntőre, nehogy esetleg úgy mondjak rá igent, hogy közben valamit csinálok ott május hétvégén. Nem tudom, például kocsit mosok.
2: Igen, meg lehetsz a Balatonon.
0: Vagy most följössz.
2: Azért följössz, érted, hogy szombaton egy mesél is hazamegyek.
0: Pénteken lemegyek a Balatonra. Szombaton visszajövök, és még lemegyek szombat este, meg én is négyszer járom meg az oda-visszát.
2: Na, hát csupi. Érez ennyit?
0: Jó, hát csupi, érez ennyit?
1: Azért sértődtél meg egy kicsit, mert csak egy jegyet kaptál. Ugye? Ne,
0: az volt a kérdés, hogy vihettek-e valakit, de ismerem ott, hogy hova mentem, tudom, hogy melyik páholyba mentem volna. Tehát, hogy így Csányi,
1: azok
0: Orbán.
1: Az emberek még mennek oda? Nekik még van belépőjük?
0: Igen, jó kérdés, hogy Batom, Orbán, Szijjártó, én ismerem, meg vannak.
1: Belépsz, és azt mondod, Vitya.
0: De most ez egy nagy dolog erre nemet mondani? Most én kérdezem, én az én univerzumomban... Igen?
1: Igen.
0: Hiba volt?
1: Igen.
2: De mi miatt hiba? Hát nem érdekli.
1: Mert vannak olyan, tehát ha még úgy is, hogy abszolút laikus vagy, még úgy is, hogy nem nagyon érdekel a foci, azért egy BL döntőre az ember elmegy.
0: De most mit csináljak, ha nekem csak a kis pes?
1: Ja?
2: Érted? Hát van
1: de azok nem hívtak, a hogy NBA jegyet adtak.
0: Igen. Biztos, hogy nagyon nagy hangulat lesz egyébként.
1: Óriási hangulat lesz, iszonyatos derbi, biztos óriási küzdés lesz a pályán.
0: Nektek tetszeni. Soha nem volt olyan, hogy valami nagyon nagyra hívtak, és azt mondták, hogy figyelj, nem tudom, ez most egy olyan lehetőség, hogy úgy kicsit messze is van, meg a feneset, ugye, mi van, bejön valami jobb program?
2: Ugye?
0: Mi van, ha bejön arra a hétvégére valami jobb program?
1: A
0: nem lehet tudni.
1: A Gergely ugornyai felolvasó estre. Nem
0: van érte, taprocsét.
1: Egy kicsit bántam azt is.
0: Át lehet szapozni Szántódról izébe, érted, Révfülöpre. Hát mit
2: ilyen meccs
0: tudom,
2: lesz még, érted, de olyan naplementát ki tudja?
1: Hát az biztos. Ilyen meccs nem biztos, hogy lesz, és nem biztos, hogy Magyarországon lesz. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan csillag együttállás, amit lehetetlen.
0: Most komolyan lelkiismert furdalás hát csináltál, várjál. Milyen nap ez? Kik játszanak? Hol van
2: vasárnak?
0: Ez?
2: Vasárnak. Budapest.
1: Mert, tudod mit? Ez szombat. Ez május 30-a szombat.
0: Május 30-a szombat. Nektek soha nem volt ilyen, hogy egy nagyon nagy szansz, lehetőség, koncert, filmbemutató, utazás, és azt mondtátok, hogy nem köszönöm, kicsit önsonsontóan nem volt. Én bele se gondoltam, mondom, hogy messze van, nem tudom, köszönöm, aranyosak vagytok, hát én nem, most nem megyek BL döntőre.
1: Az a baj, hogy én mindig csak jó okkal hagytam ki.
0: Igen, tehát olyan nem volt, hogy magadat nem szabotálva valamiért nem menjél. Aztán, hogy itt van két Madonna jegy Párizsba, repülőben menjél.
1: Hol van a két jegy?
2: Nincs.
1: Én most azonnal mennék. Nem, olyan volt például, hogy lehetett volna mondjuk elmenni Szigetre, és megnézni valami random koncertet, és akkor így azt mondtam, hogy ahhoz most annyira nincsen kedvem, de hogy
2: de a arra, nagy dolgok nem érték el a Julit, érted?
1: De az, hogy egy BL döntőre nem megyek el, csak azért, mert egy-egyet adnak.
0: Nem is feltétlenül, nem, mert én gondolom, ismernek mindenkit, simán elmentem volna egyedül. Nem, egyszerűen nem valahogy úgy ott rúgják a bőrt, jó hangulat van, értem. De hogy nem
2: volt
0: nem.
2: Londoni meghívásom, George Michael koncert.
0: Londoni koncert, George
2: utána
0: Michael.
2: Utána halt meg a csávó, szerintem 2 hónappal.
1: És mit csináltál?
0: Nyomós érved volt, hogy nem mentél?
2: Nem, ugyannyira, már láttam itthon.
1: Atya Isten.
2: És mi minden, azt mondták, hogy de fizetik, menjünk ki, tök jó lesz. És akkor mondtam,
0: minek,
2: hogy
0: jár, pia, gyerekek, koncert,
2: George Michael 50 éves, még annyi van ebbe a csávóba, jön még ide majd akármicsoda. Meg volt a koncert, hazajöttek, hogy ú, de nagy volt. És 2 hónapra rá a csávó, ugye kicsekkolt.
0: Kicsekkolt, és mondta, utolsó
2: és
0: George Michael lett volna.
2: Nem láttad.
1: Adja
0: ezt valamilyen tévé? Hát majd megnézem ott.
2: Egyébként igen.
1: Egyébként meg valószínű.
0: Gyújj, berakok egy popcornt a mikróba.
2: Kényelmesebb is, érted?
0: De hova siessek, öregebben nem gyorsol.
2: Ideg a sör olyan, amilyen.
0: Lelocsolnak, ott kiabálnak, huligánok, üvöltöznek.
2: Mire bejutsz meg, mire kijutsz?
0: Legalább 6 percbe menni a puskácsba, meg onnan kijönni, érted? Szóval metrózgatok ott a vissz, és verekednek a végén. Kell ez nekem, csupi. De ott bajba kerülök, ott még jó, meg is vernek, érted?

0: mekkora foci fan vagyok. Hát nem,
1: ja, várjátok, az olyan lehetőség,
0: a BL hogy... döntő, maga a döntő, az, hogy egy BL döntő játszik, itt van Magyarországon, az Arsenal és a PSG, és ezt te megnézheted élőben egy ilyen derbit, arra az ember...
1: Tehát, hogy a fingom nincs, hogy kijátszik az Arzenába. Fingom nincs, hogy kijátszik a PSG-be. Azt tudom, hogy most szavazás van arról, hogy a Real Madridból menjen el az Mbappe. Ennyit tudok a fociról most jelen. Például, ezt aláírták 12-ben. Fogalmam nincs, ki van az Arzenál. Fogalmam nincs a PSG-be. De ez egy olyan lehetőség, hogy ingyen van, ott kell lenni, el kell menni. Nem, igen? Nem, akkor nekem valami van. Nagyon más van a fejemben. Én egy nagyon másik
2: túl sok
1: mozit
2: jót
1: nézek.
2: Kaptál az élettől, haver.
1: Igen, ez erről szól.
0: Nagyon, azon, nagyon
1: hogy köszönöm,
0: van.
1: Szeretem a focit, nem, adjátok valakinek, aki szívesen megy, nem veszek el egy helyet, valakitől, aki nem...
0: Jaj, ne, jó,
1: tétek, nem, mondtam, nem, fél, nem tudom, hogy mit csinálok. Megmondták, hogy mondd meg konkrétan, horrorárba van. Megkapod, ingyen van, gyere el, vagy ha nem tudsz, mondtam, figyelj, nem tudom, inkább nem, mi van, ha van, és tényleg ezért mondtam le, ott vagy, ott vagy, elvenni, de nem ott lenni, az trógerség.
2: Hát szerintem az lenne az igazi, Jenny.
1: Azt mondom,
2: hogy ó, de jó, nagyon jó, és
1: horror,
2: szombat délután telefonálsz, hogy hát srácok, itt vagyok. Sziasztok,
1: egy országos kék túrára kell mennem, most ne haragudjatok, le kell gyalogolnom a Kinizsi 100-ból egy 30
2: ki. Babóton akkor van a fesztivál.
1: Igen, Babóton fesztivál.
2: Jó, tehát Babóton vagyok a fesztiválon.
0: Vali, kérdele egyet, és add el.
1: Na, ez az igazi trógás. Mégis, hogy tudok menni, mennyi most egy 6 millió, akkor eladom 3 millió. Figyelj, horror árakat mond az UEFA, tehát hogy tényleg nagyon durva. Bennem az volt, hogyha nem merem 100%-osan megígérni, mert annyira nem rázott ki a hideg a programtól, akkor viszont adjátok valakinek, aki fixe habzó szájjal ott van, és lengeti az Arzenál zászlót. És mondtam, hogy köszönöm szépen, nem. De most így hallva titeket, valami nagy dolgot mulasztottam el.
0: De még nem lehet
1: látva, hogy csillog a szemed, ez valami nagy dolog lehet.
2: Nem tud visszahívni az ember, hogy mégis.
0: De azért csillog ennyire a szemem, mert én sokkal kisebb dolgokhoz szoktam. Tehát, hogy én szerintem ez egy olyan dolog, amin ott kellene lenni. Hát ez
1: igen.
0: Olyan, tehát hogyha jönne olyan... Magyarországra a Djokovic meg a Nadal egy meccsre.
1: Igen.
0: Arra a Zsül is elmenne, bár nem nagyon
1: érdekel. Miért menne el a Zsül egy Djokovic Nadal meccsre?
0: Elmennél.
1: Így gondolkoztok, hogyha ha lehetőség van, és nem érdekel, és nem szeretem azt a sportot, és életemben nem néztem egy Djokovicot, elmennék csak azért, mert így nem ad. Elmennél, sose néztél teniszt. Azt se tudod, milyen kézzel játszik a Nadal. Elmennél.
3: Ez egy társadalmi esedmény, persze.
1: De ez a FOMO, ez csak egy FOMO, hogy ebből nem maradhatok ki, de maga az esemény nem érdekel. Érted? Ez egy FOMO, hogy nehogy lemaradjak valamiről, amik nem érdekel. Így
3: de
1: működünk.
3: Hát, megjön a kedvemre.
1: De bennem nincs ilyen FOMO, érted? Én azt mondom, hogy te nem félek, hogy lemaradok róla. Miért? Érdekel a foci? Nem. Köszönöm szépen, menjen valaki, akit érdekel. Ez nem flancolás vagy kiégés. De akkor lehet, én gondolkozom máshogy.
0: Nem,
1: el kell ezen gondolkodnom.
0: Csinálnék egy csomó Insta sztorit, hogy mindenki irigyeljen.
1: Na, jó, igen, ez igen, igen, benne van. Hol vagy, Bali? Nem tudom, itt proszekózok a BL döntőn.
2: Ott izgatott itt lenne.
0: Ki volt a pálya?
1: Ja, az is lehet, hogy egyébként nem tudom, közben nem tudom, egy kapura rúgok a gyerekkel este otthon. Vagy mit tudom én, sétálgatok a fűbe és számolom a tücsköket. Nem tudom, érted? Tehát, hogy valójában nem tudom, de szerintem sokszor van inkább az emberekben egy olyan FOMO, hogy nem érdekel igazán a program, de valahogy nem maradhatok le, mert státuszot megjelenni, ott lenni, el tudom mondani, tudok vele flexelni. De engem nem érdekel a foci.
0: Van egyébként bármi olyan program,
1: nincs. Amire... Ha olyanba vagyok, nem akkor tudsz olyat mondani. Nem tudsz olyat.
0: A szélcsatornás lebegés.
1: Na jó, egy szélcsatornás lebegés. De mi a program, hogy van-e olyan program?
0: Van-e olyan program, amire azt mondanád, hogy na, ott kell, hogy legyek.
1: Nincs. Tehát, hogyha
0: bárki jönne, nincs. Előadást tart, itt jön, nincs. Fellép, akármi, hogy azon nincs. Ott akarsz lenni.
1: Ha aznap úgy kerek föl, és ráérek, és érdekel a dolog, akkor nagyon szívesen. Azt nekem ott kell lennem, mert egyébként én akkor, ha nem vagyok ott, akkor lemaradok. Na, ez nincs.
2: Jön a Buddha.
0: A Buddha jön.
1: Én a Buddha.
2: Hogy
1: hát jön a Jézus, meg a... Nem, akkor menj a jöntőnek.
2: Az a Buddha földi helytartója.
1: Igen, a Dalai Láma.
2: Azaz.
1: Volt már itt.
2: De most jön.
0: Hát külön a Balinál.
2: És akkor azt mondják, hogy kapsz vele egy fél órát. Arra csak elmész.
1: Hát megnézem a kis kalendáromat.
2: Motorozunk, vagy nem.
0: Ne. Bejelentkezek a kozmetikushoz. Hú, vagyok. Intim gyantát.
1: Fogászat, gyökér, kezelés délután. Hát mikor gyűn a láma? A bölcsesség óceánja, hol kolbászol, mikor jön
2: mikor
1: ide?
2: Mikor nekem bölcsesség fogam van, tessék. Bölcsesség óceánja.
1: Május 22, lábszörtelint és este
0: van, hat. Tele vagyok.
1: Hát tele vagy.
0: A láma se fér bele.
1: Lézeres análfehérítés 8 óra, május 19. Szerinted van itt?
0: Ha a láma eljön a lézeres análfehérítése velem együtt,
1: igen,
0: akkor
1: jöjjön elő is, oda fessük együtt fehér az ábuszunkat, akkor megnézze. Nem, szerintem ez, de hogyha ha reálisan fölméred, akkor ez inkább ez a nehogy kimaradjak valamiből, amiről most szól a világ, és elmegyek annak ellenére, hogy nem érdekel.
0: De ez nem lehet, hogy azért van, hogy mert már annyit láttatok, hogy már egész egyszerűen már így nem nagyon sok, nem tud kimozgatni.

0: egy ilyen esemény.
1: Nem, de szerinted ez csak az, hogy ki vagy égve, mert mindenhová jutottál? Szerintem ez egy reális önismeret, hogy nem érdekel, menjen valaki, aki ennek jobban örül, adjátok egyet. Köszi, hogy gondoltatok rám. Gyerekek, nem. Tehát, hogy csak azért.
2: Csak azért, mert ez egy BL döntő, úgyhogy egyébként nem nézel focit, egyébként nem érdekel igazából a foci, nem vagy benne, csak azért elmenni, mert ez egy BL döntő.
1: És biztos, hogy nagyon nagy, tehát olyan hangulat lesz, igen, és ilyen biztos, soha többet alkalom.
0: Én a hangulatért azért, hogy egyszer lássak élőben egy BL döntőt, azért biztos, hogy kimennék, úgyhogy átveszem a jegyet, ha gondolod.
1: Aha.
2: Eladó.
1: Nem, nincs már. Nincs. Eladtam. 3000 euróért gyorsan eladtik ezt papat.
0: Lett a tuning.
1: Na jó, van, mindegy. Azt hittem, hogy ti is tele vagytok ilyen, mehettem volna, de nem megyek című története. De akkor lehet, ebből csak nekem van. Nekem van ezer ilyen. Ezer ilyen, ami így volt, és így valahogy
0: de
1: nem.
0: De mi maradt még ki?
1: Hú, most azért biztos nagy foci drukkerek itt most nagyon anyáznak.
2: Megy, ne is nézz rá a falra. Ne, engedd el.
1: Igen, habzószájú kispaty.
2: Ez több 10 000 euró.
1: Csak nagyon durva. Nem is tudom, 5 és 10 között van a jegyár. Tehát, hogy valami tényleg horror. Habzószájú kispest és turkeve focdrukerek írnak, hogy dögölj meg, hogy nem menti ebbi
2: eddőt. Ha valaki a fél életét odaadná egy ilyenért.
1: Tökre meg tudom érteni.
2: Aha, és hogy szereti.
1: Milyen klassz lenne, ha erre mindenki be tudna jutni. Biztos, rossz lehet ezt végighallgatni, hogy valakit meg nem érdekel, és azért nem megy el, ő meg nem tud eljutni. Uh-huh. De ez mint a forma egy, nem? Tehát, hogy valaki tényleg azt mondja, hogy egyszer hadáljon ott a nem tudom, most téged nem érdekel, állnál ott?
2: Nem.
1: Ugye? Hogy, nem. Hogy valójában nem.
0: Én úgy vagyok vele, hogy ezerszer jobb egy ilyen program, mint hogy otthon ülni, és nem tudom, 22-szerre bekapcsolni a Netflixet.
2: Nem biztos.
0: Tehát, hogy minden ilyen program, az egy lehetőség arra, hogy valami új dolgot láss. És kevés ilyen program van az életben, amihez így odaférhetsz.
1: Aha.
0: És ha lehetőséged van arra, hogy valami történjen,
1: akkor benned van egy ilyen fombó, hogy nem maradjak le. Nem úgy érzem, hogy te most ebben vagy, hogy van egy ilyen habzsoljuk az élvezeteket, az életet, és éljük meg mindent, ami lehetőség adódik. Nem?
0: Látod, megyek szélcsatornára.
1: Hát mész szélcsatornára, érted? Mert rámusz fejéríteni, és érted, erre szélcsatornában mész feküdni. Na jól van, jön egy vendégünk, gyerekek, huha. Vendégünk érkezik hozzánk, és mindjárt erről beszélgetünk. Ölelés terapeuta?
0: Igen.
2: Júli, nem a magadnak választottál?
1: Na, mindjárt megnézzük, mit jelent ez pont.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: fülkeljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.
0: Délután 5-kor a

0: dolgozol, van egy családod, tehát hogy ilyen alap, ilyen teljesen hétköznapi kérdéseket teszek föl nekik, és akkor már el tud indulni egy beszélgetés.
1: Jó, belép a szobába, megkínáltad vízzel, bementek a szobába, ott van mondjuk egy ágy, tehát hogyha én úgy szeretnék ölelkezni, hogy lefekszünk.
0: Igen, van egy szék is, hogyha ő először itt távolságot szeretne tartani, akkor odaül le, de ha akar, az ágy szélére is leül.
2: És van, hogy lefekszetek is együtt ölelkeztek az ágyon? Extra
3: bizony.
2: Családos, férjes, feleséges nő, férfiak, nők oda mennek, és fekszetek együtt összebújva az ágyon. És ő azt mondja, azért, amikor a feleségemtől nem kapom meg, vagy leterhelt, vagy gyereké vannak, és akkor ott bújtok egy fél órát.
0: Igen.
1: És akkor lehet kérni kis kiflit, meg nagy kiflit?
0: Ahogy szeretném.
2: Ne csináld!
0: És felnőtt
2: férfiak elmennek, hogy kis kiblőbe feküdjenek?
0: Akár. Vagy úgy fekszik hozzám, hogy a mellkasomra teszi a fejét, és akkor így ölelem, mint a felesége.
2: És akkor nekem
1: tűnik egy nagyobb
2: hogy a feleséged, a feleséged nem csinálja.
4: A feleségétől ezt nem kapja meg, azért megy hozzád.
0: Így van, így van. Általában gyerekük van, vagy több gyerekük, akkor ott már a logisztika, ki merre megy a lakásba, és akkor, vagy a gyerekért, és akkor egyszerűen már ilyen eltávolodtak az emberek, meg ugye volt a közben egy Covid is, ami szintén távolságtartásra hozta az embereket, ugye én tömegközlekedéssel járok, azt is látom, hogy eleve a metrón is már tágasabban ülünk, mint mondjuk egy Covid előtt.
1: Uh-huh. És
2: addig kérdezek, ami gondolkozó, hogy zuhanytus, fürdő, törölköző, az ki van téve?
4: Ja, tehát,
0: hát nem szükséges.
2: Nem szükséges. Nem. Hát szokott lenni, hogy dusfürdő.
4: Ez egy másik szolgáltatás.
2: Na. Nem, azért hallgató kérdezte, hogy zuhanytus, fürdő.
4: Én ezért nagyon sokat jártam egy masszírozó helyre, ott például az volt kitéve egy kis tábláskára, hogy ahogy hozzáérsz a masszörhöz, és valami olyat csinálsz,
2: vége akkor azonnal vége.
4: Nálad van szabályrendszer? Mit szabad, mit nem? Meddig megy el egy ölelés?
0: Hát ugye maga a szolgáltatás az teljesen erotikamentes.
2: Hát de van, aki túlgondolja? De van, aki túlgondolja?
0: Eddig érdekes mód nem volt.
2: Soha senki nem érezted, hogy enkül az fény. Fény van az enkül. Kicsit a pisztolytáskája elkezdte nyomni. Semmi. Idegen férfiak összebújnak egy idegen nővel. Egy szobában. Nem történik semmi. Soha nem volt ilyen.
0: Utólag volt. Mert utólag SMS-ben, hogy volt, aki írogatott utána, hogy hát ő közelebbinek érezte ezt az ölelkezést, mint ő, amilyen szolgáltatásra jött, és hogy esetleg elhívhatna egy kávéra is. Uh-huh. És akkor hát én visszaértem neki, hogy ne haragudj, ez eddig tartott, amíg nálam volt.
2: Hol a határ? Ha finoman még beleszuszog a nyakadba, és kicsit a nagy kiflibe ott fekszik mögötted, és kicsit lihegve átszuszogja a füledet, az még az ölelés része? Vagy van egy, valahol egyet ilyen
0: hát
2: etikai, vagy
0: morális? Hát most, hogyha pont ott a feje, akkor mit tehet róla, hogy oda szuszog?
2: És neked nem fura, hogy 8 órában van idegen férfiak szuszognak a füledbe? Én értem, hogy
0: nem, te... mint szuszogoda.
2: Nem, mint szuszogoda.
0: Nem. Aha. Van, akivel egymás mellett ülünk és átöleljük, van, akivel állva megöleljük egymást, megsimizem a hátát,
1: na ez az, hogy
0: a buksiát.
1: Simi van közben, valami kis simi?
0: Persze, hát az megnyugtató, tehát, hogy ez az érintkezés, az érintés eleve, ugye ez a stresszoldás, meg a magány lényege, mint magánynak, hogy érezze azt, hogy ott vagyok neki, és megnyílhat akár, vagy ellazulhat.
1: Olyan nem volt furcsa, hogy amikor azt mondjam, mondd a nevem.
0: Nem.
2: Visszatérő vendégek vannak, vagy mindenki egyszer megy, vagy van, aki visszatér?
0: Egy-kettő visszatérhat akár, vagy ellazulhat.
1: Olyan nem volt furcsa, hogy amikor azt mondjam, mondd a nevem.
0: Nem.
2: Visszatérő vendégek vannak, vagy mindenki egyszer megy, vagy van, aki visszatér?
0: Egy-kettő visszatér.

0: Schützen mein Lichtblau.
1: Rosszakat el kell ítélni, akik bűnösek, szenvedjenek.
2: Persze, jók a programok, minden jó, csak sok köcsök van.
3: Hát most nem azon van a hangsúly, hanem most komolyan mondom, hát igen.
4: Nyugodt vagyok, ellazulok. Nyugodt vagyok, ellazulok.
5: Magával meg nem beszélek.
6: Van szükség rendőre, mentőre, tűzoltóra?
5: Nem beszélek velük, jó? Ott a posta. Haragszok magukra. Tudja, hol a posta? Föl vannak jelentve. És nem beszélek magukkal.
6: Értettem.

0: 3:49 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Minket nem szántottak be, itt vagyunk. Egyszerűen van úgy technikailag, hogy nem indul el a hírek. Ez egy hiba. Valamilyen gépi hiba. Számítástechnikai hiba, itt nem indul el. Viszont akkor zene megy alatta, és ez a zene ez 3 perc masszív garázdálkodásra ad okot.
1: Rég volt ilyen tartalmas és informatív a hírek.
0: Nagyon tartalmas, nagyon informatív. Nagyon most vagy az alázenét hallgatjuk, ha már nem indul el, az már nem tud elindulni. Tehát akkor az kész, ez a blokk az ott bezáródott, ablak vége, kész, nem indult, ott nincs hírek. Hogy vagy a lázenem egy, vagy egy kicsit, akkor már hangeffektekkel feldobjuk, és minden, ami a hangeffektáról benne van, az ilyenkor megszólal. Valójában ez történik. Néha van úgy, hogy ahol technológia van, az megáll. Hát a budapesti hírek nem indult el. A vidéken szóltak a hírek. És ilyenkor mi halljuk, ugye, hogy hát zenem egy alatta. Na most az, hát az régi Balázsik hallgatóknak tudják, hogy azonnal mi jön. Kinyitjuk az effektárat, és kicsit megspékeljük.
2: Ez most mi?
0: Igen, hát vannak az újoncok, akik ezt most nem értjük, meg mi történik.
3: Túszok vagytok, két köhögés az igen.
0: Igen. De vannak, akik imádják. Tehát valaki azt mondja, hogy ha egyszer így ér véget a műsor, egyszer végezt a műsornak, hogy így kell véget érni. Na, milyen volt? Várjál, időjárás, Ferenc. Köszönjük szépen.
4: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Valaki csak ennyit, úgy látom, nem csak a tények, dobta be a kanalat. Igen, egy kicsit mi is letérdeltünk. Szóval ti elmentetek egy ilyen kis összebújó ölelésbe, ugye ölelés terapeuta volt a vendégünk, gyerekek, felnőtt nők és férfiak járnak ölelkezni kis kiflűbe, nagy kiflűbe feküdni egy kanapén. Meglehetősen bizarr, de értem a hiányt, nagyon, amit pótol valójában.
1: Hát én elkezdtem be sunyogni a lányokhoz, mert ugye a szerkesztői milyen szobában...
0: Felfoghatatlan, ami ott történik. Majd erre
1: visszatérünk a kitelepülések kicsim. Hogy elkezdtem besugni, hogy rájuk nézek, hogy mi történik. Hát, hogy is mondjam, ilyen szégyenkezéssel, vegyes borzongással fordultam ki, ahogy két ember ezen a kis
0: kékbabzsákon bújnak.
1: Bújnak, csöndbe vannak, lecsukott szemmel, tehát úgy aludtatok, mint teljesen egy édes pár.
0: A Laci csak mondja, hogy fiú, tényleg bújnak, és mondja, figyelj, nem merek oda nézni. Nekem ez felfoghatatlan, hogy egy nagyon kedves, tehát egyébként tök helyes csaj, meg aranyos, igen, meg kedves, de hogy egy vadidegenül bementek, és ott bújtatok ezen a babzsákon ott ketten, mint a vadmalacok, ez számomra teljesen értelmezhetetlen.
3: Tudod, mi a forra? Az elején egy kicsit zavarban vagy, igen? Aztán elkezd megnyugodni a légzésed, és úgy kiengedsz.
0: Aha.
3: Jó illata van egyébként, de hát, hogy az orrom az a tarkójánál volt, én voltam a nagy kifli, és akkor így hátulról átöleltem, és közben egy picit simogattam.
0: És akkor a kiengedés az, hogy...
1: Ez az!
0: Juli! Azt a mindenit!
3: Hogy Patricia, de hallgatom! Ez még belefér!
0: Te jó Isten, úristen! De és akkor arra néztem, és azt láttam, hogy tényleg ott bújtok.
3: Kellemes volt.
0: Vigyetek, de ez milyen, hogy alapvető dolgokból szolgáltatás lett, azért ez milyen érdekes.
3: Hogy emberek fizetnek azért, hogy egy kicsit hozzásöndörögjük.
0: Szóval azért ez egy Black Mirror rész, ha belegondoltok. Oda jutottunk, hogy emberek elmennek egy ölelés terapeutához, és kifizetnek 25-30 ezer forintot, hogy egy vadidegen ember kis kiflibe megölelje őket. Amennyire vicces, annyira dermesztő, annyira abszurd, és amennyire abszurd, annyira valós, de hogy egyszerre minden,
3: de
0: nem?
3: Azon gondolkodom, hogy mondjuk 30 vagy 40 évvel ezelőtt többet ölelkeztünk.
0: Szerintem nagyobb volt a család, ott voltak a nagymamák, többen éltek együtt, benne volt azért ez valahogy jobban, nem idegenedtünk el így egymástól ennyire szerintem.
1: De
0: nem?
1: A testi ölelés az meg nem volt ilyen, sőt még inkább kevés testi ölelés
0: igen,
1: volt.
0: Mondjuk a szüleink generációja nem, kevésbé kapott, és ezért kevésbé tudott adni. Mi talán azt pótoljuk, amit nem kaptunk meg, vagy nem adtak meg
1: igen,
0: nekünk.
1: Igen, viszont oda eljutott a világ, hogy most már legalább az igényed van rá, tudod, hogy ez egy nagyon fontos dolog két ember között. Akár ez szülői kapcsolat, akár párkapcsolat, akár milyen kapcsolat, tehát hogy tök fontos, és ez fontos lett volna 50 évvel ezelőtt is, csak akkor nem volt divat, sőt, igen, kifejezetten fölháborító volt, ha te mondjuk a saját feleségedet megcsókoltad nyílt helyen.
0: Még fura, hogy itt az utolsó 5 percben egy kicsit ollóztatok, de
1: igen,
0: hát
1: igen, fogtad végig mellé.
3: Azt már egyben valami jó is.
0: Kicsit idő elollózgottatok, írja. De ez egy kicsit fura volt, hogy arra részünk felül, és látod, hogy masszívan ollóztatok.
1: Akkor én kijövő, jó a látvány, de hát.
0: Kicsit túlszaladt ez az ölel ölelése, de hát ha ollóztok, ollóztok.
3: És beletúrtam a hajába.
0: Igen, Covid idején miből élt, kérdezi valami. Viszonylag friss a történet, mióta egy-két éve csinálja.
3: Pár éve csinálja, egyébként idős gondozással is foglalkozik.
0: Aha, nem, tényleg le a kalappal meg. Én értem, tehát a lélektanát, a hiányát, ennek a testi és fizikai és lelki ellazulását, és az oxitocin termelést, és az örömhormonok, tehát mindent értek, amit fizikailag ez beindít. De közben valahol mégiscsak nagyon szomorú és bizarr világ lett ez, hogy emberek ölelésért kifizetnek 20 000 forintot, hogy magányos vagyok, vagy gyászolok, és gyere ölelj meg. Tehát, tudod, hogy valahol közben meg borzasztóan dermesztő az
3: pont,
0: a világ.
3: Pont azon gondolkodtam, hogy ha bármelyikőtök kellene így most ölelkeznem egy ilyen babzsákon, az, annak lenne valamilyen színezete. Tehát valószínű, hogy röhögnénk, meg egyikünk se tudna ebben a történetben így lelazulni, meg így feloldódni. Talán az Anna lenne az, akivel úgy tudnék oda bújni, hogy nagyon gyorsan így le tudnánk lazulni.
1: Most mert velünk mi a bajod?
3: Mert végig vihognánk szerintem az egészet. De úgy, hogy egy idegen emberhez
0: lesz, hogy oda, könnyebb, igen.
3: Sokkal egyszerűbb. Tehát, hogy nem, és nem kell magyarázkodni, nem kell semminek se történnie, csak egész egyszerűen a fizikai közelség.
1: Ez ugyanaz a rendszer, ami a pszichológusnál van, hogy családon belül nem beszéled ki, nem mondod el, és elmész egy vadidegen emberhez, fizetsz neki x 1000 forintot egy órára.
0: De azért van egy fizikai kontaktus. Tehát, hogy azért ez...
1: De most én az alapot mondom, amit most a Juli mondott, hogy egy idegen emberhez tök szívesen hozzám bújik, és el tud lazulni, hozzánk meg azt mondja, hogy nem tudna, érted? Tehát, hogy ez ugyan úgy működik, akkor mint a pszichológusod?
3: Szerintem
1: hogy oda eljársz?
3: Azok az emberek, akik ide jönnek, azok szerintem otthon bújnának, csak effektíven nem kapnak, hogy is mondjam, viszonzást.
0: Aha, igen, Anna, viszont megvan a mi vállalkozásunk. Most itt egy hallgató, ketten fogjuk csinálni. Ha valakinek minden rendben van, 35 plusz áfáért elküldöm az Annába. Ezek vagyunk mi ketten. Jó? Kihez mész? Annához vagy Balihoz? Balihoz, üljél le ide. Gyere. Hogy nézel ki? Mi van rajta? Na ide figyelj.
3: Így keltél föl?
0: Így keltél föl. Ez az állandó fel. Így, ez
3: hogy ezen már dolgoztál? Oh.
0: Na eltakarozta a jó bűn. Anyám, menj. Menj, 35. Köszönjük szépen. Hogy vagy fölöltözve? Jó? Annához akarsz menni? Annát is meg. Férfi ez, hogy nőz akarsz menni?
3: Ez egy szadomazó
1: szolgáltatás. Lenne egy kis előfelmérés, ahol elmondja a csávó, hogy olyan bizonytalan vagyok, hogy jól csem az életemet, erre a válaszod.
0: Ez az vagy. Egy szerencsétlenség. Igen. Vagy. Egy
1: utolsó szardarab.
0: Egy szardarab.
1: És mester.
0: Hogy maradtál eddig életben?
1: Nem érzem a családomban a helyemet se.
3: Hát, mert nincs is.
0: Anna, gyere ide, segíts. Mondd el neki te is.
2: Én is mondanám neki, hogy minek születtél meg erre a világra? Te szerencsétlen.
3: Hát veled is
2: nem
3: csak
2: tudod jó dolgot, mit csináljál. Na húzzál el innen, tedd le a pénzt, azt húzzál el innen, tényleg.
0: Na. Lenne ölelés veled, mi meg megnyitnánk. Túl sikeres vagyok, hadd menjek el hozzátok egy órára, című szolgáltatás.
2: De jó, Balázs, én ebben nagyon benne
0: lennék. Ez a mi szolgáltatásunk, ez lett. Ezt már megcsinált a Cser Ruzsi, de valaki.
3: Most milyen jól sikerült.
0: Azt milyen jó, milyen
2: de mi nem beszélgetnénk, tehát semmi, nem ilyen pszichiátriai, mint a Csernus, csak elküldjük az anyjába.
0: Ennyi. 20 plusz áfájra elmegy az anyjába. Na mindegy, gyerekek, hát itt tartunk, ölelés terapeuták is van.
1: Ha például nálad a Miro elmenne ölelés terapeutának.
3: Hogy elmenne ezt a szolgáltatást igénybe venni?
1: Nem, ő
0: igénybe
1: csinálná.
0: Venni, vagy csinálná?
1: Nem, ő csinálná.
3: Nagyon meglepődnék.
1: De azon kívül, de mégis így rájön, hogy ez neki megy, jó lenne. Te úgy azért mit szólnál, hogy naponta 8 ember oda megy és megölelgeti ebből?
0: Én nem látom ebben a szexualitást, semmit.
1: Tényleg?
0: Semmit. Összebújsz, értem, megölelsz, nekem ebben semmi nincs. Most nyilván a párod csinálja, kinek mi fér bele, de hogy kevés, én nem látok ebbe szexualitást. Azt, hogy a pari esetleg egy ölelésnél túl gondolja, oké, de én nem látok ebbe szexualitást. Összebújjunk, vágysz rá, gyere, megölelek, adok egy ölelést. Hát nem, én nem látom a szexualitást benne.
3: Az egyébként tök furcsa, hogy azt gondolom, hogy ilyen típusú munkát, az, hogy valaki ölelés terapeutává válik, azt főleg nők csinálják, nem? Mert valahogy szeretetet adni, meg kapni, azt inkább nőtől szeretnél.
1: A kökén az ingyen ölelősöd, ő férfi volt.
3: Igen.
0: Ja, ugye, mert találkoztál egy ölelőssel, aki megölelte az embereket a kökin.
3: Igen, a határúton ugye jöttem fel a metróból, és ott állt egy férfi, egy ilyen transzparens alatt azzal, hogy free hug.
0: Igen, mellett egy 50 kilós szatyorban Rolexek,
3: pénztárcák,
0: éves bérletek, iPhone-ok és minden, amivel közben kizsebelt a nyomorúságos nyugat-európai turistákat. Free hug, persze, a kökin free hug, hagyjad már. Tudjuk, mit jelent a free hug a kökén. Mindenedet legombolták, a pénzedet, a tárcádat, az órádat, mindenedet.
2: Közben megmotozott egy kicsit, tudod.
0: Free hug, igen.
3: Ja, és ő elmondta egyébként, hogy azt vette észre, hogy az embereknek nagyon nagy szükségük van erre, és hogy hozzá oda lehet lépni, ingyen ölel, nem kér érte pénzt, és hogy például a választások idején rengeteg olyan ember volt, aki csak oda ment hozzá, volt, aki el is sírta magát, nem mondott semmit, nem beszélgetett vele, csak fogta és megölelte. No. Tehát, hogy azért erre úgy tűnik, hogy ki vannak éhezve az emberek.
0: Igen. Ja, abszolút.
1: Na kérem szépen, tegnap előtt ugye matek kvíz, vagy mi volt? Irodalom kvíz? Én hoztam a töri kvízt.
3: No.
1: Én hoztam a töri kvízt a tegnapi töri érettségére.
0: Hát azért nagy képviselőttem egy kicsit. Ugye tegnap belenyaltunk a magyarba.
1: Így van.
0: Most 9-től írják az angolt, és tegnap ugye április 12-től után megint történelmet írtak.
2: Voltak céhek, mindenféle volt, kérem szépen. Rákosi kor.
1: Azt mondták, hogy nagyon jó volt.
2: Jó volt, meg lehetett írni. Tényleg ezt meg lehetett írni, abszolút.
1: Kivéve annak, aki ugye a Rákosi kor helyett egy másik kort választott, de mindegy, egy ismerősöm járt.
0: Igen, hogy rosszul olvasta?
1: Hát büszkén hazajött a gyerek, hogy megcsináltam, anya. Nagyon jó voltam. Igen. Majd elkezdtem mondani a Rákosi kor helyett a Kádár korszakot, hogy ő azt leírta.
0: Tökéletes. Annyi, hogy...
3: Talán azért is jár
0: annyi, hogy egy kicsit van egy kis időbeli eltérés, de van egy kis átcsengés.
3: Én csak a szépre
0: között.
3: Emlékezem.
0: Plusz két pontért a gyerek leírta a Kádár.
2: Igen, jó fej a tanár el fogja fogadni, mert a Kádár kor is volt.
1: Volt, csak nem ez volt a feladat. Hiába írod
3: volt
1: meg
3: jól. Volt egy első világháború, meg volt egy második is.
1: Igen. Végül. És akkor most te a másodikról írtál, az első a tétel.
0: A másodikról írtál, de kellett volna ez az Antantot és az első világháború belekevetni. Egy kicsit tudsz azért az elsőről is.
2: A kettő tétel volt.
3: Egyik a másik következménye.
0: Volt Rákosi, meg volt Kádár is?
2: Igen.
1: Nem volt tegnap.
2: De volt.
1: Volt
2: de
1: Kádár.
2: Volt a Kádár, de volt benne, igen.
3: De az eszékérdés az Rákosi volt.
2: Jó, ha jó fej a tanár.
0: És az eszékérdése kifejtette a gyerek a Kádár. Már
2: el fogják fogadni.
0: Adjad már, talán se tudja, mi van. Semmi.
1: A tanár se tudja, adjad már.
0: Nem úr, aki nem izé, kicsit herdálott az érettségének. Kádár korszak helyett megírta a Rákosi korszakot, vagy pont fordítva. Na,
1: és akkor
2: mi van
0: egy kérdés.
2: Megírta.
1: De legalább ezt is tudom. Tudja.
2: Én elfogadnám. Ha jól megírta, elfogadnám.
3: Leszámolja az 500 szót, tudod.
0: Na gyere, Töri, gyere, adjál, de valami primitív évszámot, tehát nehogy nekem most itt jöjjön
1: nekem. Nem évszámos, kics haver.
0: A céhek és a nem tudom miek az összehasonlításával.
1: Első kérdés, az alábbi ókori vallások közül melyik nem volt politeista?
3: Igen.
1: Brahmanizmus, sintoizmus, judaizmus vagy egyiptomi hitvilág. Melyik nem volt politeista? Tessék, hát egy Töri érettségében nem csak izé van dátum.
0: Szegény gyerekek.
3: Szerintem judaizmus.
0: Judaizmus? Van jó válaszod is van? Nincs jó válaszod.
1: A végén.
3: Hát a végén.
0: Ja,
1: az alábbiak közül melyik rendelkezés nem tartalmazza az aranybulla? Dátum?
0: 1922, a megújítása 1351. Nagy Lajos. Nem, 1351 a megújítás. Az aranybullák és az Nagy Lajos, az Anzsú volt, először Károly Robert, majd Nagy Lajos.
1: Értjük, Sebestyén.
0: Ja, bocsán, igen.
1: Nem ez a kérdés. Melyik rendelkezést nem tartalmazza az aranybulla? Háromlási jog, ellenállási záradék, szerviensek adómentessége, fiú utód hiányában szabad végrendelkezés.
0: Na, tessék. Utolsó.
1: A benne van.
0: Igen.
1: A fiú utód hiányában.
0: Amit tudom én.
3: Benne van.
1: Na melyik?
3: Áramlási jog.
0: Áramlási jog.
1: Beírtuk a háromlásit. Oké. Melyik felfedező érte el elsőként a jó reménység fokát? Magellán, Bartolomus, Diaz, Columbus, Kristóf vagy Vasco da Gama?
3: Szerintem ez utóbbi.
1: Jó reménység.
3: Vasco da Gama. Én azt mondanám.
0: Nem ő volt a jó reménység fokon.
3: Ott voltál?
1: Magellán, Diaz.
0: Szerintem a Magellán ment a jó reménységre, nem?
1: Ma, gyerekek.
0: Legalább ennek nézzünk utána, ezt most le tudjuk gyorsan csekkolni.
1: Jó, beírjam a Magellánt azért. Eldobtam a következő. Na mondom.
0: Azért ez elég meleg.
1: Itt van. Tessék. Itt van a te tiéd. Mikor foglalta el az oszmán hadsereg Bizáncot?
0: Jézus.
1: 1521, 1492, 1453, 1389. Hát mit tudsz kizárod?
0: Hát az 1492 az tök más.
1: Azt kizárod. 1389-et kizárod.
0: Az korai egy kicsicsit. Akkor az 1400-as,
1: 1521 és 1453.
0: Valamelyik a kettő
1: között. Oké, de melyik? Valamelyik.
0: 1541-ben estünk mi három részre, akkor már ugye ment a török megszállás, akkor az 1400-as.
1: Az 53.
0: 1453, mert 1541-ben már mi is három részre szakadtunk.
1: Egy ugye? Nagyon könnyű kérdés következik. Kik azok a hugenották? Francia protestánsok, önostorozó szerzetesek, géprombolók az ipari forradalom során, vagy ókori írás tudok.
0: Gyerekek, azért nekünk ez mennyire más volt. 20 darab tétel, kihúztad, elmondtad, meg volt. Kiegyezés, tudtad a tételeket?
3: Igen.
0: Kiegyezés, első világháború, ország három részre szakadása, Rákóczi, ezeket megcsekkelted, kihúztad, elmondtad, és vége volt. És ti írtatok töriből?
3: Töriből nem.
1: Ja nem, csak
3: nem
1: szóbeli.
3: Írtál, magyar töriből. Volt, magyar volt.
0: Nem írtál.
3: Írásbeli nem szóbeli. Volt. Nem.
0: Szóbeli, csak szóbeli
3: és,
0: volt.
3: És ha jó fej volt a töritanár, akkor azt mondta, hogy sorrendben van.
0: Ha jó fej volt a töritanár, igen.
1: Leghosszabb ideig uralkodó magyar király? Első Ferenc, első Lipót, Ferenc József, luxemburgi Zsigmond.
3: Első Viktor.
0: Azt a mindenségét neki.
1: Ugye, hogy nem könnyű.
0: Nem, basszus, azért ez így ebben a formában nem egyszerű. Ezért azért tökölnék egy kicsit. Még átrágnám a válaszokat.
1: Kivető, meddig volt?
3: Zsigmond?
0: Aha. Igen. És igen, Zsigmond. A luxemburgi Zsigmond?
3: Legyen.
1: Már beírtuk.
0: A leghosszabb királyról luxemburgi Zsigmondot?
1: Most ez miért
0: tört? Zsigmond követte, várjál, az Anzsu volt, és Zsigmond követte Nagy Lajos, luxemburgi Zsigmond, ment 1351-ig volt, vagy mikor volt?
3: Bali, most mit flexel?
0: De nem csak tudom, az Anzsukat vágom. Károly Robert, Nagy Lajos, Zsigmond, ugye így voltak a luxemburgi, nem ők Anzsuk voltak, várjál, ő Anzsu volt. 1308-42-ig volt a Károly Robert, azt jelent első Nagy Lajos, és aztán volt a Zsigmond, ez volt. És az Árpádház férfihága halt ki előtte. 1301-ben.
3: Azért most az, kellene legalább két hét, hogy felkészüljek.
0: Szerinted egy két hét alatt meglennénk a hugenottákból?
1: Hugenottákból még csak.
3: Szörmentén?
0: Igen, csak úgy szörmentén.
1: Mikor vezették be a forintot?
0: A forintot 1946,
1: 24, 38, 50.
0: 46.
1: 46, beírtam.
0: 46.
3: Mikor vezették be az eurót? Én inkább azt kérdezném.
0: 1953, Bulgária. Igen. Na jövő mindjárt, gyerekek. Gyorsan még egy takarítós játék? Még egy takarítós játékra azért lehet jönni. Jó, ugye a hugenották után, úgyhogy jelentkezzetek játékra, hogy pedig jövő mindjárt.
5: Leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
6: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, hívja a 0620.

0: okoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
1: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citromdíszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
1: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Fáj a fejem.
7: Hamar elfáradok.
8: Nem szeretek este vezetni.
9: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
10: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős 4-es a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Mi tudjuk, mi kell egy mosolyhoz. Kérjük, ön is segítse kis betegeinket és családjaikat adója 1%-ával.
13: www.leukémiasgyermekekért.hu. Köszönjük!
14: Letisztult formák, modern, szürke árnyalatok. Az Asztinatúra teraszlapok stílust visznek minden lépésbe. Keresse most a GSV tüzépen.
15: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztár fellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
16: Okay.
6: Kronesznél idén májusban is a jótékonysági a főszerep. Az idei Kronesz Charity Run támogatottja a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány. Csatlakozz a jótékonysági futóversenyhez, fuss át idén is egy működő gyáron, és légy részese az igazi Kronesz hangulatnak. Részletek és jelentkezés a futás.marathonman.hu/Kronesz_charity_run honlapon. Találkozzunk május 9-én!
16: Metasheet. Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást. Itt az ideje a felújításnak. Válassza a Metasheet cserepes vagy trapézlemez tetőit akár akciós, trendi, matöröz színben. Felejts el a tető problémákat, élvezze a biztonságot. Metasheet. A lemezbe zárt érték.
17: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Debrecen Autóház, Debrecen, külső Böszörményi út 4.
18: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
19: És ez még csak a bemelegítés.
18: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
20: Debrecen, figyelem! Május 14-15-én nyílt nap és bemutató terem megnyitó a Civis ablaknál. Innovatív műanyag és alumínium nyílászárók, modern árnyékolás technikai megoldások, szakértői tippekkel, kedvezményekkel és szuper ajánlatokkal. Civis ablak Kft. Monostorpályi út 88. Május 14-15. Ott találkozunk!
21: Hirdessen nálunk!
22: reklamkukac.mcdb.hu.
23: Reklámot hallottak.
24: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
25: Logisztikai tengely Debrecen és Németország főkikötője között. Június 9-én rendezik meg az idei Debrecen Economic Fórumot. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. Tavaly nyáron adták át a Debrecen intermodális terminált az Északnyugati gazdasági övezetben. Kezdetben a földközi tengeri kikötőkből és Budapestről érkeztek ide vonatok, amik jellemzően gyártósorokat szállítottak. Most a Cargo elindítja a Debrecen Wilhelmshaven intermodális szolgáltatást, ami rendszeres logisztikai tengelyt hoz létre Debrecen és Németország egyik fő tengeri kikötője között, így a magyar terminál bekapcsolódik az északi tenger konténerforgalmába. Debrecen az elmúlt években látványosan kinőtte a hagyományos regionális központ szerepét, és mára a magyar ipar egyik legdinamikusabban fejlődő erőcentrumává vált. A városban 2024-ben már 211 jármű és gépipari vállalkozás működött, aminek teljes árbevétele elérte a 704 milliárd forintot, írja a Portfolio.hu. A megyeszékhely gazdasági kilátásaival és fejlesztéseivel a június 9-i Debrecen Economic Fórumon foglalkoznak majd részletesen. Szombaton és vasárnap rendezik meg a debreceni tavaszi nagyvásárt. Eddig csak nem 700 kereskedő jelentkezett az idei vásárra, de várhatóan még további 2-300 árus foglal majd helyet. Lesznek családi kísérőprogramok is, de a szervezők a környéken élők nyugalmát is szem előtt tartják. Lelesz Györgyöt, a Debreceni Közterületfelügyelet intézményvezetőjét hallják.
26: Nem lesznek nagyon hangos mutatványosok, hiszen a lakók kérték, mert azért ott az elég komoly zajjal járt. Lesznek természetesen gyerekjátékok, de ilyenek, hogy ugrálóvár, pónilovaglás, de azok a nagyon hangos zenék és gépek azok nem lesznek.
25: A hétvégi vásár és előkészületei miatt a következő napokban ideglenes forgalmi rendre és útlezárásokra kell számítani ezen a környéken. Vannak olyan forgalomkorlátozások, amik már ma este 6 órától érvényben lesznek, egészen hétfőn hajnali 5 óráig. Ezek jellemzően parkolási tilalmak a Böszörményi út környékén.
27: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
25: Április 1-én hatályba lépett az energiaügyi miniszter rendelete, ami meghatározza a szolgáltatások díjmértékét, és kimondja a kényelmi díj alkalmazásának tilalmát. Ez azt jelenti, hogy olcsóbban lehet parkolni. A változásról az ügyfeleit minden esetben értesíti a DV Parking. Délelőtt többnyire változóan felhős lesz az ég, és többször is kialakulhat gyenge eső. Napközben a szél többször is irányt vált, kissé megerősödik, de mérsékelt marad.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsűr!

0: 9 óra után vagyunk, 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello.
1: Jó reggelt.
0: Drága hallgatók.
2: Szevasztok, már ennyi az idő?
0: Így van.
2: Én azt hittem 8 óra van.
0: Nagyon-nagyon elröppent, igen. Sárga répakód. Ti hallottatok ilyet, hogy sárga répakód? Ez valami vörös kód, vagy vörös riasztás.
2: Ez valami, hogy hívják, ilyen titkosszolgálati lehet.
0: Igen, sárga répakód.
2: Milyen színe van a sárga répának? Na mindegy.
0: Az nagyon szép narancssárga. Lopások kaptak egy független polgármestert az Egri tetyóba, mert hogy ő legót lopott. És az van, hogy 50 000 forint értékben az önkiszolgáló kasszánál trükközött úgy, hogy átragasztotta a sárgarépa kódját a Legóra. Ő egyébként terpes polgármestere. Legóért és kozmetikai szerekért ment az Egri tetyóba. Rátette a sárgarépa vonalkódját a drágább holmikra, hogy spóroljon az önkiszolgáló pénztárt, pedig így akarta átverni. Nem sikerült, a nagy terve lebukott.
1: Azért az elég arcátlan, mert azt szokták csinálni, hogy mondjuk egy drágább almát olcsóbbra címkézik.
2: Ugyanezt csinálta.
1: De.
2: Csak Legó répa viszonylatban. Gyakorlatilag ugyanez volt, tehát 450 a répa kilója, abból egy kilócskát lemért.
1: Egy kiló Legó.
2: És a kódot rálagasztott a Legóra.
0: De mekkora élet lehet terpesen, ha polgi ekkora gengszer? Tehát lehet, hogy oda kell költözni gyerekek, ott kasszinó van, illegális, itt a pirosról a piros, hogy minden van, de állítólag többször történt. Mert a kihallgatáson kiderült, hogy az elmúlt héten további két alkalommal alkalmaztam módszert, és hogy...
1: És az első két alkalommal egy ilyen elnyebejében, polgármester úr.
0: Átment. Állítólag átment, nem vették észre. És akkor kiderült, visszanézték a kamerát, meg kiderült, hogy többször volt ott, hogy folytatólagosan elkövetett csalásbüntette miatt indult be a nyomozás a polki miatt.
1: Ó, igen. Egy karrier sírba szállt. Most ebben a pillanatban.
0: Igen.
2: Mi van, ha beteg? Szegény.
0: Valami kell, hogy legyen. Tavaly volt a Nógrádi járási hivatalba dolgozott, aki ugye a balassagyarmati Lidlből lopott, arra emlékeztek? A férfi beismertetettét. Ő Nógrádi kormánytisztviselő volt.
1: Jó, tényleg.
0: 50 000 forint értékben lopott a balassagyarmati Lidlből.
1: Ő volt az, aki viszont nem mérte le?
0: Ő volt, aki nem mérte le, vagy valami alul akarta kivinni, vagy az ital tette bele, és kicsempészte valahogy alul, komoly italokat vitt ki.
1: Igen.
0: Ez ugye tavaly szeptemberben történt, el is kapták.
1: De őt tehát azért méri le sárga lépaként a Legót, mert nem tudja kifizetni, vagy csak egy kicsit izgalmas, hogy tilosba megy.
2: Hát ugye ez egy betegség, ez a kleptománia. Igen, hogy van például egy hollywoodi színésznő is, ha agyonvertek se jut.
1: Winona Ryder.
2: A Winona Ryder, akinek valószínűleg van annyi pénze, hogy megvegyen magának egy cuki felsőt a Hollywood bulváron, és mégse fizeti ki, hanem ő is ugye ebben szenved, és magát azt élvezi, ahogy ő egy olyan helyzetben van, amikor lebukhat. Tehát akkora izgalom, akkora adrenalin maga a lopás, hogy ő erre nem izgul föl, ez nem jó szó, de hogy ettől lesz izgatott.
0: Igen, ugye az a Nógrádi eset ott a mikrohullámba rakta a piát, vagy mit emlékeztek? Tehát ott valami dobozt bent hagyott, mikrohullámú sütő, kivette a sütőt, berakta a piát, ott valami nagyon
1: monyasz. Igen, piákat rakott be, igen.
0: De szerintem itt nem erről van szó, szerintem az eset ez szomorúbb bennél.
1: Az, hogy nincs pénz.
0: Szerintem itt egész egyszerűen az van, hogy ennek a polginak, terpes polgiának, talán ez a község, itt egész egyszerűen az van, hogy szerintem ennek a csávónak nincs pénze. Uh-huh. Tehát, hogy itt ilyen szegénység lehet, nem?
1: És
0: az van, hogy vagy a gyereknek, vagy az unoka gyerek akart Legót, mondjuk a háromszor csinálta, véleményes lehet, hogy rájött, hogy azért ez finom, működött elsőre valami kicsivel. Tehát nem azt mondom, hogy sajnálom, de hogy lehet, hogy kezdett valami kicsivel, aztán indított valami nagyobbal, és amikor azt gondolta, hogy megy és működik, akkor meg azt mondja, hogy jöjjön egy 10 vagy 15 ezer forintos Legó. Tehát van ennek egy ilyen fejlődés története.
1: És akkor bevisz a polgármester hivatalba, és akkor van egy ilyen szekrény, amiből kérhetsz ilyen...
0: Hát azért ez nagyon kellemetlen. Úgy itt a polgi beismerte a tettét, sajnálja a történteket. De azért ez nem szerencsés. Nem szerencsés.
2: Jó, hát egész óvatosan fogalmazol.
0: Nagyobb dolgok is tűntek már el azért itt az elmúlt években. Tehát, hogy ahhoz képest, na most tényleg
1: ez a bálcát törünk, hát legalább a répa árát kifizettem.
0: Legyünk már őszintén, hát nézzünk már szembe azért.
1: Szórt oda egy kis aprót, hát ennél igen. Azért
0: amit szabad Jupiternek,
1: dolgok.
0: Nem szabad a kisökörnek? Vagy ez most akkor ez hogy van akkor?
1: Hát csak ügyesen kell csinálni.
2: Mondjuk ő független volt.
0: Egyébként független volt, igen, nem fideszes volt. Nem volt. Független volt, nem volt rutin.
1: Évek hosszú év.
0: Mit csinálsz, Feri? Hát ezt nem így kell. Igen, hát ezt a bankot nem úgy lopunk, hogy bemegyünk Simaszba és ellopjunk.
1: Elvisszük az egész Tesco-t. Elstandoljuk.
0: Tesco-t be úgy csapunk, hogy répát lopunk. Azt mondjuk, hogy miénk a Tesco. Hülye vagy? Hát nem tanultál?
1: Azon sétálsz,
2: bizony.
0: Nem tanulsz ebből? Hát ne viccelj, ne lehet.
1: Keresünk rá valami jó kis multiadót, vagy valamit.
0: Aztán meg is, hogy igen. Szóval igen, lehet, hogy akkor azért itt nem feltétlen anyagi, hanem itt az lehet, hogy kicsivel indított, rájött, elkapta a hív, és aztán azt mondta, hogy gyere, gyere babám, gyere cipó, ha bekaplak, akkor jöjjön már a legó. Elsőre nem legót lopsz, ha tényleg rá vagy szorulva. Elsőre akkor lopsz egy szalámit, vagy lopsz ami kaját, vagy kiviszel egy italt.
1: De az is lehet,
0: nem feltétlen legó az első,
1: hát nem? Nem lehet, hogy most van valamikor a gyerekének, vagy valamelyik rokonának a születésnapja, és nem tudta megoldani.
0: Abszolút. És akkor gondolta, igen, akkor igen, így... igen. Nem tanult az Ádámtól, hogy itt konténerbe kell pakolni?
2: Igen, nagyobb tétel, azt mindjárt meg van mondva.
0: Semmiből nem tanulnak ezek, komolyan. Hát, legó, meg répagy, de vegyél egy konténert, pakolj bele, húzzál. És akkor meg is vagy, igen. Na, kemény a történet, igen. Azért a polkiról azt gondolod, hogy azért mégiscsak egy polki. Hát igen, most nem már azt mondom. Nem azt gondolom, hogy a polki fethetetlenek. Igen, de ugye azt érzed, hogy polki, na, hát azért tessék megvenni azt, ami kell, nem? Hát legalább azért mutassunk valamiféle példát. Automatikusan leváltják ilyenkor, hogy aztán ennyi, de az is lehet, hogy marad, nem? Vagy ilyenkor azonnal visszavonják?
2: A büntető eljárás van ellened?
0: Nem tudom, meddig az összeghatári szabálysértés büntető.
2: A három lopás az 50 fölött
0: van. Az már 50 fölött van, így van.
1: Igen. De hát azt gondolom, hogy egy ilyen szituáció után nincsen maradása egy polgármesternek. Tehát gondolom, újra kiírják majd a választásokat, aztán... Szóval most hogy állsz oda egy választópolgár elé arról...
2: A böcsületről.
1: Arról beszélni, hogy a böcsület meg akkor fizess be az iparűzési adót, vagy ezt, azt, amat, vagy bármit. És közben pontosan tudod, hogy egyébként az ember, aki veled szemben áll, az répa áron mérte
0: le a répa áron mitve legót, igen. Nálam az avokádó rendszeresen vöröshagyma a blokkon, így barni. Igen,
2: ezt már ja, tudjuk, hogy a pisztácia az meg krumpli.
0: A pisztácia meg igen, édesburgonya.
2: Az édesburgonya nem jó, mert az drága.
0: Az egyébként drága.
2: Olcsó terméket kell lehúzni.
0: Na jó van, gyerekek. Játék, egy utolsó játék még itt most? Illetve nem utolsó, hát holnap még van, holnap de hogy van. Ma is van még egy takarítós játékunk, Anna mindjárt pattint valakit nekünk.
2: Amíg telefonálok.
0: Na.
2: Visszatérve a hírünkre. Eszembe jutott valami. Hogyha önkiszolgáló kasszába kellett, hogy kigyere.
0: Már most a polgiról beszélünk? Igen, önkiszolgáló kassza.
2: Hogy mekkora matekozás ment, hogy pontosan ugyanannyi súlyú répát mérjen le, mint amilyen súlyú a legó. Ugyanis a legó fél kiló, ha te lemérsz fél kiló nál több vagy kevesebb répát, és azt a kódot ráragasztod, az önkiszolgáló kassa méri.
1: Uh-huh.
2: Érted?
0: Megvan? Igen.
2: Kidobja a rendszer, hogy különbség van. Tehát te megnézted először, lemérted a legót.
0: Megnézted, hogy mennyi a legó?
2: Igen, azt mondta a legó, vagy a mérleg, hogy 527 gram, akkor te fogtál egy zacskót, és 527 gramnyi répát törögettél bele a zacskóba.
1: Azt látod, hogy áll a kisbicskával.
2: Igen, és faragja a répa vége.
0: Hogy ne jelezzem be a végén a rendszer.
2: Igen, mert hogyha ugye az van, hogy leolvassa ugyan a répakódot, de egy kiló répát mért le a legó, viszont csak fél kiló, akkor be fog jelezni a rendszer, hogy hoppá, itt súlyeltérés van.
0: Hát de mondok ennél egyszerűbbet, a hallgató is azt írja, hogy fölteszed a legót a mérlegre, és beütöd a
2: és
0: répát.
2: És nyomsz egy répát rá.
0: Miért nagyot kell, mentél?
2: Miért kell kiherélni ezt?
0: Nagyon nagy Sherlock voltál, de most menjél ki, pofosz meg magad. Pofosz meg magad, és gyere vissza, és ülj, és egy rohadt nagy egyest írok be neked, mert föltette a legót a mérlegre, kérte egy répakódot, azt rádobta, és elindult ki. Te agytrösz.
2: De milyen jó voltam?
0: Te itt már betörtél a Nemzeti Bankba, érted? Mert azt hitted, hogy bankot még mindig úgy rabolunk a simaszba fegyverrel.
2: Szólítsatok csak Matolcsi.
0: Hát öltönybe rabolunk bankot. Hát rátette a legót a répára, megnyomta a répát, kiadta, rádobta, és szatyorba répás kódostul elvitte az önkiszolgáló kasszába.
2: Hihérjétek az egészet.
1: Mikor jön a kísértés? Nézi a répát, lemérte. Elmegy a legós pulthoz, és ott megáll, és azt mondja, hogy
0: Szerintem a legó a fejlődés történet, mondom. Tehát a legó már a harmadik visszamenete. Tehát először lehet, hogy csoki, vagy téli szalámi, vagy kaja, vagy pia, átment. Oké, akkor gyümölcs, megint átment. Uh-huh. Már megvan a kaja, megvan, és csak a harmadikra már viszek valamit a gyereknek is. Tehát, hogy nem egyből a legó jött, nem azzal kezdesz. A legó már az, amikor már azt gondolod, hogy Al Capone vagy. Itt már mindent lehet, úgyse buksz le. Na gyere, legó, és akkor viszed a legót.
2: És a csokinál is ugyanannyi répát kellett lemérni?
0: Hány darabos répát tett bele, hogy ugyanannyi legyen?
1: Érettségi.
0: 250 grammos milkacsoki. Hogy tudta, hogy annyi a répa? Nem. Rátette a csokit, azt rágyomta a répát. De jó, nem volt rossz felé. Nem volt. Én szájtát hallgattalak egy ideig.
2: Olyan jó.
1: Én mentem vele.
2: Mert Sherlock megfejtette. Júlival kapaszkodtunk, hogy már faragja a répát.
0: Ugye? Én már itt láttam, hogy szeleteli a répát, már vágja ott, leméri grammonként, érted el, mert ennél sokkal egyszerűbb. De jó, nem volt rossz.
1: Új értelmet nyer az, hogy hozzak valamit a boltba.
0: Igen, nem volt.
1: Pánit kérhetsz.
0: Nem volt rossz. Jót mondtál, csak teljesen másról, hogy
2: én másról. logika útján. Hát
0: mondj egy időjárást, abban jó vagy.
2: Jó.
0: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Attila, jó reggel, csáó.
4: Jó reggel, sziasztok.
0: Hello Attila, mi újság? Honnan hívtál minket?
4: Győrből hívlak titeket. Hát munkahelyen voltam, hallottam a rádiót, mindig szoktál titeket hallgatni, mert ez az időszak a legjobb talán a munkaidőben. Ezt nem hallotta senki, úgyhogy nagyon örülök, hogy bekerültem a játékba, nagyon kedvesek voltatok,
1: mész
4: a, vagytok.
1: Mész a kitelepülésre?
4: Nagyon remélem, igen, mindenfajtaképpen, ha beszéltük a feleségemmel, még tényleg jó idő lesz, azt akkor az egész család megy ki. Van egy kis két éves kislányom, aki most lesz május végén, 2 éves pontosan, meg a nagyobb lányom, az meg novemberben lesz 5 éves. Meg van mellettünk egy hatalmas nagy testű kutyánk.
0: Jó, nem mondd el az egész. Figyelj, Attila! Van két macskánk a szomszédban, vannak tyúkok, egy postagalambotot még növesztünk a szomszédban. Figyelj, Attila, nagyon jó. Akkor ismerjük az egész családot. Hogy állsz a takarítással, meg a hangokkal? Ment eddig, amit ki kellett találni, Attila?
4: A hányás volt az abszolút legjobb, azt nagyon tudtam volna.
0: Az ment.
4: Igen, ment, úgyhogy remélem most. Hát jól megy minden, mert igazából...
0: Mert van egy nagy testű kutya. Jó, és ha még nem mondtam volna, van két macskány. Jó, na figyelj Attila.
4: Nem, mint macska.
0: Egy kakadó és egy galamb. Mutatjuk, hogy mi a hang, jó? Figyelj akkor. Aha.
2: A második rész.
0: A második az megvan, az első az nem könnyű. Az első az nem könnyű. Mi a második? Mivel összesöpörtek valamit? Rendben van, igen. Na de mi a hang? Figyelj!
4: Hát a polcról leborult sok mindent. Letört egy polc és leesett róla sok minden.
0: És az e-polc, jó? Mindenki, jó, figyelj, úgy bólog be előttetek, van megoldás? Én
2: van megoldás, nem ez, de nekem ez tetszett.
0: Tökéletes, Attila. Ha nagy testű kutya van, akkor mi ezt elfogadjuk? Mindent a nagy testű kutyákért és a két gyerekért. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj!
4: Figyelek!
3: Nyereménye egy Tineco Florvan S9 Artis Team Pro koszmentes felmosóporszívó készülék.
0: Igen, kérdezik, a kutya hány éves, hosszú szőrű, kiviszik esőbe?
4: Elmondhatnám, de hosszú lenne.
0: Igen. Jól van, két gyerek meg kutya mellé, akkor egy nagyon szép kis porszívó, azért csoda porszívó, felmos, takarít, mindent csinál, nagyon szép darab egyébként.
4: El fogjuk nevezni, lesz ennek is neve, azt garantálom.
0: Jó, jó.
4: A gyerekek elnevezik.
0: Jó. Jó. Hogy hívják nagyon a kutyát? Örül.
4: Kakaó.
0: Kakaó, igen.
4: Igen, kakaó, mert csoki barna labrador színe van, és...
1: Hullik a szőre?
4: Nagyon, nagyon, éjjel-nappal. A nap 24 órájában, és azért minden napján.
2: Micsoda öröm ez.
0: Nagyon jó. Nagyon jó. Jól van, Attila. Hát akkor jó takarítást kívánunk neked, jó?
4: Hát köszönöm szépen, meg lesz.
0: Jól van. Oké, köszi.
2: Hello.
0: Köszönöm, nagyon örülök. Figyelj, hallgassak a második rész. Valaki erre azt írta, figyelj. Itt a második rész. Mutatok.
2: Mi ez?
0: Valaki ebbét egy Deutsch Tobi munkaidőben. De hülyék vagytok. Fegye, majdnem leestem. Igazi szemetek. Jaj, nagyon jókat írtak, igazi rohadékok. Na jól van, oké, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Jó, úgyhogy senki se hova. És még holnap is van egy porszívónk, gyerekek, csak mondjuk még mindig nincs vége. És hát ha ez nagy nyeremény, akkor a jövő heti nyereményeink, mert akkor ott meg 100 000 forint készpénz, tárgynyeremények, nagyon sok mindenünk van, amit viszünk a roadshow-ra. Ott sok-sok kiszámolta a Feri, ami 1 millió valamennyit adunk oda 1 hét alatt. Tehát, hogy ez tényleg horror.
2: Egy hét alatt 6, várj, csak 5-ször. Hát az több, mint majdnem 4 millió
0: forintot. Majdnem 4 millió forintnyi ajándékot viszünk a kis kamionunkkal, gyerekek, úgyhogy érdemes hozzánk kilátogatni. Jó, Győr, Széchenyi tér, itt kezdünk, ez a hétfő, és akkor azt mondja, Sopron, Szombathely, Dunaváros és Debrecen. Ezek az állomásaink, jó? De hát ezt még úgyis sokszor mondjuk. 2 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataiban.
5: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió Egyet, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor a

0: Network. Újra Rádió egy születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
6: One. Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 000, új céges számlával akár 60 000 forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció 2. születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
10: Ne felejtsd el befizetni a vízszámlát, drágám!
11: Nem volt időm, és már megint eltűnt az a fránya csekk.
10: Ideje elektronikus számlára váltani, most 6 havi kedvezmény is jár érte.
11: Igazán? Akkor tényleg most érdemes váltani. Végre nem lesz több elveszett csekk és sorban állás.
10: Na ugye, ezt mondom már mióta. Intézem!
11: Váltson elszámlára ön is! Kényelmes, biztonságos, környezettudatos, és most pénzt adunk érte.
10: Részletek a debreceni kötőjel vízmű.hu oldalon.
12: Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive, május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show-k, modellvasút és Lego kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tooling országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
13: Újra itt a hőség. Megoldás. Rada árnyékolás. Szakértelem. Precizitás. Kompromisszumok nélkül. Árnyékot a nap ellen. Stílust az otthonának. Rada árnyékolás. www.radaárnyékolás.hu.
14: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
15: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
14: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
15: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
14: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
16: Olasz, modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
17: Tökéletes az időzítés a váltásra. Válaszd minden idők legerősebb iPhone-ját és válts iPhone 17 Pro-ra az iStyle-nál. Easy Upgrade előfizetéssel már havi 20.200 forinttól a tiéd lehet. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek az üzleteinkben és az iStyle.hu-n. iStyle, a te Apple szakértőd.
18: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
19: Reklámot hallottak.
20: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
21: Új fesztivált indít páros években a Vojtina. Elérte térségünket is a hidegfront. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Hagyományteremtő szándékkal 2021-ben hívta életre a Vojtina Bábszínház a Vörös Sipkások nemzetközi találkozóját, hogy bemutatkozási lehetőséget adjon a különböző országok bábszínházainak és alkotóinak. 1925-ben született Kemény Henrik, ezért páratlan évben rendezik meg ezt a seregszemlét. A páros évekre pedig most egy újabb fesztivált hívnak életre, Vojtina vonal névvel. Láposi Terkát, a Vojtina Bábszínház igazgatóját hallják.
22: Páratlan évben tartunk egy Vörös Sipkások nemzetközi találkozóját. Ott a tradíciót, a vásári bábjátéknak a tradícióit követjük végig, és annak megfelelően hívunk meg nemzetközileg is híres előadásokat és játékosokat. Akkor legyen a páros évben olyan, amikor abszolút kiverjük a határainkat, az ajtóinkat megnyitjuk.
21: A Vojtina Kávin téri épülete olyan kortárs előadókat fogad majd, akik bemutatják, milyen újszerű színházi formanyelv és vizualitás jellemzi napjainkban a bábjátékot.
22: Nyitjuk.
21: A Vojtina Kávin téri épülete olyan kortárs előadókat fogad majd, akik bemutatják, milyen újszerű színházi formanyelv és vizualitás jellemzi napjainkban a bábjátékot. Három előadást láthat majd a közönség május utolsó hétvégén.

0: Kezdődött a Deszka Fesztivállal, most folytatódik a Vonal Fesztivállal. Júniusban lesz egy gyermekszínjátszó találkozó, Debrecenben és a fél év záródik az Országos Színházi Találkozóval. Nagyon színvonalas, nagyon jó fesztiválok ezek, és azt gondolom, hogy a debreceniek is elégedettek lesznek.
1: A Vonal Fesztiválon a Bojtina ugyan nem lép fel, de gyermeknap alkalmából a Debreceni Társulatot, a Debrecen Drive-on és a Nagyerdei Kultúrparkban is lehet majd látni. Az aszfaltmarási munkák felgyorsítása érdekében a Honvéd utcán az Egyetem Sugár út felül a Péterfia utca irányába egyirányú forgalmi rend lép életbe holnap 8:30-tól, közölte az önkormányzat. De a hétvégi zavartalan közlekedés biztosítása érdekében pénteken 16 órától hétfő reggelig ismét kétirányú forgalmi rend lesz érvényben. Hétfőn 8:30-tól azonban május 22-éig ismét egyirányúsítják az útszakaszt a munkák befejezéséig.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
1: Borult az ég Debrecen fölött és 14-16 fokot mutatnak a hőmérők. Délelőtt többnyire változóan felhős lesz az ég, és többször is kialakulhat gyenge eső. Napközben a szél többször is irányt vált, kissé megerősödik, de mérsékelt marad. Délig 18 fokig melegszik fel a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na gyerekek, itt vagyunk, és 3-4-10 lesz, 5 perc múlva.
1: Csak a magam védelmében Soma SMS-e, Ácsi nem rakhatja fel a legót, mert akkor egyből lebukik. Így köszi van. Szépen, érted?
2: Hát ott azért
1: hogy fölrakod a legót a ízé zöldségmérlegre?
0: Hát azért, aki mér zöldséget, ott nem figyelnek, minden felrakod. Fölrakod, gyorsan nyomsz egy répát, leveszed, már teszed is be. Nincs mindenhol kamera, abban nem vagyok biztos. Értem, hogy jössz vissza ebből a hány szelet répa, hány darab.
2: Én inkább fegyezgetném azt a répát.
0: Hány darabra kell törnöm azt a répát, hogy 250 grammos összerakható hajó legó legyen. De egyszerűbb, ha fölrakom a legót, és lemérem, de szép próbálkozás. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk. Kispál Patricia life coach volt a vendégünk. Ölel idegen embereket kis kiflibe, nagy kiflibe. Teljesen szürreális és felfoghatatlan. Ölelés terapeuta van ilyen. Behívtuk, megkérdeztük. És arról beszélgetünk, hogy kinek milyen nagy esemény volt már, amiről lemaradt, mert egész egyszerűen úgy döntött, hogy nem akar menni. Ugye itt a BL döntő kapcsán merült föl ez az, és a FOMO élmény, erről beszélgettünk.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Belép a szobába, megkínáltad vízzel, bementek, igen. Bementek a szobába, ott van mondjuk egy ágy, tehát hogyha én úgy szeretnék ölelkezni, hogy lefekszünk.
4: Igen, van egy szék is, hogyha ő először itt távolságot szeretne tartani, akkor odaül le, de ha akar, az ágy szélére is leül.
0: És van, hogy lefekszetek is együtt ölelkeztek az ágyon? Extra
2: bizarr.
0: Családos, férjes, feleséges nő, férfiak, nők oda mennek, és igen. Fekszetek együtt összebújva az ágyon. És ő azt mondja, azért, amikor a feleségemtől nem kapom meg, így vagy van. Leterhelt, vagy gyereké vannak, és akkor ott bújtok egy fél órát.
4: Igen.
2: És akkor lehet kérni kis kiflit, meg nagy kiflit?
4: Ahogy szeretném.
0: Ne csináld!
4: Yes, felnőtt
0: férfiak elmennek, hogy kis kiflibe feküdjenek?
4: Akár. Vagy úgy fekszik hozzám, hogy a mellkasomra teszi a fejét, és akkor így ölelem, mint a felesége.
0: És akkor nekem tűnik ennyire bizony. Ahogy a felesége, de a felesége nem csinálja.
1: A felesége nem csinálja. A feleségétől ezt nem kapja meg, azért megy hozzád.
4: Így van, így van. Úgy általában gyerekük van, vagy több gyerekük, akkor ott már a logisztika, ki merre megy a lakásba, és akkor, vagy a gyerekér, és akkor egyszerűen már eltávolodtak az emberek, meg ugye volt a közben egy Covid is, ami szintén távolságtartásra hozta az embereket, ugye én tömegközlekedéssel járok, azt is látom, hogy eleve a metrón is már tágasabban ülünk, mint mondjuk egy Covid előtt.
2: Uh-huh. És
0: addig kérdezek, ami gondolkozó, hogy zuhanytus fürdő törölköző, az ki van téve?
1: Ja, tehát,
0: hogy,
4: nem szükséges.
0: Nem szükséges. Nem. Hát szokott lenni, hogy dusfürdő.
1: Ez egy másik szolgáltatás.
0: Na. Hallgatók kérdezte, hogy zuhanytus fürdő.
1: Én nagyon sokat jártam egy masszírozó helyre, ott például az volt kitéve egy kis tábláskára, hogy ahogy hozzáérsz a masszörhöz, és valami olyat csinálsz,
0: vége van, azonnal vége.
1: Nálad van szabályrendszer? Mit szabad, mit nem? Meddig megy el egy ölelés?
4: Hát ugye maga a szolgáltatás az teljesen erotikamentes.
0: Hát de van, aki túlgondolja? De van, aki túlgondolja?
4: Eddig érdekes mód nem volt.
0: Soha senki nem érezted, hogy enkül az fiú. Fényhorn az enkül. Kicsit a pisztolytáskája elkezdte nyomni. Semmi. Idegen férfiak összebújnak egy idegen nővel, egy szobában, egy ágyon. Nem történik semmi. Soha nem volt ilyen.

0: utólag volt, mert utólag SMS-ben, hogy volt, aki írogatott utána, hogy hát ő közelebbinek érezte ezt az ölelkezést, mint amilyen szolgáltatásra jött, és hogy esetleg elhívhatna egy kávéra is. Uh-huh. És akkor hát én visszaértem neki, hogy ne haragudj, ez, uh-huh. ez eddig tartott, amíg nálam volt.
1: Hol a határ? Ha finoman még beleszuszog a nyakadba, és kicsit a nagy kiflibe ott fekszik mögötted, és kicsit lihegve átszuszogja a füledet, az még az ölelés része? Vagy van egy, vagy valahol egyet ilyen
0: hát
1: etikai, vagy
0: morális? Hát most, hogyha pont ott a feje, akkor mit tehet róla, hogy oda szuszog?
1: És neked nem fura, hogy 8 órában van idegen férfiak szuszognak a füledbe? Én értem, hogy
0: nem, mint szuszog oda.
1: Nem, mint szuszog
0: oda. Nem. Aha. Van, akivel egymás mellett ülünk és átöleljük, van, akivel állva megöleljük egymást, megsimizem a hátát,
2: na ez az, hogy
0: a buksiát.
2: Simi van közben, valami kis simi?
0: Persze, hát az megnyugtató, tehát, hogy ez az érintkezés, az érintés eleve, ugye ez a stresszoldás, meg a magány lényege, mert magánynak, hogy érezze azt, hogy ott vagyok neki, és megnyílhat akár, vagy ellazulhat.
2: Olyan nem volt furcsa, hogy amikor azt mondjam, mondd a nevem, mondd a nevem.
0: Nem.
1: Visszatérő vendégek vannak, vagy mindenki egyszer megy, vagy van, aki visszatér?
0: Egy-kettő aha. visszatérő már van. Nem kontárkodok bele a házasságokból, miattam egy férj se fogja otthagyni a családját, de mégis szeretné megkapni azt, amit otthon nem.
3: Azért megvan a kép, hogy azt mondom Békának, hogy kicsit később jövök haza, kicsimben megyek
1: vele. Igen, ez egy jó kérdés, hogy egyébként ők elmondják ezt otthon, tehát visszakérdezed, hogy figyelj, tudja a párod, hogy itt vagyok, mondtad el a feleségednek.
0: Sose kérdeztem még
1: erre. Nem kérdez, az az ő ügye, hogy mondja vagy.
0: Információm. Tehát, hogy úgy jobban érzik magukat az a fél óra után, és lehet, hogy esetleg ellazul annyira, hogy nekem elmondta, és akkor érzi mondjuk a súlyát a problémájának, hogy hát lehet, hogy már itt túl vagyok rajta, és akkor mondjuk otthon már könnyebben beszélnek róla, mert úgy megy haza, hogy ő egy kicsit lehiggad.
2: Mit csinálsz helyette, ami
1: nem hírti? Csinálok semmit helyette. Megmondom, hogy történt a telefonhívás. A telefonhívás úgy történt, hogy van egy a BL döntőre, szeretnék-e menni.
2: Ráadásul ők hívtak téged.
1: Fölhívtak, igen, van egy jegy, igen, hogy adnának egy jegyet, szívesen menjek ki. És mondtam, hogy figyeljetek, mikor van ez a kavírnyászás, hogy üldözik a labdát ott néhányan ott a VL döntő. És hát, hogy május vége. Nem tudtam megmondani, hogy mit csinálok május végén, azon a hétvégén, ezért nemet mondtam a BL döntőre, nehogy esetleg úgy mondjak rá igent, hogy közben valamit csinálok ott május hétvégén. Nem tudom, például kocsit mosok.
3: Igen, meg le lehetsz a Balatonon.
1: Vagy nem
3: most följössz. Azért följössz, érted, hogy szombaton egy mesél és hazamegyek.
1: Pénteken lemegyek a Balatonra. Szombaton visszajövök, és még lemegyek szombat este megint, és négyszer járom meg az oda-visszát.
3: Na, hát csupi. Érez ennyi?
1: Jó, hát csupi,
2: azért sértődtél meg egy kicsit, mert csak egy jegyet kaptál. Ugye? Ne,
1: egyébként az volt a kérdés, hogy vihettek-e valakit, de ismerem ott, hogy hova mentem, tudom, hogy melyik pályába mentem volna. Tehát, hogy így, Csányi,
2: azok
1: Orbán.
2: Az emberek még mennek oda? Nekik még van belépőjük?
1: Ez jó kérdés, hogy ennek van a jegy. Batom, Orbán, Szijjártó, tehát ismerem, megvannak. De most ez egy nagy dolog erre nemet mondani? Most én kérdezem, én az én univerzumomban...
2: Igen.
1: Hiba volt?
2: Igen.
3: De mi miatt hiba? Hát nem érdekli.
2: Mert vannak olyan... Tehát ha még úgy is, hogy abszolút laikus vagy, még úgy is, hogy nem nagyon érdekel a foci, azért egy BL döntőre az ember elmegy.
1: De most
2: hogy...
1: mit csináljak, ha nekem csak a kis pes?
2: Ja?
3: Érted? Hát van
2: tartása. Azok nem hívtak, hogy indiai egyet.
1: Igen. Biztos, hogy nagyon nagy hangulat lesz egyébként.
2: Óriási hangulat lesz, iszonyatos derbi, biztos óriási küzdés lesz a pályán.
1: Nektek tetszeni. Soha nem volt olyan, hogy valami nagyon nagyra hívtak, és azt mondták, hogy figyelj, nem tudom, ez most egy olyan lehetőség, hogy úgy kicsit messze is van, meg a feneset, ugye, mi van, bejön valami jó program?
3: Ugye?
1: Mi van, ha bejön arra a hétvégére valami jó program?
2: A,
1: nem lehet tudni.
2: A Gergely Ugornyai felolvasó estre.
1: Mi van, érted?
2: Kicsit bántam azt is.
1: Át lehet szapozni Szántódról izébe, érted, Réfülöpre. Hát
3: ilyen meccs lesz még, érted, de olyan naplementát ki tudja?
2: Hát az biztos. Ilyen meccs nem biztos, hogy lesz, és nem biztos, hogy Magyarországon lesz. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan csillag együttállás, amit lehetetlen.
1: Most komolyan lelkiismert furdalás csináltál, várjál. Milyen nap ez? Kik játszanak? Hol van
3: ez?
2: Budapest? Tudod mit? Ez szombat. Ez május 30-a szombat.
1: Május 30-a szombat. Nektek soha nem volt ilyen, hogy egy nagyon nagy szansz, lehetőség, koncert, filmbemutató, utazás, és azt mondtátok, hogy nem köszönöm, kicsit önsonsontóan nem volt. Én bele se gondoltam, mondom, hogy messze van, nem tudom, köszönöm, aranyosak vagytok, hát én nem, most nem megyek BL döntőre.
2: Az a baj, hogy én mindig csak jó okkal hagytam ki.
1: Igen, tehát olyan nem volt, hogy magadat szabotálva valamiért nem menjél. Aztán, hogy itt van két Madonna jegy Párizsba, repülőben menjél.
2: Hol van a két jegy?
3: Nincs.
2: Én most azonnal mennék. Nem olyan volt például, hogy lehetett volna mondjuk elmenni Szigetre, és megnézni valami random koncertet, és akkor így azt mondtam, hogy ahhoz most annyira nincsen kedvem, de hogy
3: De a arra, dolgok, hogy, a nagy az, dolgok nem érték el a Julit, érted?
2: De az, hogy egy BL döntőre nem megyek el, csak azért, mert egyet adnak.
1: Nem is feltétlenül, nem, mert én tudom, ismernek mindenkit, érdekel. Simán elmentem volna egyedül. Nem, egyszerűen nem valahogy úgy, hogy rúgják a bőrt, jó hangulat van, értem, de
3: nekem
1: hogy nem.
3: Volt
1: nem.
3: Londoni meghívásom, George Michael koncert.
1: Londoni koncert, George
3: Utána
1: Michael.
3: Utána halt meg a csávó, szerintem 2 hónappal.
2: És mit csináltál?
1: Nyomós érved volt, hogy nem mentél?
3: Nem, ugyannyira, már láttam itthon.
2: Atya Isten.
3: És mi minden, azt mondták, hogy de fizetik, menjünk ki, tök jó lesz. És akkor mondtam,
1: minden,
3: hogy
1: jár, kaja, pia, koncert,
3: George Michael 50 éves, még annyi van ebbe a csávóba, jön még ide majd akármicsoda. Meg volt a koncert, hazajöttek, hogy ú, de nagy volt. És 2 hónapra rá a csávó, ugye kicsekkolt.
1: Kicsekkolt, és mondta, utolsó
3: és
1: George Michael lett volna.
3: Nem láttad. Aha.
2: Neked volt
1: adja ezt egyébként? Valamilyen tévé? Hát majd megnézem ott.
3: Egyébként igen.
1: De ez egy olyan lehetőség, hogy ingyen van, ott kell lenni, el kell menni.
2: Nem,
1: igen?
2: Nem az
1: akkor nekem valami
2: van.
1: Nagyon más van a fejemben. Én egy nagyon másik
3: mozit
1: nézek. Túl sok
3: jót kaptál az élettől, haver.
2: Semmit sem tudsz értékelni.
1: Igen? Ez erről szól.
2: Nagyon, hogy azt mondod,
1: hogy köszönöm,
2: van.
1: Szeretem a focit, nem, adjátok valakinek, aki szívesen megy, nem veszek el egy helyet, valakitől, aki nem...
2: Jaj, ne, jó,
1: tényleg. Nem tudom, hogy mit csinálok. Megmondták, hogy mondd meg konkrétan, horrorárba van. Megkapod, ingyen van, gyere el, vagy ha nem tudsz, mondtam, hogy figyelj, nem tudom, inkább nem, mi van, ha van, és tényleg ezért mondtam le, ott vagy, elvenni, de nem ott lenni, az rógerség. Ez... Milyen klassz lenne, ha erre mindenki be tudna jutni. Biztos, hogy rossz lehet ezt végighallgatni, hogy valakit meg nem érdekel, és azért nem megy el, ő meg nem tud eljutni. Uh-huh. De ez mint a forma egy, nem? Tehát, hogy valaki tényleg azt mondja, hogy egyszer hadáljon ott a nem tudom, ha most téged nem érdekel, állnál ott.
3: Nem.
4: A Rádió Egyen.
1: Na itt vagyunk, gyerekek, egy elköszi, és hát volt egy nagy kedvencünk. Egy nagy kedvencünk, úgyhogy hívjuk a naphallgatóját. Ő nagyon-nagyon-nagyon vicceset írt, ugye? Azt kellett korán reggel kitalálni, hogy hova megy vajon Juli, és hát erre próbált bennünket rávezetni, és hát szenzációs megfejtések jöttek hallgatóinktól, hogy vajon Juli mit csinál, és hova megy, és mit próbál Maki újra.
2: Maki újra.
1: És erre írt nekünk egy hallgató.
5: Tetszett, amit írtam?
1: Hát, de figyelj, te! Halló, hogy hívnak? Ciao.
5: Bence vagyok, sziasztok.
1: Hello, Bence, de te már bukni láttad, mert ugye a Dajcsos SMS után írtál nekünk 9:30 előtt, hogy na buktam a buttplugos SMS-t.
5: Igen, mert ez a Dajcsom is az jó volt itt a második részben.
1: Ez nagyon,
2: erős volt, igen.
1: Ez nagyon, nagyon vicces volt. Igen, ő is lehetne a naphallgatója, abszolút, mert nagyon igen. Erős volt, de már reggel a buttplug workshopot megszavaztuk neked, hogy az nagyon nagy beírásod volt, na, hogy Juli buttplug workshopra megy, aki nem tudja, mi az, nézzen utána, hogy mi az.
2: Érdekesek lesznek a találatok.
1: Igen, érdekes találatok lesznek, úgyhogy ez csak érdekes bejutni. Mondasz egy keresztneved?
3: Már mondott.
5: Bence vagyok.
1: Ja, Bence, mondtam,
3: még mindig. Ilyenkor azt kell mondani, hogy még mindig Bence.
1: Igen, még mindig Bence. Igen. Mutatjuk, hogy mit nyertél, jó, Bence?
5: Jó.
6: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépőjegy a Szegedi Szabadtéri Játékok musical bemutatójára, a Wikidre.
1: Látod, egy kis kultúra is van nálunk. Ritkán, de van kultúra.
5: Rám fél néha, igen.
1: Vicces volt, amit írták. Köszi, minket hallgass, ciao!
5: Köszi, jók lehetek. Csöcső,
1: hello. Egyébként a Dajcsos SMS is. Ma 2 nap hallgató volt. Jó volt, igen. A Dajcsomi munkaidőben nagyon nagy duma volt.
2: Milyen szórakoztató, amikor egy bátplágos SMS-re nyersz egy szabadtéri
1: kulturális programot nyersz azáltal, hogy buttplugos SMS küldesz nekünk, hogy buttplug workshopra megy a Juli, de hát ez ettől jó. Holnap te vagy újra,
2: igen.
1: Mi pedig utoljára akkor, ugye? Így a hétfői roadshow előtt.
3: Vége az egésznek.
1: Vége.
3: Nem kell jönni többet.
1: Beszártanak minket is, mint a tényeket.
3: Persze.
1: Jövünk még, gyerekek, holnap 6-kor itt vagyunk. Puszi mindenkinek. Cső. Sziasztok. Ciao.
4: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. Két termék vásárlásakor az 1 literes Alpro Mandula ital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Fáj a fejem.
7: Hamar elfáradok.
8: Nem szeretek este vezetni.
9: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
10: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
11: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
12: Alig várod a nyarat is megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
0: Reklámot hallottak.
13: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Keresd a prémium térkövek és műfüvek széles választékát a Gulyás tűzépen, ha a cél a minőség és hosszú távra tervezel. www.gsv.hu.
15: A Villás Galéria szeretettel meghívja Önt. Május 9-én a Villás Galériában 15 órától kezdődő festmény és műtárgy aukciójára. Az aukció résztvevő festmények és műtárgyak megtekinthetők április 27-től az árverés napjáig, naponta 10-től 18 óráig. Villás Galéria, Debrecen. Bentér 2. Telefon 456-600.
16: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora. Mert jól esik.
17: Hirdessen nálunk!
0: reklamkukac.mcdb.hu. Reklámot hallottak.
13: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
18: Zajlik a hatósági ellenőrzés az Ecoprónál. Megverték Miskolcot tegnap a Deac röpisei. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Az Az EcoPro debreceni üzemében május 5-ére virradó éjszaka egy csőcsatlakozás elmozdulása miatt kisebb mennyiségű katód aktív anyag szóródott ki a gyár területén. A technológiát azonnal leállították, és megkezdődött a kármentesítés. Személyi sérülés nem történt, és az épületből veszélyes anyag nem jutott ki a környezetbe, áll a cég közleményében. A hatósági vizsgálat már megkezdődött. Lemondott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöki pozíciójáról Papp Zsolt. Közösségi oldalán jelentette be a hírt és azzal indokolta, hogy átvette az országgyűlési képviselői mandátumát, illetve az Agrár és Élelmiszergazdasági Bizottság alelnökeként is új feladatok várnak rá, ezért mostantól ezen a két területen dolgozik tovább. Kisebb kerülőt kell tenniük azoknak, akik a Vígkedvű Mihály és a Sumen utcák közötti aluljárót használják. Az önkormányzat tájékoztatása szerint ugyanis az építményt műszaki okok miatt lezárták a gyalogos és a gépjármű forgalom előtt is. Egyelőre nem lehet tudni, meddig lesz zárva, mert nem csak a szükséges karbantartást kell elvégezni, de állagmegóvási és műszaki felújítási munkákra is szükség van. Győzött a Deac férfi röplabda csapata az Extraligában tegnap. A hetedik helyért vívott párharc első meccsén a Debreceni Egyetem együttese 3-2-re verte a Miskolci Egyetemet. A két győzelemig tartó párharcot 1-0-ra vezeti a Deac. A következő meccs vasárnap lesz Miskolcon. Délelőtt többnyire változóan felhős lesz az ég, és többször is kialakulhat gyenge eső. Délig 18 fokig melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Igen, csak igazúban is láger megy a folytatásban is, miközben folytatódik a többnyire felhős idő is. Ez délutánra fog majd csökkenni.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu.

Itt a Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Bélától kaptam ebben a pillanatban egy SMS-t, hogy na, munkaidőben ilyen zenék kellenek. Én megígérem, itt énekelni, dúdolni, billegni fog mindenki munkaidőben. Meg hát majd élőben is, ugye, mert hogy május 24, pünkös vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál, és remélem mindenki tudja, hogy kik ünnepelnek majd velünk. Például Sam Feld, egyenesen Hollandiából.

0: Igen. Minden információ a weboldalunkon, a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben.
1: És ha az egyik világsztárunk zenél, akkor páros belépőt ér a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, úgyhogy tessék továbbra is fülelni!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: tőkeljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
2: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
6: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Indulj Debrecenből, és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára, vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon, és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban, vagy a wizzair.com-on, és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
9: Szia!
10: Hello!
9: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
10: Bonjour!
11: Hola!
12: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
9: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
12: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
7: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egy előtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
13: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
14: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
13: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
14: Reklámkukac mcdb.hu.
7: A Balázsék Lócsó május 15-én megérkezik Debrecenbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
15: Hello Debrecen! Nagyon várunk titeket!
16: Délután 5 és 8 között a Kossuth téren.
7: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Newick-kal.

0: mai sláger megy. Kiszámoltam, már csak 414 megszakítás nélküli zenei óra, már csak 17 nap, és itt a Rádió 1 születésnapi fesztiválja. Pünkös vasárnap a Budapest Parkban, és valaki most páros belépőt nyer rá. Halló?
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Ki vagy, és hogy töltöd a napod?
1: Vámosi Viktória. Ruhaboltban vagyok eladó.
0: A boltban mindig a Rádió 1 szól?
1: Így van, mindig Balázsék szólnak reggel, ilyenkor meg titeket hallgatunk.
0: Akkor érthető, hogy hallottad a dalt, ami miatt hívni kellett.
1: A Find You.
0: I Find You, de elfogadom.
1: This Disco.
0: Tökélete!

0: Rádió 1 szlogenjét?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert hogy elértél tizedikként.
1: Ezt el se hiszem, úristen.
0: Jössz velünk bulizni?
1: Úristen, nagyon örülök neki. Nagyon szépen köszönöm.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Jaj, nagyon örülök, úgy dobog a szívem. Ezt el se hiszem, nagyon szépen köszönöm.
0: Na de nincs megállás, hölgyeim és uraim, játszunk tovább. Zenélni fog a következő órában is az egyik világsztár a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról.

0: ünnepelni, ahogy mondtam. Ez a Memories, ha lejátszom, tizedikként kell hívni a 0623111111-et, és adom majd a páros belépőket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

0: a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 10.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Pészineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a miénk. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
3: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
7: Úgy is tett.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
10: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
11: És ez még csak a bemelegítés.
10: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
12: Közeleg a gyereknap! Vár Debrecen és a Debrecen Drive! Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive, május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. debrecendrive.hu.
13: Hirdessen nálunk!
3: reklamkukac.mcdb.hu.
9: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: Reklámot hallottak.
9: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: 23,5%-kal több használt autót vettek, mint tavaly. Június 1-ig pályázhatnak a debreceni tehetséges fiatalok. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Továbbra is nagy növekedést ért el a használt autó import áprilisban. 12.821 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 23,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi adatokat. A kedvező árfolyam mellett a következő hónapokban az import összetételében kismértékű elmozdulás lehet, remélhetően a fiatalabb, jobb minőségű autók felé, emelte ki a jóautók.hu szakértője. Kiírta a 2026-os pályázatát a Tehetséges Debreceni Fiatalokért közalapítvány olyan tehetséges 14-19 év közötti debreceni fiataloknak, akik a tudomány, a művészet, a sport vagy egyéb területen komoly teljesítményt értek el, és tehetségük további kibontakoztatásához támogatást érdemelnek. A pályázati forrást a Városi Önkormányzat, a Debreceni Egyetem, valamint a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara együttesen biztosít. A pályázat a tehetség.debrecen.hu online felületen érhető el, és benyújtásának határideje június 1-e, 16 óra. Állatkínzás büntettének minősített esete miatt 4 év szabadságvesztésre ítélte a Tiszaújvárosi járásbíróság azt a mezőcsáti férfit, aki olyan súlyosan bántalmazta kutyáját, hogy az elpusztult. A bíróság súlyosbító körülményként értékelte a férfi büntetett előéletét, a bántalmazás rendkívüli brutalitását és a cselekmény erkölcsileg súlyosan elítélendő voltát. Délelőtt többnyire változóan felhős lesz az ég, és többször is kialakulhat gyenge eső. Délig 18 fokig melegszik fel a levegő.
8: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most! Rádió!

0: Március 24-én pünkös vasárnap fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a holland DJ Sam Felt, aki imádja a technológiai újdonságokat, újításukat, és ezt hallani is fogjuk a DJ szettjében. Már egészen fiatalon, tínédzserként elkezdett producerkedni, DJ-zni, ez a dala pedig az egyik legnagyobb közönség kedvenc tőle, a Memories. Hölgyeim és uraim, itt van Sam Felt!
1: Hi, I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: igazi mai slágerben, egy a kedvenc dance dalainkkal, nagy Rádió 1-es zenékkel, a Rádió 1 lemezlovasaival és 4 világsztárral jön a Rádió 1 születésnapi fesztiválja május 24-én pünkös vasárnap. Háló, háló!
1: Háló, szia, Viki vagyok, játszani szeretnék.
0: Az ország melyik részéről, Viki?
1: Én Kazincbarcikáról.
0: Kazincbarcikáról csörögtél, és hallottál ott egy dalt a rádióban?
1: Egy szuper dalt, a Sunfire-től, a Memories.
0: Szemfel, de egy órás DJ-szettel. Eljön hozzánk, hölgyeim és uraim, ünnepelni a szülinapunkra, és Viki, te is ott lehetsz, élőben láthatod, ha elmondod nekem a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert hogy 10. lettél, Viki?
1: Köszönöm szépen, nagyon örülök.
0: Te bulizni fogsz velünk.
1: Nagyon-nagyon örülök, köszönöm szépen, boldog vagyok. Köszönöm.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Kit hozol magaddal?
1: Köszönöm szépen, majd a páromat.
0: Érezzétek magatokat jól, nagyon ügyes voltál, gratula. Én pedig folytatom a zenélés, hölgyeim és uraim. Játék egész nap van nálunk. Bármikor megszólal egy dal az egyik világsztárunktól. Dobom a 10. telefonálónak a páros belépőt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: Ilyen zenékkel térek vissza, mint Taylor Swift és a The Fate of Ophelia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Újra Rádió egy születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így és a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: okoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
4: A Kikmea mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citromdíszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
6: Spa Trend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. spatrendexpo.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
8: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy perceken belül a Daily Mixben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Fáj a fejem.
6: Hamar elfáradok.
7: Nem szeretek este vezetni.
8: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
10: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiapban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
3: Reklámot hallottak.
11: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
12: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete. Szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
13: És ez még csak a bemelegítés.
12: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
14: A Metal Sheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros, éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motor, jump és stunt show-val. Metal Sheet Night Drive, the show, május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
3: Reklámot hallottak.
11: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Május 20-án lejár az adóbevallási határidő. 4 új kondiparkot alakítottak ki Debrecenben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Eddig csak nem 1,7 millióan adták be SZIA bevallásukat, aminek május 20-a a határideje, hívta fel a figyelmet a NAV. Az adóhivatal kiemelte, hogy sokaknak semmit nem kell hozzátenniük az online tervezethez, mert az tartalmaz mindent. Elég, ha csak átfutják és nyilatkoznak az 1+1%-ról. 4 új kondiparkot alakítottak ki a városban. Pap László polgármester közlése szerint a Pandur utca Bihari utca sarki játszótéren, a Somjai parkban, a Derék utca 96 szám mögötti tömbbelsőben, valamint a Tusnád utcai játszótéren is új kondipark épült, és a sporteszközök telepítése is megtörtént. Ezen kívül a darabos tömbbelső sportpályára egy új focikaput és egy új kosárlabda palánkot helyeztek ki, illetve folyamatosak a játszótér fejlesztések is, tette hozzá a polgármester. Tűz ütött ki tegnap Hajdúsámson külterületén, ahol akácerdő aljnövényzete és méhkaptárok kaptak lángra. A tűz a fenyvest is érintette. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. A 7. helyért játszhat a Deaca férfi kosárlabda NB1-ában. Az 5.-8. helyért vívott keresztjáték második szerdai meccsén a Debreceni Egyetem együttese 92-70-re kikapott a budapesti Honvéd vendégeként. A 2 győzelemig tartó párharcot 2-0-ra nyerték a fővárosiak. A 7. helyért a Sopronnal játszik majd a Deac. Napközben a szél többször is irányt vált, kissé megerősödik, de mérsékelt marad. Délután is változékony lesz az időjárás, és 20 fok valószínű.
11: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most! Rádió E! Indul! igazi mai slágerekkel.

csütörtök ebédidő van, és itt vagyunk nektek ma is, hogy pörgessük ezt az egy órát. Lehet, hogy az a cél, hogy inkább lassabban teljen, de ha velünk vagytok, akkor az igazi maiak, a menő pop és klubslágerek a déli mixünkben ezt okozzák. Sziasztok, én Szilágyi László vagyok. Ebben az órában, ha már ebédidő, hozunk nektek ebédet, ma is pályázatok rá. 0-20-95-95-3-95 SMS-ben vagy Viberen küldhetitek az ebéd szót, ha éhes a csapat. Aztán itt a szülinapi ajándékunk, amit a következő órában szeretnénk odaadni. Erre is várjuk a nevezéseket, ha van rokon, barát, ismerős, aki ma ünnepel, akkor nevezzétek, meg tudjuk lepni nagyon. Én most pedig indítom a következő dalok, a Sam Feldét, itt a Heart Like Mine, ez egy újdonság, Dua Lipa és a Coldplay is érkezik.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Az előbb szó volt a mai születésnapi köszöntőről, ez pedig a Rádió 1 közelgő születésnapjának próbója. Igen, ez idén is egyel több lesz a Rádió 1. Május 24-én Pünkösd vasárnapon vár a Rádió 1 születésnapi fesztiválja a Budapest Parkban. Készül, mert hatalmas sztárparádé jön, akik felrobbantják a Rádió 1 születésnapján a Budapest Park színpadát, a holland DJ fenomén Samfeld, a brit superstar DJ páros a Switch Disco és az ausztrál superstar DJ és producer Cyril, és természetesen a Rádió 1 legjobb DJ és gondoskodnak majd a felejthetetlen hangulatról. Jegyvásárlás intime.hu/e/radio1/születésnapi/fesztivál. Addig pedig nálunk minden napszakban fesztivál van. Az Elinknek köszönhetően most itt van Samfeld, az egyik sztárunk, akit hozunk. Kesával együtt a Stronger a Rádió 1 Happy időben. I find my way through the darkness.

0: Minden délben a Rádió Egyen.
1: Egy órán keresztül.
0: Csak igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Déli Mix a Rádió 1-en.

0: Fél egy után itt az ideje, hogy pontot tegyünk a mai munkahelyi ebédjátékunk végére. Sokaknak korog a gyomra olyannyira, hogy már ide hallom, itt az ideje, hogy győztest hirdessünk. Na nézzük, hogy ki az, aki ma jól lakik a Rádió egy finom menüjével.
1: Halló!
0: Halló, Szilágyi László vagyok, a Rádió egy ételfutár. Szia, Éva! Tudunk beszélgetni az ebédetekről?
1: Igen.
0: Ez a jó hírem először is, hogy megyünk hozzátok és visszük a finom menüket, úgyhogy gratulálunk, ti vagytok a mai szerencsés munkahelyi csapat. A másik jó hír konkrétan az, ami a Formula ételbár jó voltából hozzátok kerül majd. Zeller krémleves, fokhagymás, krutonnal, milánói borda, hal tempura, friss kevert salátával, citrusos vinagré döntettel. Ez megy?
1: Nagyon jól hangzik, igen. Köszönjük.
0: Remélem finom is lesz. Jó étvágyat kívánok nektek hozzá.
1: Köszönjük szépen.
0: Éva, viszont ahhoz, hogy a deal működjön, kell még valamit a legvégén, mert különben mást kell, hogy hívjak, ha nem megy a szlogen.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger.
0: De megy, de megy! Éva, gratulálok neked! Szigála, itt van még a Riptide-dal, ez egy jó kis feldolgozás, ez is a tiétek. Jó étvágyat majd az ebédhez, ha megérkezik.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma május 7-e csütörtök, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. A mikrofonnál Barta Éva. Az EcoPro debreceni üzemében május 5-ére virradó éjszaka egy csőcsatlakozás elmozdulása miatt kisebb mennyiségű katód aktív anyag szóródott ki a gyár területén. A technológiát azonnal leállították, és megkezdődött a kármentesítés. Személyi sérülés nem történt, és az épületből veszélyes anyag nem jutott ki a környezetbe, áll a cég közleményében. A hatósági vizsgálat már megkezdődött. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint az illetékes munkavédelmi hatóság tegnap a helyszínen volt, az iparbiztonsági és a műszaki biztonsági hatóságok pedig ma tartanak ellenőrzést a vállalatnál. A hatóságok a legkisebb jogsértés esetén is eljárást indítanak, és azt a jogszabályok szerinti legszigorúbb szankcióval sújtják. A CETL-nél nyomáspróbánál zöld színnel festett vizet használnak az esetleges szivárgás megállapítására, majd a víz a szennyvíz csatornába kerül. Most azonban a csatorna dugulása miatt a színezett víz megjelent a felszínen. Az eset körülményeinek vizsgálatát a hatóságok azonnal megkezdték. Többek között akkreditált szennyvíz és felszíni víz mintavételeket is végeztek. A Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szerdai közlése szerint a műszerek veszélyes anyag, illetve olajszármazék jelenlétét nem mutatták ki. Tavaly nyáron adták át a Debrecen intermodális terminált az északnyugati gazdasági övezetben. Kezdetben a földközi tengeri kikötőkből és Budapestről érkeztek ide vonatok, amik jellemzően gyártósorokat szállítottak. Most a Cargo elindítja a Debrecen Wilhelmshaven intermodális szolgáltatást, ami rendszeres logisztikai tengelyt hoz létre Debrecen és Németország egyik fő tengeri kikötője között. Így a magyar terminál bekapcsolódik az északi tenger konténer forgalmába. Szombaton és vasárnap rendezik meg a debreceni tavaszi nagyvásárt. Eddig csak nem 700 kereskedő jelentkezett az idei vásárra, de várhatóan még további 2-300 árus foglal majd helyet. Lesznek családi kísérőprogramok is, de a szervezők a környéken élők nyugalmát is szem előtt tartják. Lelesz Györgyöt, a Debreceni Közterület Felügyelet intézményvezetőjét hallják.
2: Nem lesznek nagyon hangos mutatványosok, hiszen a lakók kérték, mert azért ott az elég komoly zajjal járt. Lesznek természetesen gyerekjátékok, de ilyenek, hogy ugrálóvár, pónilovaglás, de azok a nagyon hangos zenék és gépek azok nem lesznek.
1: A hétvégi vásár és előkészületei miatt a következő napokban ideiglenes forgalmi rendre és útlezárásokra kell számítani ezen a környéken. Vannak olyan forgalomkorlátozások, amik már ma este 6 órától érvényben lesznek, egészen hétfőn hajnali 5 óráig. Ezek jellemzően parkolási tilalmak a Böszörményi út környékén. Kisebb kerülőt kell tenniük azoknak, akik a Vígkedvű Mihály és a Somen utcák közötti aluljárót használják. Az önkormányzat tájékoztatása szerint ugyanis az építményt műszaki okok miatt lezárták a gyalogos és a gépjármű forgalom előtt is. Egyelőre nem lehet tudni, meddig lesz zárva, mert nem csak a szükséges karbantartást kell elvégezni, de állagmegóvási és műszaki felújítási munkákra is szükség van. Hagyományteremtő szándékkal 2021-ben hívta életre a Vojtina Bábszínház a Vörös Sipkások nemzetközi találkozóját, hogy bemutatkozási lehetőséget adjon a különböző országok bábszínházainak és alkotóinak. 1925-ben született Kemény Henrik, ezért páratlan évben rendezik meg ezt a seregszemlét, a páros évekre pedig most egy újabb fesztivált hívnak életre, Vojtina vonal névvel. Láposi Terkát, a Vojtina Bábszínház igazgatóját hallják.
3: Páratlan évben tartunk egy Vörös Sipkások nemzetközi találkozóját, ott a tradíciót, a vásári bábjátéknak a tradícióit követjük végig, és annak megfelelően hívunk meg nemzetközileg is híres előadásokat és játékosokat, akkor legyen a páros évben olyan, amikor abszolút kiverjük a határainkat, az ajtóinkat megnyitjuk.
1: A Vojtina Kálvin téri épülete olyan kortárs előadókat fogad majd, akik bemutatják, milyen újszerű színházi formanyelv és vizualitás jellemzi napjainkban a bábjátékot. Három előadást láthat majd a közönség május utolsó hétvégéjén. Pénteken a Káva kulturális műhely lép színpadra, szombaton a Mesebolt, vasárnap pedig a Ciróka Bábszínház. kiírta a 2026-os pályázatát a Tehetséges Debreceni Fiatalokért közalapítvány olyan tehetséges 14-19 év közötti debreceni fiataloknak, akik a tudomány, a művészet, a sport vagy egyéb területen komoly teljesítményt értek el, és tehetségük további kibontakoztatásához támogatást érdemelnek. A pályázat a tehetség.debrecen.hu online felületen érhető el, és benyújtásának határideje június 1-e 16 óra. 4 új kondiparkot alakítottak ki a városban. Pap László polgármester közlése szerint a Pandur utca, Bihari utca sarki játszótéren, a Somjai parkban, a Derék utca 96 szám mögötti tömbbelsőben, valamint a Tusnád utcai játszótéren is új kondipark épült, és a sporteszközök telepítése is megtörtént. A Mozdulj Debrecen iskola programban a kiütős labdajáték a legkedveltebb sportfoglalkozás. A kiütős bajnokságot most a Bolyai János általános iskola szervezte, ők nyerték meg ugyanis a februári városi amatőr versenyt. Ezúttal 5 oktatási intézmény 5. és 6. évfolyamos tanulói vettek részt az első Bolyai kiütőkupán, amit az intézmény hagyományteremtő céllal hívott életre. Vasziliu Tamás pedagógust és szabadidőszervezőt hallják.
4: Februárban a lányok, fiúk együttesen kérdezték, hogy akkor véget ér a kiütő erre az évre, és akkor elkezdett egy kicsit a fogaskerék dolgozni bent, és úgy döntöttem, hogy ne érjen véget a kiütő, készüljünk tovább, és a tanév vége felé szervezünk mi is egy versenyt, ráadásul a legjobb csapatok számára, mert a városi bajnokság első 3 helyezettje itt van.
1: A Bolyai kiütőkupa volt az idei tanév utolsó iskola programos eseménye. A 7. helyért játszhat a Deac a férfi kosárlabda NB1-ában. Az 5.-8. helyért vívott keresztjáték második szerdai meccsén a Debreceni Egyetem együttese 92-70-re kikapott a budapesti Honvéd vendégeként. A két győzelemig tartó párharcot 2-0-ra nyerték a fővárosiak. A 7. helyért a Sopronnal játszik majd a Deac. Győzött a Deac férfi röplabda csapata az Extraligában tegnap. A 7. helyért vívott párharc első meccsén a Debreceni Egyetem együttese 3-2-re verte a Miskolci Egyetemet. A két győzelemig tartó párharcot 1-0-ra vezeti a Deac. A következő meccs vasárnap lesz Miskolcon.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

95 Rádió 1, ha az elmúlt egy órában hallgattad a Daily Mixünket, akkor nálad igazi slágerment, és az nem változik meg, ha maradsz velünk a délutánban sem. Jön Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája, sőt, többes számba zenei órái. Na de előtte jön a hétvége, már csütörtök van, úgyhogy jó készülni arra, hogy milyen programok várnak benneteket, és választani közülük, ebben segítünk most, aztán pedig indítjuk a délutánt egy nagyszerű zenével.

0: kedves slágerrel indítjuk a délutánt. Hurts, egy égi slágerje, Purple Disco Machine remixében. Jön a Wonderful Life.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 rádió egy helyi közéleti magazinja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Metasheet. Megunta a beázásokat és a folyamatos karbantartást. Itt az ideje a felújításnak. Válassza a Metasheet cserepes vagy trapézlemez tetőit akár akciós, trendi, matöröz színben. Felejts el a tető problémákat, élvezze a biztonságot. Metasheet. A lemezbe zárt érték.
2: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100 000 kilométer hosszú a víráramod? Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum bevásárlóközpontban május 2-től 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben. Részletek fórumdebrecen.hu.
4: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
5: Indulj Debrecenből, és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon, és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a Wizz Air applikációban, vagy a wizzair.com-on, és induljon a következő élmény Debrecenből. Részletek www.wizzair.com.
6: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvos a gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
1: Helyben vagyunk. Az FM 95 rádió egy helyi közéleti magazinja.
7: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
8: Gördiszkó lesz a Jégcsarnokban. Dobó Nikolett vagyok, szép napot kívánok a hallgatóknak. Szombaton 18 órától második alkalommal rendezik meg a Gördiszkót a debreceni Jégcsarnokban, amire a belépés ingyenes. Felhívták a figyelmet, hogy a helyszínen nem lesz lehetőség görkori bérlésre, továbbá védőfelszerelés használata ajánlott. Szombaton zenével kísért közös sportolásra is várja a mozogni vágyókat a Debex Sportnap is a Derék utcai Extreme Sport Parkban, ahol a kerékpáros ügyességi versenyek már reggel 9 órakor elkezdődnek. A belépés itt is díjtalan. És még egy szombati program, Nemes Csaba Folyamatos Múlt című kiállítását nyitja meg Hornyik Sándor művészettörténész, az MTA doktora, május 9-én 17 órakor a Modernben. A tárlat átfogó képet ad az alkotó több mint 3 évtizedes munkásságáról, amely tematikus fókuszokon keresztül vizsgálja a művekben visszatérő társadalmi, politikai és kulturális kérdésköröket, a rendszerváltástól egészen napjainkig. De mindemellett ezen a hétvégén rendezik meg a tavaszi nagyvásárt is a Böszörményi úton. Továbbá ma 16 óra 30-tól emlékóra Radó Sándor kartográfus professzor tiszteletére címmel tart záró tárlatvezetést Mező Szilveszter főmuzeológus a Kartográfus Mesterkém című időszaki kamara kiállításban a Déli Múzeum kávézójában. Ma 17 órától a Csokonai Fórum balett termében pedig kortárs workshopra várják azokat, akik szeretnék megtapasztalni, hogyan válhat a mozgás, a figyelem, az önismeret és a kifejezés eszközévé. Részletek és regisztráció a csokonaiszínház.hu honlapon. Jó szórakozást!
7: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most
2: Rádió!

Hello csütörtök délután, hello rádió egy hallgató, itt vagyunk veletek a munkaidőben, a pihenésben, ebben a változó, ki tudja milyen időben, erről majd mindjárt lesz még szó. Lesz eső vagy nem, szerintem már fontos lenne, de ez ki fog derülni nem sokára. Az órában köszöntjük a születésnaposokat is, tegyétek azt, hogy még nevezitek őket, van rá idő, 20-95-95-395-re SMS-ben vagy Viberen, aztán ajándékozunk. Mondhatjuk azt is, hogy most is ajándékozunk, hiszen nagyon jó zenéink jönnek. Fastboy, Good Life, itt lesz Lil Nas X és Dua Lipa a Break My Heart-tal.

erős záporok, zivatarok tarkíthatják az időnket. Ma a napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki a térségünkben. Élénk lökések kísérhetik a déli délnyugati szelet. Zivatarok környezetében erős viharos széllökések lehetnek. Délután 21 fok körül alakulnak a maximumok. Holnap pénteken hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakot. Záporok, zivatarok elsősorban keleten környékünkön és északon alakulhatnak ki. A holnapi maximumok 20 és 25 fok körül alakulnak. Hát ez jó hír, nem? Jön egy kis eső, csak aztán lenetépje a ház tetejét, meg ne jöjjön vele jég, ami komoly autókárokat tud okozni. Nem károgok tovább, indítom a következő igazi manink a Justin Bieber-től itt a Sauria Rádió 1.

0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Hány sejtből áll a tested? Valóban 100 000 kilométer hosszú a véráramod?
4: Fedezd fel a saját tested titkait interaktív anatómiai kiállításunkon. Tudományos kísérletek, lenyűgöző látvány, családi kvízek. Mindez a Fórum Bevásárló Központban május 2-től 17-ig. Emberi test expedíció a Fórum Debrecenben.
3: Részletek fórumdebrecen.hu.
5: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
6: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
5: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
6: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
5: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Reklámot hallottak.

Születésnap a Rádió egy délutánban, köszöntjük a mai ünneplőinket, kedves egyel többet számlálók, boldog születésnapot kívánok nektek, egy óriás ölelés, fülhúzás bokáig, és persze egy ajándékunk is van. Ez az ajándék ma is a kismandula cukrázas sütemény csomagja, a párom a Csillát köszönteném születésnapja alkalmából, drága Csipi, boldog születésnapot kívánok neked, rengeteg szeretet van benned, mindig vidám és mosolygós vagy, emellett hihetetlenül erős is, kiváló értékesítő vagy, de számomra ennél sokkal több mindenem vagy. A társam, a szeretetem és a szerelmem szív. Nagyon szeretlek és kívánom, hogy ez a nap ugyanannyi boldogságot hozza neked, amennyit te adsz nekem minden egyes nap. Párod Gili. Nehéz megszólal ezután. Szóval boldog születésnapot, kedves Csilla. A tiéd a mai finomságunk, a kismandula cukrászda dobozba zárt sütemény világa. Jó étvágyat kívánok hozzá. Egyébként ma vehető át 18 óráig a Csokonai Színház mellett található kismandula cukrászdában. Na és van még itt valami, egy újabb ajándék, ami minden születésnaposunk. Aki most velünk van, a születésnapi dal James Arthurtól, itt az Impossible Happy Birthday.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

95 Rádió 1, nálad a csütörtök délutánban igazi mai sláger megy, ha hűtársunk leszel. Mi azok leszünk, ez tuti, sőt, mi több, vannak játékaink, vannak pletykáink, és vannak olyan új zenéink, amit csak délután hallhatsz. Györke Attilánál jön vissza hozzátok, én megköszönöm a figyelmeteket az elmúlt 2 órában a debreceni stúdióból. Szilágyi Lászlót hallottátok, mindenkinek szép délután kívánok, sziasztok!

0: élőben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
3: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: Szevasz, Lacikám! Megint festesz.
5: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
4: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
5: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
4: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu. Újra itt a hőség. Megoldás. Rada árnyékolás. Szakértelem. Precizitás. Kompromisszumok nélkül. Árnyékot a nap ellen. Stílust az otthonának. Rada árnyékolás. www.radaárnyékolás.hu.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
7: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Ma az angol nyelv következett. Átmenetileg szünetelni fog pénteken a vízszolgáltatás egyes helyeken. Dobónik Valett vagyok, jó napot kívánok! Ma reggel az angol írásbelivel folytatódott az érettségi, középszinten mintegy 47 ezeren, emelt szinten 29 ezeren vizsgáztak, közölte az oktatási hivatal az MTI-vel. Meghosszabbították a határidőt azon fiatalok számára, akik saját ötleteikkel alakítanák Debrecen jövőjét, írja a Dehír. A kiírás témakörei nem változtak, továbbra is a kultúra, a fenntarthatóság, a jólét, egészség és a társadalmi szerepvállalás témájában várják a pályázatokat minden Debrecenben tanuló középiskolás diáktól, aki elmúlt 14 éves. Jelentkezni a fiatal.debrecen.hu oldalon lehet május 18-áig. Bekötő vezetékjavítási munkálatokat végez a debreceni vízmű a Zöld utca 18 szám alatt, pénteken 8 óra 30 és 12 óra 30 között. Emiatt a Zöld utcán és a Kassai úton, a Kurta és a Szigligeti utcák között nem lesz víz, közölte a társaság. Ugyancsak holnap 8 óra 30 és 14 óra 30 között pedig ivóvíz csomópontát építési munkálatok zajlanak majd a Gázvezeték utca a Vértesi út kereszteződésben. A vízszolgáltatás szünetelni fog a Vértesi út teljes hosszán, a regionális hulladékkezelő telepen és Szepes településen. Zivatar miatt országszerte elsőfokú figyelmeztetés van érvényben, de kisebb záporok is előfordulhatnak a nagyrészt erősen felhős borongós időben. A legmagasabb hőmérséklet 20-22 fok körül alakul. Késő este 15 fok várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Egyre több felé szakadozik fel a felhőzet az országban, holnap napközben már csak fátyol és gomoly felhők maradnak, de péntek délutánra újra jön a borulás, azt mondják a szakemberek, először a déli megyékben, aztán meg majd az Alföldön is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop Gumi.

0: egyet nyer a bulira.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Budapesten minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: legközelebb a minél több virsit a Mestergut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Irány az Adria, Horvátország tele élettel, szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
9: Úgy is tett.
3: Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
11: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztár fellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
12: Debrecen figyelem! Május 14-15-én nyílt nap és bemutató terem megnyitó a Civis ablaknál. Innovatív műanyag és alumínium nyílászárók, modern árnyékolás technikai megoldások, szakértői tippekkel, kedvezményekkel és szuper ajánlatokkal. Civis ablak Kft. Monostorpályi út 88. Május 14-15. Ott találkozunk!
13: Hirdessen nálunk!
14: Reklámkukac mcdb.hu

0: délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Rászkó Eszterrel és Gévai Julival.
1: Hello Debrecen, nagyon várunk titeket!
2: Délután 5 és 8 között a Kossuth téren.
0: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Newick-kal.

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára együtt megünnepeljük a Rádió 1 születésnapját. Május 24 pünkös vasárnap, azaz már csak 17 nap, és Rádió 1 születésnapi fesztivál. Négy világsztár ünnepel majd velünk, az egyikük dalát nemrég játszottam. Halló!
1: Szia, Emese vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Na kit és mit hallottál?
1: Hát a Bigé, a Tóta Bigé és Aztennek a között számát.
0: Igen, a dal címe pedig?
1: Sugar Daddy.
0: Így igaz. Ez egy olyan dal, amit élőben meghallgatunk majd, mert Accent mellett Tóta Bigél is fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és előadják ezt a dalt. Hogy kik érkeznek még, arról mindjárt beszélünk majd még bővebben is, de előbb kérném tőled a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, tök igazi, ma is láger megy.
0: Mert hogy tizedikként hívtál fel!
1: Yes, ez az, köszönöm szépen.
0: Kit hozol magaddal, mert hogy ez egy páros hát, belépő?
1: A férjemet, Robi.
0: Üzenjük akkor Robinak, hogy ez a nyeremény.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Köszönjük szépen!
0: Hölgyeim, uraim, a játék folytatódik. A Swish Discót is ugye ugyanígy mindenki felismeri majd.

0: járni, a buli részletei pedig most az információk között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este 10-től after party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620.

0: Nagyon jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 2026. május 1-e és 31-e között minden Dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
1: Fáj a fejem.
2: Hamar elfáradok.
3: Nem szeretek este vezetni.
4: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
5: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
6: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
7: Úgy is tett.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
9: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
9: Társadalmi célú reklám hangzott el.
11: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
12: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebb bajkok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jóbringa.hu.
13: Figyelem szakemberek! Készen álltok a váltásra? Stabil, hosszú távú munkát kerestek? Ahol tudásotoknak valóban értéke van, a Metal Sheet csapatába keresünk megbízható, híddarús és gépkezelő kollégákat. Ne habozz! Jelentkezz még ma a Metal Sheet honlapján vagy Facebook oldalán található elérhetőségeink egyikén. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
14: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
15: És ez még csak a bemelegítés.
14: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
9: Reklámot hallottak.
11: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
16: Nőtt a lakásépítési kedv, ezen a hétvégén lesz a tavaszi nagyvásár. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! A lakásépítések száma 4,3%-kal, a lakásépítési kedv pedig a kiadott engedélyek alapján 64%-kal nőtt idén az első negyedévben. Ezáltal gyorsuló pályára állhatnak 2026-ban a lakásépítések, ami hozzájárulhat a gazdaság élénküléséhez is. Közölték elemzők az MTI-vel, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. A fővárosban harmadával több engedélyt adtak ki, mint egy évvel ezelőtt, ezek elsősorban a nagyobb projektekhez kapcsolódtak. A megyei jogú városokban és a községekben pedig csaknem a duplájára emelkedett az új építési engedélyek száma.
9: A gazdasági hírek támogatója az Esbox bevásárlópark Hajdúsámsonban.
11: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
16: Ezen a hétvégén rendezik meg a tavaszi nagyvásárt Debrecenben, emiatt a szervezők teljes szélességében lezárják a Böszörményi út, Füredi út és Dubertó utca közötti, a Bolyai utca, Böszörményi út és Thomas Mann utca közötti, valamint a Békesi Béla utca, Böszörményi út és Görgei utca közötti szakaszát már pénteken 17 óra 30-tól. A DKV érintett járatai vasárnap estig terelő útvonalon közlekednek majd. A társaság közölte azt is, hogy szombaton megnyílnak a DKV Salétrom utcai telephelyének kapui az érdeklődők előtt, akik betekintenének a városi közlekedés kulisszái mögé. A programokra már lehet jelentkezni a regisztráció.dkv.hu oldalon.
11: A DKV információit hallották.
1: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Készüljön mindenki! Napok és hetek kérdése is itt van a Rádió 1 születésnapi fesztiválja. Május 24, pünkös vasárnap, Budapest Park. 4 világsztár, a Rádió 1 DJ-i egy este egyszerre lépnek fel. Hát ritka dolog, hogy ennyi fellépő legyen, ennyi nagy név egy este egy buliban. Az egyik világsztárunk zenéjét ráadásul nemrég játszottam, és ugye ezekkel nyerni lehet. Halló, halló!
1: Szervusz, már vagyok, játék jelentkeznék.
0: Na, kinek a zenéjét kellett észrevenni, melyik volt ez a dal?
1: Beach Disco, Tonariek.
0: Disco. Bizony az egyik világsztár fellépő a buliban. Na, kik jönnek még? Sorold nekem.
1: Szemper? Igen. Kirill?
0: Axel. És te nagyon szeretnél ott lenni?
1: Szeretnék, igen.
0: Na, hadd halljam a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert te lettél a 10. telefonáló. Ho-ho!
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Komoly.
0: Az annyira szuper. Komoly, hogy ott leszel a Budapest Parkban, mert hogy ez a nyereménye.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Jó, szuper, nagyon jó.
0: És ma még nagyon sok dalt leadunk, drága Rádió 1-esek a világsztárjainktól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két benforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

7-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Május 24-én pünkös vasárnap Rádió 1 születésnapi fesztivál az összes DJ-nkkel, 4 világsztárral, és egyikük a következő zenei órában biztosan felfedezhető lesz a műsoromban. Ő Accent! Don't Leave! Szóval, ha a születésnapunk egyik világsztárja Accent dala megszólal,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: adnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: Sandról van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyél el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
5: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
1: Reklámot hallottak.
6: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: A Villás Galéria szeretettel meghívja Önt. Május 9-én a Villás Galériában 15 órától kezdődő festmény és műtárgy aukciójára. Az aukció résztvevő festmények és műtárgyak megtekinthetők április 27-től az árverés napjáig, naponta 10-től 18 óráig. Villás Galéria, Debrecen, Demtér 2, telefon 456-600.
8: Szia!
9: Hello!
8: Az Intim Flóránk egyedi, ahogy a mi is azok vagyunk.
9: Bonjour!
10: Hola!
11: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
8: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
11: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
12: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az Italia Porte Porte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
14: Hirdessen nálunk!
15: reklamkukac.mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
6: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
16: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Ma reggel az angol írásbelivel folytatódott az érettségi, középszinten mintegy 47 ezeren, emelt szinten 29 ezeren vizsgáztak, közölte az oktatási hivatal az MTI-vel. 10 hátrányos helyzetű diák tanulását segítik azok a tabletek, amelyeket egy vállalkozó ajánlott fel a Bihari Állami Gondozottak Egyesületének. A BAGE pályázatot írt ki az eszközökre, a nyertesek pedig egy városházi túrával egybekötött eseményen vehették át a tableteket. Ezen a hétvégén rendezik a tavaszi nagyvásárt Debrecenben, emiatt péntek késő délutántól vasárnap estig útlezárásokra kell számítani a Böszörményi úton és környékén. Pinteken már ismét napos és csapadékmentes idő ígérkezik, 23 fok körüli maximum hőmérséklettel.
1: A műsorszám termék megjelenít. megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, 6 perccel járunk 4 után. Közlekedési információ, névtelenül küldte valaki az SMS-t, hogy az M1-es ma is gatya a Tatabánya után Budapest felé, a külső sávban. A 61-es kilométernél már 10 kilométeres a torlódás. Bárki bármit lát, még szóljon, 23-111-111 a forradrót. És ha már ilyen sokan autózgattunk együtt az M1-esen, hát akkor jöjjön egy kis vibe. Jön egy dal, amit Rádió 1-es DJ-k szeretettek meg az országgal. Az újdonság, BB Rexát.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, 16 óra 20 perc, közlekedési információk. Tamás küldte, hogy Budapesten lezárás van a Lehel utcában, a Róbert Károly körút előtt nem sokkal. Erika Szolnokról írt, a Kertész utca teljesen beállva a Zagyva hídtól a Laptanyáig. A kisfiával ül a dugóban Erika, hát kitartás. És nemrég ugye megtudtuk, hogy az M1-es gatya Tatabánya után Budapest felé haladva a külső sávban 10 kilométeres a torlódás a 61-es kilométertől. A híreket, az infókat várjuk továbbra is SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. 5 óráig itt vagyok és zenélek, valamikor jön majd a Rádió egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja is, aki ügyes szemfüles, az páros belépőjegyet nyerhet a szülinapunkra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán élő

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
6: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti Mobil Platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
7: One. KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
8: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
9: Csendből csinálok pénzt.
10: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
8: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körül. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
11: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
12: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
14: És ez még csak a bemelegítés.
13: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
15: A Kronesznél idén májusban is a jótékonysági a főszerep. Az idei Kronesz Charity Run támogatottja a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány. Csatlakozz a jótékonysági futóversenyhez, fuss át idén is egy működő gyáron, és légy részese az igazi Kronesz hangulatnak. Részletek és jelentkezés a futás.marathonman.hu/Kronesz-charity-run honlapon. Találkozzunk május 9-én!
16: Ne felejtsd el befizetni a vízszámlát, drágám!
17: Nem volt időm, és már megint eltűnt az a fránya csekk.
16: Ideje elektronikus számlára váltani, most 6 havi kedvezmény is jár érte.
17: Igazán? Akkor tényleg most érdemes váltani. Végre nem lesz több elveszett csekk és sorban állás.
16: Na ugye, ezt mondom már mióta. Intézem!
17: Váltson e-számlára ön is! Kényelmes, biztonságos, környezettudatos, és most pénzt adunk érte.
16: Részletek a debreceni-vízmű.hu oldalon.
18: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés
14: Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztár fellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
19: Indulj Debrecenből, és repülj Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára vagy Larnakára a Wizz Air járataival. Fedezd fel többet kedvező árakon, és hozd ki a legtöbbet minden utazásból. Foglalj most a

0: Hirdessen nálunk!
1: reklamkukac.mcdb.hu.
2: A Balázsék Gyógycsó május 15-én megérkezik Debrecenbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Júlival.
3: Hello Debrecen! Nagyon várunk titeket!
4: Délután 5 és 8 között a Kossuth téren.
2: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Newick-kal

0: megy, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan mi Rádió 1-esek együtt ünnepelünk, ugye? Május 24 pünkös vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál, világsztárokat hozunk Budapestre. Cyril, Samfelt, Switch Disco, Accent, jönnek a Rádió 1-es DJ-k, és a világsztárjaink dalaival szinte minden órában páros belépőjegyeket is lehet nyerni. Halló, halló!
1: Szia, Móni vagyok, Sopronból a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Na, kinek a zenéjét játszottam nemrég, Móni?
1: Axelnek a Don't Leave.
0: Igen.

0: tudod a rádió egy szlogenjét?
1: Rádió megy, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert tizedik lettél!
1: Nem mondod komolyan? Úristen, életemben először telefonáltam, ez óriási.
0: Mi soha nem játszottál rádióval?
1: Soha, semmit, se rádiót, se interneten, soha semmit.
0: Hát valamikor el kellett kezdeni.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Kivel érkezel majd?
1: Barátnőmmel.
0: Érezzétek magatokat nagyon jól!
1: Köszönjük szépen!
0: Nem sokára jön a Rádió 1 Live Mix Király Tamással és Pure Beat-tel, de 6 órától ma is kívánságműsor és benne a játék folytatódik majd. Tamás is játszik természetesen dalt a világsztárjaintól, és újra lehet majd páros belépő jegyeket nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: Itt a Rádió 1-en, mindjárt indul a Live Mix.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

egyenesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: jelentkezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Hú, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Szevasz, tavasz, hello Front Row. Viszlát, bolhák és hullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és hullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
8: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
10: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n. A legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a stil.hu-n.
11: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab kovászos cipó frissen sütve csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
15: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
17: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
16: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
17: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Sziasztok, Csányi Sanyi vagyok. Ünnepeljetek velünk május 16-án kétszer is a Kölcseiben. Délután 3-tól hogyan értsük félre a nőket, az 555. előadás, este 7-től pedig a 100. döntés, utána közönség találkozó, beszélgetés, úgyhogy gyertek, jó lesz!
19: Jegyek a csányisandor.hu.
20: A Mandula cukrászdák egész évben sok-sok finomsággal várnak. Makaronok, nosztalgia krémes, gurú és tökéletes torták a tökéletes pillanatokra. Várunk mindhárom mandulában, vagy rendelj online a mandulacukrászdák.hu-ról.
19: Magyar otthonokra, magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
21: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
22: És ez még csak a bemelegítés.
21: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
23: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
24: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklámkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
3: Reklámot hallottak.
15: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
25: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Ezen a hétvégén rendezik a tavaszi nagyvásárt Debrecenben. Emiatt péntek késő délutántól vasárnap estig útlezárásokra kell számítani a Böszörményi úton és környékén.
15: Gazdasági hírek.
25: Az elemzők minden várakozását meghaladta a kiskereskedelmi forgalom márciusi növekedése, amit a jelentős reálbéremelkedés mellett az üzemanyagoknak az iráni konfliktus és a barátság kőolajvezeték leállása miatti pánik vásárlása magyarázott. Írja az NTI a Központi Statisztikai Hivatal ma kiadott jelentése alapján.
3: A gazdasági hírek támogatója az Esbox Bevásárlópark Hajdúsámsonban.
25: Pinteken már ismét napos és csapadékmentes idő ígérkezik, 23 fok körüli maximum hőmérséklettel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: lemezjátszók mögött Pure Beat, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: És bár Geri Szabin van azért a Live Mixon, ahogy indul. Pure Beat-tel, szia, üdv!
2: Csoki, sziasztok, kellemes délután mindenkinek.
1: Elásztál?
2: Egy picit elég messze tudtam megállni, szóval futottam.
1: Hát akkor igazából megvan a lendület, megvan a flow. Kezdjük is el, mivel indulunk?
2: Az angol slágergyáros érkezik méghozzá Ed Sheeran és a Camera című track, és természetesen annak a fiatal embernek a remixében, aki itt lesz velünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, nem más, mint Cyril. Ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en a Live Mixben.

Night Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. At the turntables now.

0: Facebookon írt, sok boldogságot, nagy tapsot kap.
1: Így van, előre is boldog születésnapot.
0: És hát ne feledjük el, hogy május 24-én kinek lesz a születésnapja. Rádió egy születésnapi fesztivál, igazi világsztárokkal, a Swiss Disco, Sam Feldy, Cyril is érkezik többek között, és erre páros belépőket lehet nyerni a kívánság műsorban is, szóval ha meghalljuk bármelyik előadót a világsztár fellépőink közül, akkor 10-ként kell csörögni, és hát ne feledjük el azt, hogy Fjordbit is ott lesz.
1: Természetesen tőlem a szokásos, jó kis, hát igazi, ilyen kis pattogó zenék váratok.
0: Hát szerintem ezt is várjuk tőled, szóval ez rendben lesz. Na most nézzük viszont, mivel pörgetjük tovább a délután.
1: Hát én

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, benne pedig a Live Mix egészen 6 óráig Pure Beat-tel, viszont azt se felejtsük el, hogy ez a hét érettségi hét, és hát egy nagy tapsot az érettségizőknek én azért elengednék. Pure Beat, te emlékszel, hogy melyik volt az a tantárgy, amitől a legjobban paráztál érettséginél? Semmi minden hát, tudtam, srácok,
1: hagyjatok már. Annyira régen volt már, tehát hogy ez ugye nem tavaly volt, hogy ugye itt egy 60 évesen már azért
2: nem tudom.
1: Hát azt a magyar szerintem.
0: Igen? Én nekem a matek.
1: Igen?
0: Matek. Abszolút a matek volt.
1: Most, ugye? Igen, a matek.
0: És a matek érettség előtt, hogy mentünk be, belőttem a srácok nyugi, 74-es tétel lesz, mindenki nézze át. És a 74-es tétel volt, és azon paráztunk, hogy azt hiszik, hogy valami kamu volt, megszereztük a tételeket, és újraadják, pedig nem. Na hát, ekkora a mázit mindenkinek az érettségizők közül, ma ugye angol volt, holnap pedig német. Itt a Rádió Egyen viszont egy újabb igazi mai sláger. Mivel folytatjuk?
1: Egy jó kis mashupot hoztam nektek, amiben fel fog tűnni Fischer, a Medusa, a formáció, és hát egy ikonikus kiállás, méghozzá a Sweet Dreams, tehát ez a Piece of Your Heart, Sweet Dreams. Már is mutatom, ezzel megyünk tovább. Itt a Rádió Egyen, a Live Mixben.

0: megy, itt csak igazi mai sláger megy. Ez volt a Live Mix, és rengeteg üzenet jött a kedvencem. Sziasztok, Gerivel, mi van? Jól néz ki, feldobott pár kilót.
1: Ez tényleg vicces.
0: Igen. Aki nézte az élőt, az láthatja, hogy miért. Tisztelet uraim, hát elég menetelős, és nagyon bejövős volt ez a mix, hangerő csumán. A vásárlóknak is tetszik, ölelés. Ruci mestertől kapjuk ezt meg. Hát köszönjük szépen, szerintem is ebben voltunk.
1: Igyekeztem, mert én már ugye megyek ma fellépni, szóval én próbáltam már kicsit lehangolni az esti ütemekre.
0: Egyébként hogy néz ki a hétvége neked?
1: Nekem már ma indul, hosszú hétvége lesz, ma Budapesten leszek megtalálható, holnap Vácon, szombaton pedig Ócsa, Gyöngyös és Budapest elé.
0: Azt a mindez,
1: mozgás.
0: Az rendben van. Május 24-én pedig Pure Beat is ott lesz a Rádió egy születésnapi fesztiválon, amire a kívánság műsorban lehet páros belépőket nyerni tőlem. Van egy dal, amit nagyon kell figyelni, kicsit most segítek. Mutatom, hogy mi az, ami tudja, hogy pörögni fog, és aminél telefonálni kell 10-ként. Sam Feld és a Heart Like Mine. Aki ezt meghallja, csörögjön 10-ként a következő órában. Pure Beat, köszi, hogy itt voltál. Ciao.
1: Én köszönöm, hogy itt lettem. Sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
5: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
4: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. Két termék vásárlásakor az 1 literes Alpro Mandula ital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden Dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
11: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ípekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
12: One. Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
14: Csendből csinálok pénzt.
15: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
13: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körül. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
16: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
17: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
16: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
17: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
16: Új Lazurán Aqua PU Extra, ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
18: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
19: Skoda. 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: Johnny Cage, kiválasztottak a Mortal Kombatra.
21: Színész vagyok, nem bajnok.
22: Mi nem térdelünk le!
19: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
23: It's showtime.
19: Május 7-től a mozikban.
24: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chicken burger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
25: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
26: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
25: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
26: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
27: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
28: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
29: A Kronesznél idén májusban is a jótékonysági a főszerep. Az idei Kronesz Charity Run támogatottja a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány. Csatlakozz a jótékonysági futóversenyhez, fuss át idén is egy működő gyáron, és légy részese az igazi Kronesz hangulatnak. Részletek és jelentkezés a futás.marathonman.hu/Kronesz-charity-run honlapon. Találkozzunk május 9-én!
30: Tökéletes az időzítés a váltásra. Válaszd minden idők legerősebb iPhone-ját, és válts iPhone 17 Pro-ra az iStyle-nál. Easy Upgrade előfizetéssel már havi 20.200 forinttól a tiéd lehet. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek az üzleteinkben és az iStyle.hu-n. iStyle, a te Apple szakértőd.
31: Rendeljen a Formula ételbárból. Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zöldes tálak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
32: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
33: És ez még csak a bemelegítés.
32: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
34: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Rádió 1.
2: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
35: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Ma reggel az angol írásbelivel folytatódott az érettségi, középszinten mintegy 47 ezeren, emelt szinten 29 ezeren vizsgáztak, közölte az oktatási hivatal az MTI-vel. 10 hátrányos helyzetű diák tanulását segítik azok a tabletek, amelyeket egy vállalkozó ajánlott fel a Bihari Állami Gondozottak Egyesületének. A Vage pályázatot írt ki az eszközökre, a nyertesek pedig egy városházi túrával egybekötött eseményen vehették át a tableteket. Ezen a hétvégén rendezik a tavaszi nagyvásárt Debrecenben, emiatt péntek késő délutántól vasárnap estig útlezárásokra kell számítani a Böszörményi úton és környékén. Pinteken már ismét napos és csapadékmentes idő ígérkezik, 23 fok körüli maximum hőmérséklettel.
2: Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: baby. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ez már a kívánság műsor. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Lesz játék ebben az órában, oda már megmutattam. Ugye Sam Feldet keressük. Az első telefonálót viszont már meg is találtuk. Itt van a vonalban. Hello, hogy hívnak?
1: Szia, Roland vagyok, és meghallgatnám Ray-től a legújabb számát, ahogy a férjét keresi.
0: Ez jó.
1: És küldeném igazából magamnak, illetve a 6 angolagaramnak, akikkel jelenleg edzem, hogy lendületet adjon.
0: Hát ha valamit azt ad ez a dal, jól telt a nap egyébként, minden szuper?
1: Így van, így van. Ez egy nagyon jó nap volt.
0: Na ezt akarom hallani, és akkor egy tökéletes zárás a napra. Ray, Where is my husband? Már indul is neked.
1: Jó, rendben, köszönöm.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az utakon óvatosan. A fővárosban sajnos baleset van a Bartók Béla út Tétényi út kereszteződésénél. Bárkinek bármi infója van, még jöhet 0620 311 111. Az igazi mai slágerek között pedig Martin Garrix jön már is. Sziasztok! Holnap óriási és fantasztikus nap lesz. Drága Fanni lányom 16 éves lesz. Köszi, ha beolvassátok és küldjetek neki egy Martin Garrix dalt. Albertől kaptuk. A Told You So, neki indul már is itt a Rádió 1-en. Boldog születésnapot!

0: Ő nem rádió egy születésnapi fesztivál fellépő, de szenzációs, Lady Gaga The Dead Dance, mindjárt indítom, köszi, hogy csörögtél, szia!
1: Köszi, ciao.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekosok.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: kelljen!
1: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció második születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
7: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Fáj a fejem.
9: Hamar elfáradok.
10: Nem szeretek este vezetni.
11: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg! Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
13: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 380 grammos csomagolt Pik téli szalámi csak 2779 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés már 35 éve.
2: Reklámot hallottak.
14: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: folyamatosan csörög a telefon, 0620 311 111 a számunk. Laci, te mit szeretnél?
1: A legjobb haveromnak, Zolinak szeretnék kérni Szemfeltől egy dalt.
0: Szemfelt, jó választás, nem csak te kéred, sziasztok! A Heart Like Mine-t szeretném küldeni a könyvelő munkatársaimnak, Annikónak, Dorinak és Szabinának. Ezt Virágtól kaptuk Viberen. És indítom a dalt! A Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik sztár fellépője, Sam Feld érkezik már is. Ez a Heart Like Mine.
2: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet.
0: Ezt Virágtól kaptuk Viberen. És indítom a dalt! A Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik sztár fellépője, Sam Feld érkezik már is. Ez a Heart Like Mine.
2: Hi, I'm Sam Feld.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és igen, volt fellépő a zenék között rádió egy születésnapi fesztiválról szemfeld, és ezt jó sokan észre is vették, de nézzük ki a tizedik. Rádió egy Halloween, Király Tamás vagyok.
1: Szia, Simai Évi vagyok.
0: Szia, honnan csörögtél?
1: Győrből.
0: És melyik dalt hallottad?
1: Szemfeld dalát.
0: A címe?
1: Heart Like Me.
0: Heart Like Mine, de elfogadom, és te vagy a tizedik!
1: Úristen, köszönöm!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nem is gondoltam volna, elsőre próbálkoztam.
0: Ne csináld! Hát akkor nagyon jól csináltad!
1: Köszönöm szépen, köszönöm.
0: Tudod-e, hogy kivel jössz?
1: Szerintem barátommal.
0: Hogy hívják?
1: Gréti.
0: Érezzétek jól magatokat!
1: Köszönöm, további szép napot! Szia!
0: Játék pedig a következő órában is lesz. Mutatom, hogy mi az, amit keresni kell. Disturb the Sound of Silence Siri remixében, abban a verzióban, amiben igazán világhírű lett ez a felvétel. Siri is jön hozzánk, és élőben zenél majd a Rádió egy születésnapi fesztiválon. Ha elcsípjük ezt a dalt, a következő órában tizedikként kell hívni majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

legtöbb virsit a Mestergut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Buríts a sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Alig várod a nyarat is megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
9: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
10: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ra ez mennyibe kerül?
11: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
10: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe.
11: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
12: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
3: Reklámot hallottak.
13: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Ó, már megint koszos az autóm.
15: Nyugi, töltsd le a MyGreenLine applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
14: Csodálatos! Hogy volt? MyGreenLine. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
16: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
17: És ez még csak a bemelegítés.
16: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
18: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
19: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
18: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
19: Reklámkukac mcdb.hu.
3: Reklámot hallottak.
20: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
21: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Ma reggel az angol írásbelivel folytatódott az érettségi, középszinten mintegy 47 ezeren, emelt szinten 29 ezeren vizsgáztak, közölte az oktatási hivatal az MTI-vel. 10 hátrányos helyzetű diák tanulását segítik azok a tabletek, amelyeket egy vállalkozó ajánlott fel a Bihari Állami Gondozottak Egyesületének. A Bage pályázatot írt ki az eszközökre, a nyertesek pedig egy városházi túrával egybekötött eseményen vehették át a tableteket. Ezen a hétvégén rendezik a tavaszi nagyvásárt Debrecenben, emiatt péntek késő délutántól vasárnap estig útlezárásokra kell számítani a Böszörményi úton és környékén. Pinteken már ismét napos és csapadékmentes idő ígérkezik, 23 fok körüli maximum hőmérséklettel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: És most!
3: Rádió
20: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy újabb óra a kívánság műsorból. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, előtte viszont közlekedési info. Nagyon sokan írták, hogy az M1-esen a főváros felé lassulás komáromi csomóponttól egészen Biattorbágyig, emellett pedig továbbra is fennakadás egy baleset miatt a Bartók Béla út és a Karolina út kereszteződésénél, vezessen mindenki óvatosan. És nézzük az üzeneteket. Szia Tomi, kislányunk ma 5 éves, nagyon szeretnék a bemondanát, hogy boldog születésnapot, Laura Bella, de szép neve van. René és Ádám a büszke szülők küldték, hát sok boldogságot és nagy tapsot is kap. Aztán szia a Musi Misinek, szeretnék küldeni egy igazi mai sláger Bibi Rexától, hogy jobban menjen neki a munka, köszönjük előre is. Ez meg egy jó választás, én pedig indítom Bibi Rexa és Faithless közös újdonságát az igazi mai slágerek között, ez a New Religion, itt a rádió.

0: DJ-vel, meg persze veletek, George Junior Mix-el, mi a most?
1: Nagyon kevés olyan előadó van szerintem, aki képes minden évben valami bombonás slágert kiadni. Biztos, hogy Robin Schulz közéjük tartozik, úgyhogy érkezik az AM to PM szigalában közösen itt a World is My Radio Show-ban, a rádióban.

0: valamint a román accent, minden további információ, tudnivaló részlet a hivatalos esemény oldalon a Facebookon, valamint a Rádió 1 hivatalos weboldalán a www.radio1.hu. Joel Junior a lemezjátszóknál mivel folytatjuk?
1: Az utolsó negyed órára ráfordulunk, érkezik egy óriási nagy személyes kedvencem is, Fizzo és a Kids, itt a Where is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Mekkorát gurított 2026 tavaszán a Medúza, ez volt tőlük a Don't Wanna Go Home a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Remélem jól éreztétek magatokat velünk az elmúlt három órában, mi veletek nagyon. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
1: World Is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, berlini EDM, a folytatásban Lukeszes Félix, vagyis a Fastboy, akik hát az képest, hogy hivatalosan csak 2021-ben alapultak meg, elég menő arcokkal dolgoztak már együtt az elmúlt évek során, Medúza, Elidője, Tiesto, Afrojack, Alok, az Offenbach, Armin van Buuren, és még sorolhatnánk, DJ-k, producerek, énekesek és dalszerzők, nagyon sok oldalúak. Megszerettük őket a születésnapi bulinkon még jobban, ez a Good Life a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most például Ray Dalton, akit nagyon-nagyon szeretnek a Rádió 1-esek, mert hogy két egymást követő évben is ott volt a top 500-as listánkon az egyik dala, a Do It Again, és ezt is nagyon szeretjük tőle, jön a Blood Running. A legjobb dalötletei egyébként köztudottan akkor jutnak eszébe, amikor zuhanyzik éppen. Elképzelem, hogy behabozott testtel kirohan a tusolóból, hogy felénekelje az alapot. Ray Dalton jön már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: fenntart.
1: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játsszuk az igazi magyar.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert például a testmozgáshoz, na hát most egy igazán inspiráló DJ producert hozok, Joel Corey-t, aki egyébként hivatásos testépítő is volt, most egy picit alább hagyott az izmokból, de azért van ott még Karos Lajos energia a fickóban. A londoni maratonra pedig úgy készült, hogy hát futott heteken át, aztán végül a DJ pultba állt be, és ő zenélt április végén a londoni maratonon. Ez most a Galantis-szel közös Stay a Little Longer.

0: nem lehet megszelidíteni. Pont olyan a lelkük, mint Szilaj, a Mustang. Május 24-én a Budapest Parkban Sam Feltel is együtt bulizunk Cyrillel, a Swish Discoval, Accenttel. Ez most a Heart Like Mine.
1: What's up, I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.